0: 107.
1: Lakihegy Rádió.

0: FM 107
1: Lakihegy Rádió.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.
3: Gyere, kopi!

0: otthon is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Ez reklám volt. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Nos, a hangszeren játszás most kiderült, csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát. Ez derült most ki egy ikerpárok bevonásával készült tanulmányból, amely azt mutatta, hogy az ikerpár zenélni tudó tagjánál egyharmaddal kisebb valószínűséggel jelentkezett időskori emlékezetvesztés. A szakemberek szerint eddig kevés vizsgálat foglalkozott a szabadidős tevékenységként űzött muzsikálás demenciára gyakorolt hatásaival. Egyebek között a résztvevők genetikai hátterének különbözőségéből adódó problémák miatt. A kutatók ezúttal 157 ikerpár bevonásával pontosabban fel tudták térképezni a zene és a demencia közötti kapcsolatot, mivel az egypetélyű ikreknek ugye 100%-os, a kétpetélyűeknek pedig átlagosan 50%-os a genetikai

Etikai azonossága. A résztvevő ikerpárok csupán egyik tagja küzdött időskori emlékezetvesztéssel, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy egyszerre tanulmányozzák a betegség kockázati tényezőit, illetve az egészséges fél révén a védelmi faktorokat. Figyelembe véve a résztvevők nemét, iskolai végzettségét és fizikai aktivitását, a kutatók megállapították, hogy az idősebb felnőttkorban hangszeren játszó alanyoknál 36%-kal kisebb valószínűséggel alakult ki a demencia és a kognitív deficit. Számos genetikai hajlam, illetve a fejlődés korai szakaszában megélt környezeti hatások hasonlósága ellenére a zene iránti érdeklődésben megfigyelhető különbözőségek ikerpárok esetében olyan összefüggést mutatnak a demencia előfordulását illetően, amely nem magyarázható a végzettséggel vagy fizikai aktivitással, ezt mondták a Kalifornia Egyetem kutatói, akik egyelőre nem tudják, hogy a hangszeren játszás miként bírhat ilyen hatással, de egyik elméletük szerint a gyakorlat hozzájárul az úgynevezett kognitív tartalék képzéséhez, amely kompenzálja az agy hanyatlását. Néhány korábbi vizsgálat kimutatta, hogy a magasabb iskolai végzettség hozzájárulhat a demencia kezdetének eltolódásához. A hangszeren játszás számos agyterületet hoz működésbe. Hajrá, soha nem késő elkezdeni zenét tanulni, hát mondjuk lehet nyitni szerintem egy egyszerűbb furujával. This is my church. This is where I heal my hurts. March.

This is where I heal my hurts. It's in natural growth.

God is a DJ.

Az infarktus és a depresszió kölcsönhatása eddig is ismertek voltak. Mostanra azonban bebizonyosodott, hogy a szívbetegség utáni depresszió jelentősen növeli a halálozási kockázatot. De vajon mit tanácsol dr. Matusovics Andrea sportolvos, anesteziológus? Már is kiderítjük. A szívbetegségek közismerten a vezető halálokot jelentik világszerte, vagy azok közül az egyik. Az amerikai adatok szerint minden 42. másodpercben bekövetkezik egy szívinfarktus az államokban. Ugyancsak amerikai szakmai szervezetek szerint a depresszió is népbetegségnek számít, hiszen több mint 15 millió felnőttet érint az országban. A hatalmas számok is indokolják a bejelentést, amely az Amerikai Kardiológiai Társaság éves gyűlésén hangzott el, mely szerint erős az összefüggés a két betegség között. A kutatók azokat az embereket vizsgálták, akik szívbetegség diagnózist kaptak, legyen szó például stabil angina, pectoralisról vagy instabilról. Ez a két diagnózis a legelterjedtebb szívkosszorúér betegségek csoportjába tartozik. A kettő közötti különbség, hogy még a stabil többnyire kiszámíthatóan jelentkezik, mindig hasonló tünetekkel, tehát mellkasi fájdalommal, szorítással, légszomjal, gyengeséggel, addig az instabil rohamszerű, életveszélyes állapot, amely azonnal kórházi ellátást igényel. Az amerikai tanulmány alapját az a 25 ezer fős bázis jelentette, amelyet egy szervezetnél regisztráltak szívkosszorúér betegként, és amelyet a diagnózis után átlagosan még 10 évig követtek. Nos, 15% közülük depresszióról szóló diagnózist is kapott a szívbetegség megállapítását követően. A kutatók természetesen olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint a nem, az életkor, a gyógyszerezés és az anamnézis. Az eredmények megdöbbentőek voltak. Kiderült, hogy a szívbetegséget követően kialakult depresszió a legerősebb előrejelzője a végzetes kimenetelnek. Olyannyira, hogy a depresszióval élők fele el is hunyt a vizsgálati időszak 10 éve alatt. Még a nem depressziósoknál 38% volt ez az arány. Az amerikai tanulmány nyilvánvalóan rávilágít, hogy a szívbetegek kezelése nem érhet véget az akut eset ellátásával, illetve a tartós gyógyszeres vagy egyéb kezeléssel. Arra azonban ma az állami ellátásban nincs elég energia és szakember, hogy a betegek az infarktuson átesettek, a rehabilitációban is kiemelt figyelmet kapjanak. Azon betegek esetében, akik már túl vannak szívrohamon vagy sztrókon, a gyógyszeres kezelésén túl fontos személyre szabott egészséges életmódot is kialakítaniuk, hogy minimálisra csökkentsék a legközelebbi esemény bekövetkezésének lehetőségét. Ez magában foglalja a táplálkozás és a mozgásprogram kidolgozását, valamint a személyes figyelmet is, amellyel akár a depresszió kisebb jelei is kiszűrhetőek, mondják a szakemberek. Fontos, hogy segítsenek az érintetteknek megszabadulni a betegségtudattól, hogy visszaszerezhessék a teljes értékű érzést. Segíteni kell, hogy motiváltak legyenek az egészségmegőrző életmódra, mozgásterápiára. Ez nem mindig könnyű, és sokszor nem is megy egyedül. Ezért bizonyos esetekben érdemes mentálhigiénés szakember, pszichológus vagy pszichiáter segítségét is igénybe venni. A teljes körű rehabilitáció célja mindenképpen a jelentős életminőség javulás és akár az életet veszélyeztető állapotok kiküszöbölése. Oda kell figyelni tehát a szívbetegekre, mert hogy bizonyos esetekben a depresszió és a szívbetegség összefüggnek.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Van, aki azt tapasztalja, hogy amikor elkezd lépcsőzni, akkor zsibbad a lába. Nos, ezt a tünetet nem szabad a szakemberek szerint figyelmen kívül hagyni. A szívtől távolabb lévő erek szűkülete miatt már kisebb megerőltetés hatására is zsibbadás, fáradtság jelentkezhet. A perifériás artériás betegség, röviden a PAD, a periférián, vagyis a szívtől távolabb lévő erek szűkületét jelenti. A betegség előfordulhat a gyomorban, a karokban, a fejben, de leggyakrabban a láb artériáit érinti. Éppen ezért legjellemzőbb tünete a sétálás vagy lépcsőzés során jelentkező lábfájdalom, fáradtság vagy zsibbadságérzés, amely a csípőre is kiterjedhet. Ez a fájdalom pihenés során tipikusan elmúlik, aztán járáskor ismét jelentkezik. Ha bebizonyosodik a diagnózis, a rizikófaktorok szigorú kezelése és a gyógyszeres kezelés együtt nagyfokú javulást eredményezhet, akár egy közepesen súlyos érszűkületnél is. Ezt mondta dr. Stancsik Ilona, a Kardioközpont kardiológusa a házipatika.com-nak. Az értágító és véralvadásgátló gyógyszeres terápia önmagában azonban, tette hozzá, nem elég, mert hogy több életmódbeli változás is szükséges, hogy megállítható legyen a folyamat. Nos, a fizikai aktivitás elengedhetetlen, ez az egyik leghatékonyabb kezelési mód a PAD-ban. Erre javaslatot tehet az orvos úgynevezett kardiológiai rehabilitáció keretében, vagy fordulhatunk mozgásterapeutához, gyógytornászhoz is iránymutatásért. A felügyelt mozgásprogram többnyire egy fokozatosan felépített rendszer, amelyben gyaloglás, szobakerékpározás és lábizomgyakorlatok is szerepelnek. Elsősorban a tünetként jelentkező intermittáló sántítás kezelése képen. Ha nincs lehetőség szakértő irányításra, a séta mindenképpen beemelhető, ez nagyon fontos, és minden nap kell csinálni. Egyre gyorsabban, egyre hosszabb távokon, szükség szerint megállással, tempóváltással. És oda kell figyelni az étkezésre is. Mivel sok PAD-betegnek magas a koleszterin szintje, elsősorban ez kell rendezni a telített és transzzsírsavak bevitelének csökkentésével. Ezért érdemes kerülni olyan ételeket, mint a zsíros húsok, húsrészek, a zsíros szalámék, szalonnák, kolbászfélék, sajtok, a tejszín, a vaj és az azzal készült kekszek, leveles tészták. Transzzsírsavak találhatóak többek között a mélyhűtött pékárukban, pizzákban, a tartós süteményekben, a gyors éttermételekben és a chipsekben is. A cukorbetegség hosszú távon jelentős hatással van az erek állapotára, ezért elhanyagolva a következmények esélyei megsokszorozódnak. Az orvosi ellátáson kívül a diabétesz kezelésénél is döntő az életmód, amelynek a fizikai aktivitáson túl része természetesen a táplálkozási rendszer, és szükség esetén a stresszkezelés is. Mindez együtt a már kialakult cukorbetegség súlyosságát enyhítheti, ahogy megelőzheti a kialakulását is. Érdemes diabetológus véleményét is kikérni az edzés személyre szabását illetően, amelyre később már egy mozgásterapeuta teljes edzéstervet is alapozhat. Ha egy cukorbeteg soha nem mozgott korábban, fontos lehet egy megelőző komplett állapotfelmérés. Annak pedig, aki a biztonsága miatt aggódik, esetleg az úgynevezett hipózástól, a vércukorszint hirtelen leesésétől fél, megnyugtató lehet, ha egy specialista képzett szakember mozgásterapeuta vezetésével csatlakozik egy inzulin érzékenységet növelő csoportos foglalkozáshoz. Szinte kizárt egy érbeteg gyógyulása, ha dohányzik. Ha nincs beállítva a cukra, a koleszterin szintje, a vérnyomása és az étrendje, és hogyha nem mozog. E célokból természetesen elrendelhető vérnyomás és koleszterin szint csökkentő gyógyszer is, ami sokat javíthat az állapoton, mondta dr. Stancsik Ilona, aki hozzátette, a gyógyszerek mellé a saját elhatározás is szükséges, hogy valóban eredményes legyen a terápia. Ha a paciens változtat az életmódján, az orvos pedig rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén korrigálja a kezelési tervet, akkor az állapotromlás megállítható, és a súlyos szövődmények elkerülhetőek lehetnek.

Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást kívánok. Ellátogatunk most a hálószobánkba, mert hogy van ott egy olyan tárgy, ami koszos, sőt a legkoszosabb, de mégsem takarítjuk rendszeresen. A hálószoba a pihenés és a feltöltődés szintere, de van egy dolog, amely gyakran kimarad a takarítási rutinból, és ennek következtében tulajdonképpen a legkoszosabb tárgyá válhat a helyiségben. Bár apró eszközről van szó, ez az egyik leggyakrabban használt tárgy a hálószobában. Naponta többször is megérintjük, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítanánk a higiéniájára, miközben mindenféle szennyeződés összegyűlhet rajta. Gyakran használjuk közvetlenül lefekvés előtt, miután már nem mostunk kezet, vagy éppen az ágyban fekve, amikor a kezeink közvetlen kapcsolatba kerülnek a bőrünkkel és különböző felületekkel, hogy finoman fogalmazzak. Na, melyik tárgy ez pontosan, kérem szépen? Miről van szó, hogyan érdemes tisztán tartani? Hát már is akkor elmondom, leleplezzük ezt a dolgot. Ez a távirányító, nekünk nincs a hálószobába tévé, mert elvittük onnan, nem használtuk sose, ott van már telefon, ugye, tehát na mindegy, hagyjuk is. A távirányító tisztításának az elhanyagolása nem csak esztétikai kérdés, hanem nyilván egészségügyi kockázatot is jelenthet, hiszen a baktériumok és a kórokozók jelenléte betegséget is okozhat. Mégis sokan egyszerűen megfeledkeznek róla, mivel kicsi a mérete, látszólag teljesen ártalmatlan a külseje, és ezért nem tartják szükségesnek a rendszeres tisztítást, leszámítva, ha gyerek van, és az koszos kézzel, csoki van, meg mindenne hozzányúl, akkor ezt szokták takarítani. Nos, ahhoz, hogy a hálószobánk, meg az a helyiség, ahol élünk, tiszta, higiénikus legyen, érdemes a távirányítót is rendszeresen fertőtleníteni, akár egy egyszerű alkoholos törlőkendővel. Ezzel nem csak a higiéniát javíthatjuk, hanem meghosszabbíthatjuk egyébként a készülék élettartamát is, miközben biztosítjuk, hogy a hálószoba valóban a pihenés és az egészséges alvás helyszíne legyen. A távirányítón felhalmozódó szennyeződések forrásai sokfélék lehetnek. Az ujjainkról származó olajok, a bőrünkről leváló elhalt hámsejtek, a környezetből érkező por és egyéb részecskék mind-mind lerakódnak rajta. Mivel a távirányítót ritkán tisztítjuk, ezek a szennyeződések idővel réteget képezhetnek a felületén, ami ideális környezetet biztosít a baktériumok számára. Az ágy közelsége csak fokozza a problémát, hiszen a távirányító gyakran érintkezik az ágyneművel is, ami tovább terjesztheti a szennyeződéseket. Na elő akkor az alkoholos kendőkkel takarítsuk meg az összes távirányítót. Ja, és a számítógép egeret és billentyűzetet is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Izanak a kameráink is, mert hogy vendégünk van a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján tudtok minket videós formában is követni. Emlékkoncert Ádám Jenő születésének 130. évfordulója alkalmából, de hogy mikor és milyen programokra lehet ezen belül készülni, erről beszélgetünk Mis Nándor múzeumvezetővel. Jó reggel!
4: Jó reggel.

0: Igen, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Sőt, külön weboldalt is készített Nándi erre az eseményre is, a miklosimuseum.hu/aj130, így találjátok meg, meg hát természetesen van külön plakátja is. Jól sejtjük, hogy ez a városnapokhoz is kapcsolódik ez a program?
0: Így van, hát ez konkrétan a városnapoknak az egyik programja. Ugye Sziget-Szent Miklós városáavatásának 40. évfordulója alkalmából még úgy extrább színezetet kap ez a városnap, illetve a városnapok rendezvénysorozatét, és hát ugye ebbe illik bele tulajdonképpen a legjobban ez a koncert, úgyhogy ezért is helyeztük be, és nem pedig külön rendezvényként valósul meg. Ugye az apropóját az adja, hogy Ádám Jenő idén 130 éve született, és hát ez egy viszonylag...
1: Sziget-Szent Miklóson.
0: Így van, Sziget-Szent Miklóson, és hát ugye Sziget-Szent Miklós szülötteként, arra nagyon büszkeként egész életében úgy élt, hogy hirdette azt, hogy ő Sziget-Szent Miklósról származik, és hát ugye ennek egy méltó ünneplést akartunk szervezni ezen a napon, úgyhogy október 11-én, ez vasárnap lesz, délután 5 órakor kezdődik majd az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangverseny termében az emlékkoncertünk.
1: Vasárnap 17 órakor, igen. Mire lehet készülni? Mert hogy azért összetett a program, itt látom az előbb említett weboldalon, hogy milyen műsort lehet majd megnézni, megtekinteni, meghallgatni.
0: Igen, hát igyekeztünk egy olyan programot összeállítani, ami úgy méltó ehhez az ünnepléshez. Tehát, hogy a mintát az adta, hogy annak idején 1996-ban a születésének a 100. évfordulóján 3 különböző emlékkoncert is volt. Ebből azt hiszem egyik sem Sziget-Szent Miklóson, hanem mindegyik valahol Budapesten. Tehát a Pest megyei megyeházán is volt egy lakástéren.
1: Mert hogy egyébként ott élt, Budapesten?
0: Nem, illetve Budapesten élt, ugye a Moszkva téren volt lakása, és hát gyakorlatilag egész életét Budapesten töltötte, csak a gyerekkorát élte Sziget-Szent Miklóson. És hát ugye Ádám Jenő muzsikusként, zenészként, zenetudósként, és leginkább zenepedagógusként a maga korában egy országosan, hanem világszinten ismert előadó és művész volt. És hát ugye gyakorlatilag, amit mi most csinálunk, és amit az emlékház végez munkát, az pontosan azért van, hogy ezt az emléket méltóképpen ápoljuk és beemeljük a köztudatba. Ugyanis hát mindenféle politikai és egyéb okok miatt Ádám Jenőnek az emlékezete az úgy elhalványult az évek során, sőt, merem azt is állítani, hogy tudatos munka eredményeként felejtődött el Ádám Jenőnek a neve a 90-es évekre. Politikai okoknál fogva. Egyik feléből, másik feléből pedig az volt még az ok, hogy hát ugye gyakorlatilag Kodály Zoltán árnyékában élt és dolgozott. Ő ezt a maga korában nem így fogta föl, mert hát ugye Kodály neki barátja, alkotótársa, mentora volt, és maximálisan felnézett és tisztelte. Csak ugye az volt a gond, és ez most nyilván mindenhol elmondom, ahol lehet, ugye az, amit Kodály módszerként ismerünk, ez a szolmizációnak a módszertana, ezt Ádám Jenő dolgozta ki. Tehát, hogy ez konkrétan igen, az ő munkássága, ezt nyilván Miklóson már azért eléggé sokan tudják, mert hát ezt azért mondogatjuk egy ideje, de szerencsére már a világban is vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak. Ugye gyakorlatilag az van, hogy létezik olyan, hogy Kodály módszer természetesen, de ezt inkább Kodály koncepciónak lenne érdemes hívni. Ugyanis Kodály Zoltánnak volt egy víziója arról, hogy hogyan kell a magyar népzenét kezelni, a magyar zenét oktatni. Tehát, hogy a gyerekeknek joguk van arra, hogy színvonalas zeneoktatásban részesüljenek, és ugye ez a koncepció, és ennek a koncepciónak volt sok eszköze, pedagógusok, szakemberek, akik együtt dolgoztak vele, és Ádám Jenő is egy ilyen szakember volt, aki történetesen a pedagógiai módszertan dolgozta ki. De ugye ez a téves a köztudatban, hogy a Kodály módszer, a szolmizáció, az hát tulajdonképpen egy Ádám által kidolgozott szakmai módszertan. És ugye Ádám Jenő írt hozzá tankönyveket is, amik szintén feledésbe merültek. Igazából nem merültek feledésbe, ez a csúnya benne, hogy azok az énekzene tankönyvek, amik ma használatban vannak az iskolákban, azok mind Ádám Jenő munkájának.
1: Igen,
0: alapulnak.
1: Csak ugye olyan a világ, hogy a köztudatban meg más lett benne, és az ember már nem néz meg, utána, hogy egyébként arról lehet tudni, hogy Ádám Jenő vajon ezt hogy élhette meg, vagy nem tudom, hogy ő így az árnyéka tulajdonképpen.
0: Valakivel beszélgettem erről a múltkor, és ő úgy fogalmazott nagyon röviden, hogy Ádám Jenő úriember volt. És ez valóban így van, mert ugye hát nagyjából azért átnéztem már Ádám Jenő hagyatékát, és nem találkoztam erről vonatkozó nagyon konkrét információval. Egy-két dolgot mondott Ádám Jenő, amiből lehet következtetni. Összesen egy darab cikket jelentetett meg, lényegében a sértődöttségét kifejezve az élet és irodalomban valamikor a 70-es években, de abból sem az érződik, hogy ő haragudna Kodályra, vagy bármi ilyesmi. Ugye Kodály akkor már nem élt. Kodály halála után próbálkozott valamiféle nem tudom, megoldással élni, hogy hát azért mégiscsak az ő szellemi munkájáról van szó, de Kodálynak az özvegye nem igazán járult hozzá semmiféle mocorgáshoz. A 90-es években volt végül egy per, aminek nem is tudom pontosan a körülményei, de az volt a lényege, hogy a Kodály módszert azt nem szabad Kodály módszernek nevezni, magyar módszernek kell nevezni. Tehát hivatalosan a szolmizáció hivatalosan az magyar módszer. Se Kodály, se Ádám, de, de ez lett a neve. Úgyhogy...
1: Nem csak így megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy pont a napokban beszélgettél valakivel, hogy milyen érdekes, hogy te igen. miről beszélgetsz az ismerőseiddel, ilyen szakmai ártalom gondolom, mert hogy mi Bettivel így nem Ádám Jenőről szoktunk.
0: Na jó, de ti is a saját szakmatokba vágó dolgokról beszélgettek, tehát igen, hogy persze. ezzel így szerintem ez így normális és így jó. Nem, egyébként valóban van, hogy úgymond a barátaimmal is szoktam ilyesmiről beszélgetni szakmai dolgokról, de hát nyilván ez szakmai dolog. Ugye ennek a rendezvénynek, ennek a 130 éves emlékkoncert a megszervezése, ez nagyon sok kapcsolatépítést és nagyon sok beszélgetést igényelt. Tehát, hogy pontosan ezért van az, hogy olyan sok emberrel sikerült beszélgetnem ebben a témában. Én magam is gyarapszom ettől, de természetesen az a cél, hogy az egész város számára, illetve hát tulajdonképpen az ország számára mutassunk valami olyat, ami extra és ami szép. Úgyhogy beszéljünk tényleg egy kicsit a programról, gondolom te is ezt akartad.
1: Pontosan, igen.
0: Hogy kik lesznek a fellépők, ugye nyilván az Ádám Jenő Zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Csellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt. Csak hát, mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült. Sikerült zenészeket találni, akik el tudják játszani, mert egyébként borzasztó nehéz darabról van szó, de pont emiatt olyan nagyon különleges a hangzásvilága, úgyhogy az mindenképpen érdemes lesz meghallgatni, ahogy ugye a koncert többi részét is. Három kórust hívtunk el, tehát három kórus vendégünk lesz. Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, egy pár számot énekelni, úgyhogy az egy nagyon különleges valami lesz. És hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. Ugye Berkesi Boglárka személye azért nagyon érdekes, mert az ő édesapja Berkesi Sándor, Kossuth Díjas karnagy, Ádám Jenőnek a pályatársa és nagyon jó barátja. És reményeink szerint Berkesi tanár úr is csatlakozni fog hozzánk ezen a napon. Hát ő már 80 fölött van, elég nehezen mozog, de igyekszünk megszervezni, hogy el tudjon jönni, vagy legalábbis ő a családjával próbál egyezkedni, de minden esetre, ha nem sikerül, hát vele azért jó kapcsolatot ápolunk, a kolléganőmmel holnap után elmegyünk Debrecenbe meglátogatni Berkesi tanár urat, és készítünk vele egy kis videóanyagot, amit le tudunk majd vetíteni a koncertre. Tehát ugye ez is lesz majd. A harmadik kórus, hát az is egy nagyon érdekes valami, a Psalterium Hungaricum kórusról van szó, ami Magyarország legnagyobb református kórusa, hát nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen, de ők is nagyon színvonalas műsorral készülnek, és hát az ő karnagyuk Arany János, aki, hát a névazonosság az pusztán véletlen, de családi kapcsolatok azért vannak, ugyanis Arany János Ádám Jenőnek a rokona.
1: Elképesztő.
0: Harmad vagy negyed unokatestvér, talán nem tudom, ezt majd ő el fogja mondani részletesen és pontosan. Ugye Ádám Jenőnek a nagyapja Arany Bálint kántortanító volt, és hát ugye ez egy nagyon érdekes családi összefonódás, és ugye a nagyapja révén rokonok így Arany Jánosra. Arany János ez abszolút tudja és tartja, és nagy boldogság neki, hogy Ádám Jenővel ő maga is foglalkozhat, úgyhogy ő is olyan műsorszámokat hozza, amik köthetők Ádám Jenőhöz.
1: Elképesztő. Mindez ingyenes, ugye? Egyébként
0: természetesen a koncert maga az ingyenes, így van, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Ugye azért is szervezzük a hangversenyteremben, mert annak azért viszonylag nagyobb a befogadó képessége. Én azt gondolom, hogy erre azért bőven lesz érdeklődés. Egyébként pedig a műsorszámok között is igyekszünk úgy föltölteni tartalommal az időt. Nagyon-nagyon sok hangfelvételünk, és hát sajnos kevesebb, de azért van képi anyagunk is Ádám Jenőről, és azokból fogunk majd részleteket lejátszani, és az a célunk. vetítünk, hogy a vetített képi és hangi anyaggal adjunk egy képet arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Ádám Jenő, mi az ő munkássága, mi volt az ő életének a fő fókusza, és mi az, amiről tulajdonképpen ez a 130 éves évforduló szól, és miért érdemes ismerni
2: és
0: Ádám Jenőt.
2: Délután 5 órakor kezdődik
0: így van, körülbelül másfél órás időtartamra lehet számítani, köszöntőkkel, mindennel együtt, úgyhogy erre a komoly zene iránt érdeklődőknek és a magyar népzene kedvelőinek mindenképpen érdemes ide ellátogatni.
1: Képzeljétek el, hogy pont akkor született, nem abban az évben, de hogy abban a hónapban, meg azon a napon, amikor én is, és kicsit rokon lelkek vagyunk már, ha lehet ilyet fogalmazni, vagy ilyet mondani, mert azt tudni illik a nyilasokról, hogy mindig ilyen, már nem úgy nyilas, hanem hogy nyilas a horoszkóp. Hogy
0: próbálták ezzel vádolni.
1: Tényleg, ebbe így beletrafáltam.
0: Persze vele.
1: Nem, csak hogy ugye általában a nyilas horoszkópú emberek, ez a kreativitás, ez a művészi, valamilyen alkotás, mert összehasonlíthatatlan nyilván, hogy most én mit alkotok ahhoz képest, amit tud, de hogy december 12, és ugye 1982. május 15-én, 85 évesen hunyt el ugye Budapesten. Úgyhogy eléggé sokáig tudott ezzel így foglalatoskodni. Egy picit beszéljünk már még arról, hogy ugye pont a róla elnevezett zeneiskolának a termében lesz majd maga ez az alkalom, de ahogy itt olvasgattam, az országban több iskola is az ő nevét viseli?
0: Igen, jó néhány iskola viseli a nevét, sima mezei általános iskolák is, de elsősorban azért zeneiskolák.
1: Hát akkor csak eljutott így országos szinten is.
0: Nyilván sarkítottam az előbb, tehát hogy azért ez nem ennyire fekete-fehér, tehát zenei berkekben, aki kifejezetten zenével foglalkoznak, főleg akik népzenével foglalkoznak, azok ismerik a nevét. Vannak olyan művei, például a Dalmesterei című sorozat, ami kifejezetten zenepedagógiában, zeneiskolában használt sorozat, ami a mai napig használatban van. Tehát, hogy az ő neve ilyen értelemben nem merült feledésbe, tehát akik benne vannak a szakmában, azok tudják, hogy Ádám Jenőnek mi a jelentősége. Itt alapvetően a köztudatról van szó. Tehát, hogy az ember ezzel alapvetően annyit találkozik, hogy az iskolában tanul szolmizálni, de az soha nem hangzik el mellé, hogy ezt tulajdonképpen ki csinálta, mit csinálta, miért csinálta. Tehát ugye mindenki Kodály módszerként ismeri, és ugye ez nem csak országos jelenség, hanem ez az egész világon jellemző. Nem
1: világszintű. Verjük a köztudatban, hogy mindig Kodály módszerként
0: persze, mondjuk.
1: Pedig ugye magyar módszer vagy
0: hivatalosan. Magyar módszer, de ugye ebbe külföldi befolyás is bőséggel benne van, mert például az Egyesült Államokban kultusza van a Kodály módszernek, mint szolmizációs módszernek. Aha. Tehát nagyon szeretik, és nagyon sok helyen használják, és ott is vannak erre törekvések, hogy már pedig hát azért mégiscsak Ádám Jenő sokat tett ezért, és Amerikában Ádám Jenő neve is ismert, olyan értelemben, hogy amiután őt nyugdíjba küldték a Zeneakadémiáról a 60-as évek végén, ő kék útlevéllel bejárta az egész világnak a diaszpórában élő magyarságát, elsősorban az Egyesült Államokban és a Kanadában, tehát ő minden olyan nagyvárosban járt, és sok helyen nagyon hosszabb időt is töltött, ahol magyarok élnek, tehát így sok helyütt még a mai napig emlékeznek rá, és nagyon kedvesen emlékeznek az ő nevére.
1: És akkor még így a végére annyi, hogy ugye az iskolát már említettük, ami Sziget-Szent Miklóson az ő nevét viseli, de egyébként Sziget-Szent Miklóson az ő szülőhelyén mi az, ami még emlékeztetheti az átlag embert, hogy ha járja a várost.
0: Így van, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szülőháza az a mai napig áll, és abban a szülőházban lett berendezve az Ádám Jenő emlékház, és ezt az emlékházat érdemes meglátogatni. Tehát aki még nem volt, azt nagyon sok szeretettel látom. Ott egy abszolút ingyenes tárlatvezetés keretében Ádám Jenőről lehet hallgatni zenét, rengeteg kép van, nagyon sok mindent meg lehet tudni magáról Ádám Jenőről, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép anyaggal berendezett színvonalas kiállítás van benne, hiszen Ádám Jenőnek a munkássága, a kezenyoma az egy olyan valami, amit hát igazából csak jól lehet bemutatni. Csak a szépet, csak a jót csinálta egész életében.
1: Illetve ugye az iskolánál van egy szobor is.
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönjük. miklosimuzeum.hu/130, de egyébként, ha már csak a miklosimuzeum.hu-ra mentek, akkor is természetesen ki tudtok kötni ott a programnál, a műsornál. Nagyon szépen köszönjük Misnándinak, múzeumvezetőnek, és hát akkor október 11-17 óra, Sziget-Szent Miklós, Ádám Jenő zeneiskola és a koncertterem, hangversenyterem, ingyenes tehát az alkalom. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Én is köszönöm.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit. Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetért és elfogadást javasolta.
8: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropó annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
7: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Dupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
9: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétény Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
7: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárás lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalosan. sajátos felületeim. Elsősegélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagy@vöröskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara, a Foglalt áll majd színpadra, őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok és a kamerák előtt, amik már izzanak. Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: Tudtok minket követni videós formában a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Tiszta taksonyért program, tegyünk együtt egy tisztább és élhetőbb taksonyért, szól a program leírás, amit a Facebook oldalon lehet megtalálni magát az eseményt. Mindjárt majd a videó alá berakjuk az esemény linkjét is. Erről fogunk most beszélgetni a két szervezővel, illetve hát nincs minden szervező jelen, de ketten jelen vannak. Szeretettel köszöntjük Zanozi Janát és Gonda Imrét. Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
5: Jó reggelt!
2: Meséljetek egy kicsit, úgy tudjuk, hogy első alkalommal szervezitek meg, kik ezek, akik megszervezik, mármint bocsánat, kik, akik megszervezik, meg hát nyilván ki is bontjuk, hogy mit jelent az, hogy tiszta taksonyért program, mi lesz október 3-án majd, de akkor nézzük az elején, hogy szerveződött meg ez az, úgy tudjuk, hogy önkéntes csapat.
4: Igen, köszönjük szépen a lehetőséget is, hogy itt lehetünk. Alapvetően nem titkolt dolog az, hogy mi önkéntesek voltunk, a Tisza Sziget taksony önkéntesei, és egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki az elmúlt másfél-két évben, és ezt szerettük volna most tovább folytatni, és taksonyi lakosokként egy élhetőbb taksonyért tenni, így civil szerveződésként folytatjuk munkánkat, teljesen pártpolitikától függetlenül, és azért dolgozunk majd folyamatosan, hogy egy élhetőbb, tisztább és szebb taksonyt is hozzunk létre.
2: Akkor azt jól értjük, hogy tulajdonképpen abból, ami indult egy egészen más céllal, abból végül is maradt egy ilyen csapat, tehát hogy itt annyira jól összeboronálódtatok, hogy úgy voltatok vele, hogy akkor ezt itt nem hagyjuk annyiban,
3: hanem sőt, folytatni kell.
2: Nem csak az, hogy közösen nem tudom, megiszunk egy söröcskét, hanem akkor csináljunk már közösen valami hasznosat is.
4: Abszolút.
5: Igen, nagyon jó csapat volt, és nagyon jó csapat vagyunk, és annyira jól dolgoztunk, és jól működtünk együtt, hogy úgy döntöttünk, hogy jól lenne ez tovább. Sok probléma van taksonyban, és gondoltunk, hogy ha együtt vagyunk, és ha tudunk együtt dolgozni, és úgy néz ki, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, akkor az jó lenne valami csinálni együtt, igen.
2: Amivel ugye
3: a város. Mennyien vagytok most egyébként jelenleg? Hány fő?
4: Körülbelül a Tisza Sziget tagja az olyan 40-45 fő környéke volt. Ebből most az aktív tagok száma, akik ezt a civil szerveződést és ezt a szervezést csináljuk, az körülbelül olyan 10-15 fő jelenleg, de ezt szeretnénk tovább bővíteni, hogy megalakul az egyesület. Abszolút, így
2: tehát
4: van.
2: Akkor ez a hosszú távú cél, hogy egyesületté avanzsálódjatok?
4: Így van, igen. A civil szerveződésünk az egyesület legyen, igen.
2: Mert hogy úgy majd könnyebb lesz akár bármilyen közös programot szervezni?
4: Abszolút, sokkal könnyebb
2: és
4: lesz.
2: És van is már terv, hogy miket szerveztek?
4: Vannak tervek. Vannak ugye az első, akkor. Az ugye, amit most, amiről itt is vagyunk, ugye az első tiszta taksonyért program, ezt szeretnénk hagyománnyá avanzsálni, vagy tenni, és ezek után azért a környezetvédelmet több szempontból, több szegmensből szeretnénk megtámogatni itt taksonyban. Ugye ennek Janának már vannak tervei, tehát hogy mi azért fontosan dolgozunk a háttérben ezen, illetve elkezdtünk ugye kapcsolódni akár a taksonyi önkormányzattal a problémákkal kapcsolatosan, illetve akár helyi vállalkozásokkal, más szervezetekkel együtt dolgozni. Úgyhogy ez a célunk, hogy egyrészt a környezetvédelmet, és utána egyéb más ügyeket is taksonyban támogathassunk, akár szociális ügyekről beszélünk, akár rendezvények szervezése, bármilyen egyéb dolog.
3: Az önkormányzattal ugye egyeztettetek, és innen jött, hogy akkor a legelső ilyen alkalom legyen, akkor mondjuk egy ilyen közösségi szemétszedés, tehát erre van a legnagyobb szükség tulajdonképpen most?
5: Igen, igazán úgy szerintem nyár elején valamikor jött az ötlet, igen, és például én már sok éveken keresztül elviszem a lányainkat iskolába, már csak a kisebb, és nekem az a cigarette csík az a gyenge pontom. és sajnos egy cigarette csík csak 1000 liter körülbelül vízet tud megmérgezni. És az nagyon, és mi most nem egy cigarette csíkról beszéltek, sok, utána a mezőn, a erdők szélen annyira sok szemét, és azt gondoltunk, hogy most jó lenne így szervezni egy program, és hogy mindenki jöjjön, minden lakosság, mert ez nem csak a mi problémánk, ugye, az egész taksonyi lakosság a probléma, és igen, megszervezni egy programot, és együtt tenni a taksonyunkért.
2: Egyébként ilyenkor, amikor ilyen programot hallok, az egyik szemem sír a másik nevet, mert szuper, hogy összefogtok és csináljátok, de milyen jó lenne, ha nem lenne. Nem lenne szükség, igen, hogy valaki másnak a szemetét az ember összeszedjen. Na nézzük akkor meg, hogy hogy is épül fel a program. Október 3-án szombaton 10 és 14 óra között a Szent Anna téren gyülekeztek. Onnan mi fog történni ezek után?
4: Igen, 10 órakor Szent Anna térre várunk minden taksonyi lakost, aki szeretne ugye ez ügyben tenni, és a tervek szerint ugye 4 zónában történik majd a szemétszedés. Minden zónának lesz egy koordinátora. Amikor a Szent Anna téren ugye a gyülekező megtörténik, akkor a koordinátorok segítségével az ott jelenlévőket szétosztjuk a zónákba, és mindenki elkezdi a saját zónáját ugye megtisztítani. Ehhez ugye biztosítunk rengeteg eszközt, és különféle gépeket is, amik ugye a nagyobb szemét és hulladék elszállításához szükséges, de alapvetően kézi erőre is szükség lesz. Szemetes zsákokat és egyéb más kesztyűket, eszközöket ugye biztosítunk, és így fog történni a szemétszedés, hogy az adott zónákban ugye ezek a lakosok, vagy azok, akik ugye eljönnek erre a programra, akkor tudnak menni, és tudják a szemetet szedni.
3: Akkor különösebb eszközzel, meg felszereléssel a látogatóknak, illetve akik segítenek, nem kell készülni, tehát minden eszköz biztosítotok számukra.
5: Igen, és még szeretnénk mondani, hogy utána a legvégén, amikor már megcsináljuk a munkánkat, akkor lesz apró ajándék mindenkinek, de ez titok.
4: Ez meglepetés, igen.
2: Azt jól látjuk, hogy hát legyen így, de hogyha a vártnál többen csatlakoznak, akár még bővíthetitek is a programot?
4: Ez teljes mértékben így van. Ugye mi egyeztetésben vagyunk több céggel, akik ugye támogatják ezt a rendezvényt, köztük ugye a Kuka Hungária Kft., és ők azok, akik szeretnék még esetleg bővíteni is a zónákat, de ezen kívül ugye támogatunk a W3 konténer, az NCT ZRT, Farkasművek és az LGS Földmunka. Ők segítenek minket olyan eszközökkel, akár konténerekkel, kesztyűkkel, szemetes zsákokkal, amik nélkül ez a program nyilván nem jöhetne létre.
2: Azért is választottátok ezt a programot, mert látjátok, ahogy ti is járjátok Taksony utcáit, hogy van baj ilyen tekintetben? Tehát, hogy gondolom, hogy számítotok rá, hogy nagyobb mennyiségű hulladék. Sőt, hát, hogyha már konkrétan ilyen járművekkel, meg nagyobb gépekkel is készültök, akkor hát feltételezem, hogy megvan ennek az oka. Tehát, hogy látjátok, hogy erre nagy szükség van sajnos.
5: Hát sajnos igen, én például úgy nálunk a hadsókapu a háznak, vagy udvarnak a mezőre néz, ami gyönyörű.
2: És lenne?
5: Igen, és ott van nagyon szép a látvány, lenne, de ha sétálunk, vagy futunk, akkor mondjuk sétálunk a föld úton, vagy erdő szélen, balra nézzük őzekeket láttunk, és jobbra nézzük kupac szemét. És az nagyon szomorú, mondom, szerintem megint kell nekünk újra megtanulni, élni természettel együtt, vagy természetben, mert az nem tudunk, sajnos. Igen, és azt is gondoltunk, hogy igazán, ha kétszer évente összejövünk és szedjünk a szemetet, az nem fog segíteni. Sok minden kell, oktatás, fórumokat csinálni, ugye? Úgyhogy az még
3: hát kéne egy szemléletformálás, igen.
5: Ez biztos, és ez nem egy hónap alatt fog történni, biztos vagyunk benne, de sok idő után remélhető, az tud alakulni valamire szebbre. Igen.
2: Hát igen, egyébként tényleg valóban erre van szerintem szükség, mert hogy edukálják az embereket, mert nem tudom, tehát néha azon gondolkozom, hogy lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy hát minek figyeljek, úgyis vannak ilyen jó kis programok, majd összeszedik mások helyettem. De nem, persze. Mert ugye nyilván ezt gondolom, egy ilyen program is arra hívja fel a figyelmet, hogy kérlek, szedd már össze, vagy nem is azt, hogy szedd össze, ne dobd el.
3: Legalább a kukába dobd, igen, vagy ne. Igen.
2: Egy ismerősöm egyébként kint volt, és ez egy zárójeles történet Szőulban, és képzeljétek el, hogy mesélte nekem, hogy ott nincsenek az utcán szemetes kukák, semennyire, mert hogy annyira a kultúra része az, hogy hazaviszik az emberek a szemetet, vagy máshogy, igen. Tehát ott nem dobálják ez el az tiszta. Utcán, de még kuka sincs, mert hogy nincs rá szükség, mert tudják, hogy az ő szemetüket majd hazaviszik, és akkor otthon tudják, hogy hova kell rakni. Ettől kicsit még messze vagyok.
4: Igen, de hogy nem is kell ennyire nem messze menni Szöulig, ugye, a világ másik végéig, hanem csak a szomszédba, Ausztriába átmenni. És már ott is ugyanezt tapasztalja és látja az ember. Tehát én hétvégén is most Ausztriába töltöttem az időt, és ég és föld. Tehát, hogy egyszerűen az a tisztaság, az a szép környezet, hogy ezt itthon is meg lehetne teremteni. Úgyhogy mi is ezért szeretnénk dolgozni, hogy legalább egy hasonlót, vagy minimum ugyanezt tudjuk hozni.
5: És az ajándékainkat igazán ilyen érdekes ajándékok, mert az...
4: az, hogy támogatjuk, vagy egy kicsit próbáljuk elősegíteni, igen, azt, hogy ezt kevesebb
5: szemét legyen. Értjük, hogy ne dobáljuk, de valami csináljuk vele.
2: De jó, igen, kíváncsiak vagyunk. Kell-e bárhol előre regisztrálni, jelentkezni, jelezni, hogy mi szeretnénk részt venni, hogy mondjuk tudjátok előre, hogy nagyjából mennyi ember megy?
4: Alapvetően a legnagyobb segítség a Facebook eseményünknél lenne, a Tiszta Taksonyért program Facebook eseménye, hogyha ott valaki bejelölné, hogy megjelenik, vagy eljön az eseményre, vagy akár érdekli, már az is nagy segítség lenne, és hát alapvetően mi is ugye minden felületen posztoljuk, ugye taksonyi csoportokban, és Taksonyban is több plakátot kihelyeztünk az önkormányzat, a Taksony önkormányzat segítségével, tehát rengeteg helyen felhívtuk a figyelmet erre a programra, és tényleg a Taksony önkormányzat és a polgármester úr Zsolnai Pál is teljes merszélességgel támogatja, ő is jelen lesz amúgy a rendezvényen, tehát ő ugye az egyik fő támogatónk, úgyhogy így a taksonyi lakosokba bízunk, hogy tényleg sokan eljönnek erre.
3: De gondolom egyébként lehet csatlakozni akár a délelőtt folyamán is. Tehát ha mondjuk látja egy járókelő, hogy úgy szemétszedés zajlik, és éppen van ideje. Olyan,
2: szabad ideje van is beállt.
3: Tehát hogy lehet folyamatosan bármikor ott ugyanap folyamán.
4: Abszolút.
2: Ne fogja vissza senki magát. Mi van akkor, ha esni fog az eső?
4: Igen, erről is jeleztünk már az elmúlt posztunkban, de itt is jó megemlíteni. Reméljük nem fog esni természetesen, de ha igen, vagy ha nagyon-nagyon szeles lesz az idő, akkor a tervek szerint egy vagy kettő héttel elcsúsztatjuk ezt az eseményt, és akkor vagy a rákövetkező hét szombaton, tehát 10-én, vagy utána 17-én tartanánk meg.
2: De gondolom erről kommunikáltok majd az eseménynél.
4: Abszolút, mi is figyeljük azért az időjárás előrejelzéseket. Nyilván egy héttel előre még azért nem 100% semmi, de a mostani állapotok szerint azért aránylag jónak tűnik az időjárás.
3: Reméljük
4: így marad, igen.
2: És akkor záró kérdésként az összegyűlt szeméttel mi lesz? Hova kerül, van erre már segítségetek? Nagyon bólogattok, úgyhogy meséljetek erről egy kicsit.
5: No, az összes szeméttel azt, hogy a kettő konténerünk lesz, igen, a W3 konténer Kft-től és NCT-zár ZRT-től, igen. És én is kérdeztem, hogy igen, hogy mi lesz, a szemét telepre fogjak elvinni. Én így nem szeretném, de a W3 konténernek van saját szeméttelep, nem szeretnék most így pontosan mondani, hogy ne, igen. Úgyhogy nekünk ez nagyon fontos volt, hogy ne legyen, hogy a konténerre minden összedobáljuk, és utána
2: igen.
4: Valami a helyre kerül, ahova meg
5: igen,
4: nem.
5: Igen, más helyre kerül, az
2: hát
5: nem
2: az érdekes, igen.
5: Az nem jó, nem működik így, úgyhogy igen.
4: Igen, erre is próbáltunk figyelni, hogy akik ugye támogatnak minket, akkor igen. Ők is ugye azt a megfelelő szemléletet vallják, amit mi, és akkor így az ő támogatásukkal tud létrejönni ez. És igen, a konténereket elszállítjuk a többi zónába, ami ugye Taksonynak ugye a belterületein lesz, mert ugye a negyedik zóna az NCT-ZRT körüli és a Nyárfás utca körüli rész a Taksonyba, ez egy ilyen erdősebb terület, ott nagyon sok ipari hulladék van, tehát sít és minden egyéb más, amihez ugye már ipari gépek kellenek, és ugye azok kerülnek be a konténerbe. A többi területen, tehát Taksony főutcáján és Szent Anna téren és a többi utcákba, ott pedig ugye kézierővel egy szemetes zsákba gyűjtjük a szemetet, és szintén a Taksony önkormányzat támogatásával ezeket összegyűjtik majd egy platós autóra, és utána viszik be a konténerekbe. Tehát ez egy teljesen szervezett dolog lesz így minden területen.
5: És sajnos az egész Taksonyt ez nem tudjuk megcsinálni, jó lenne, de mivel mi csak elkezdtünk, nem tudtunk, hogy mire tudunk számítani, és azért gondoltunk, akkor most próbáljuk így pár zónát.
4: Igen, ezt a négy zónát terveztük csak, de most szeretnénk ezt kibővíteni, ha most is lehet, már több részvevő lesz, akkor kibővítjük, ha nem, akkor pedig remélhetőleg jövőre még nagyobb létszámmal, és akkor még nagyobb lelkesedéssel akár az egész Taksonyt is meg tudjuk tisztítani.
2: Igen. És jó lenne, ha vége majd az lenne pár év múlva, hogy nem lesz mit összeszedni.
5: Igen, az a legnagyobb cél. Igen.
2: Megtaláljátok tehát az esemény, de megosztjuk itt a videó alatt is, szemétszedés, tiszta taksonyért program, október 3-a szombat 10 és 14 óra között. Többen vannak a szervezők közül, de mi most két szervezővel beszélgettünk, Zanozi Jenával és Gonda Imrével. Köszönjük szépen a beszélgetést.
4: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
5: Sziasztok.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot sziget-szent-miklós@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca közölte, hazánknak 3 független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt, a nyomozást és a vádképviseletet pedig európai delegált ügyészek végzik majd. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személyi cseréket. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdi állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt

0: eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, hiszen még továbbra is izzanak kameráink. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján élőben tudtok minket nézni és nem csak hallani. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Arany érem méghozzá az IASZ világbajnokságon csapatban, és a csapat egyik tagja a szigetszentmiklósi Horváth Ádám, aki tulajdonképpen már-már törzs vendég nálunk, van itt velünk. Jó reggel!
4: Jó reggelt!
2: Gratulálunk! És most hoztad ugye az íjat is, az egyiket. Igen. Erről is mindjárt majd beszélünk, sőt egy picit meg is mutatjuk.
3: Köszönjük, itt adásban. Igen.
2: Köszi, igen, ott látszik. Hát mondjuk, hogyha valaki csak így hirtelen ránéz, nem biztos, hogy tudja hova tenni, hogy most mit is látunk valójában.

0: Mert azért ez egy eléggé speciális így.
1: Meg egyébként ugye sokkal nagyobb, mint amennyit most innen látunk belőle. Na de majd megmutatjuk egy kis videós formában is.
0: Így van, adás után készítünk egy rövid kis videót, ahol Ádám bemutatja majd az íjat. Na de, hát csapatban a világbajnokságon aranyérmesek lettetek. Gratulálunk, mesélj egy picit magáról a versenyről. Hol volt, mikor volt, és hogy sikerült az aranyérmet bezsebelni?
2: Szeptember elején volt Szilvesváradon. Ugyanazon a pályán volt, mint az Európa-bajnokság, vagy hát a nyomvonala szinte ugyanaz volt a pályáknak, úgyhogy valamilyen szinten ismerős volt.
0: Az mikor volt az EB?
2: Az június vége, július eleje.
0: És aki esetleg nem hallott az előző beszélgetésünket, ott hogyan sikerült szerepelni?
2: Ott csapatban azt is megnyertük, és ott egyéniben negyedik lettem.
0: Wow, gratulálom.
1: De ez ugyanaz a csapat volt akkor?
2: Nem ugyanaz a csapat, mert van egy kis különbség benne, igen.
0: Azt mondtad itt adáson kívül, hogy egyébként nem csak te voltál Sziget-Szent Miklósi a csapatban.
2: Nem, Tóth József is. A csapattagok Tóth József, Gondán György, Lázár Gábor és én voltam.
0: Mesélj egy picit a versenyről, hogyan képzeljük el, hogy zajlott, és hát kemény mérkőzés volt, hogy meccs volt, hogy nem tudom, hogy mondjam ezt, úgyhogy aranyérmesek legyetek, tehát sokat kellett.
2: Hát a csapatverseny az úgy zajlik, hogy alapvetően 4 napot lövünk, de a csapatverseny az csak a negyedik nap, ott egy fél pályát lövünk le, az 14 cél. 14 cél alapján kerül be az első 6 a döntőbe. Ott mi első helyen kerültünk be, és a döntőben is nullázódnak a pontok, tehát ott teljesen nulláról indul 6 cél, és 6 célt lövünk le, és annak az összeredménye számít.
0: Ez hogy működik a gyakorlatban? Mit jelent az, hogy a célt lövitek le, tehát csapatban mindenkinek lőnie kell? Igen, vagy ez olyan, mint a váltófutás? Vagy
2: igen,
0: ez
2: mindenki lő, ott 6 cél, ott annyi a segítség, hogy megbeszélhetjük a távolságot.
0: Aha. Csapaton belül. Uh-huh. Már milyen távolságot?
2: Az hogy jelent? Mennyire van a cél.
0: Igen. Ja, aha.
2: Mert ezt alapvetően a versenyen nem tudjuk, azt nekünk kell kitalálni.
0: És akkor így van, amikor így van egy ilyen kis anomália, hogy szerintem nem ennyi, szerintem annyi. Tehát, hogy vagy úgy nagyjából azért be tudjátok lőni.
2: Nagyjából be tudjuk, de igen, azért szokott persze ilyen lenni. De inkább most is úgy csináltuk, hogy Gondán Gyuri belőtte az elsőt, ő nagyon jól.
0: Aha, és akkor ő már úgy megtudta.
2: Nagyon jól ment neki, és akkor megmondta, hogy jó volt az a táv, vagy nem, amit megbeszéltünk, de jó volt, mert nagyon jót lett a...
0: Ezt nem akartam még kérdezni, hogy ez számotokra milyen információ, mit jelent? Tehát, hogy máshogy lőttök, tehát mit jelent az, hogy milyen a táv, mi a táv?
2: Hát, hogyha mondjuk lőtt volna egy alacsonyat, vagy magasat, uh-huh. akkor tudjuk, hogy nem, hogy akkor 2 méterrel többel kell lőni, uh-huh. kevesebbel, vagy...
1: Tehát akkor nem jól satszoltátok be a távolságot. Igen. És az első 3 nap meg akkor egyéniben lőttetek?
2: Igen,
1: és
2: az első 3 nap az egyéni volt. Hát ott nekem nagyon nehezek voltak a pályák, szóval nekem ez a tervbesülés, ez mindig az volt a nehézségem. És az országos bajnokság után nagyon úgy voltam, hogy nagyon nagy önbizalommal, meg sok elvárással magamhoz úgy mentem, hogy nagyon jól fog menni. De hát ezt a fajta pályákat én nem tudom úgy lőni sajnos, ahogy...
0: De ez
2: fejben kellett volna összerakni talán magamat, úgy abba volt nagyon sok hiba.
0: Aha, ott úgy hogy végeztél, és jól érzem a hangodban, hogy ott egy kicsit csalódott vagy?
2: 10. lettem, igen. És hát igen, azért nem ezt szerettem volna, meg rég volt olyan, hogy ne lettem volna benne mondjuk az első 6-ba, vagy nem is tudom mennyibe, szóval aha. ez így.
0: Hát igen, ilyenkor egyébként mentálisan kell ezt egy kicsit...
2: És azt mondtam, mert 5. lettem az EB-n, nem 4.
0: Ötödik lettél. Igen, hát tehát szerintem egyébként a versenysportolóknak sokszor ez a legnehezebb. Nem tudom, mennyire nehéz mondjuk egy második hely, tehát másabb-e másodiknak lenni, mint 10. Mert a második ugye az már csak egy picit maradtál le az első.
1: Igen.
2: Hát persze azért az nyilván egy jobb érzés, de senki se azért megy, hogy második
1: legyen. Hát nyilván a versenysportolóknál is azért vannak pici hullámvölgyek, hol ugye sokkal igen. fentebb van az ember, hol egy picikét nehezebben, meg amit te is mondasz, hogy azért úgy mentálisan is rá kell erre készülni.
2: Igen, meg valahogy furcsa volt, hogy amit sikerült az országos bajnokságon összehozni, hogy nagyon magabiztosan tudtam lőni mindent, és akkor úgy voltam, hogy na, itt is csak az lesz, hogy minden célom, biztos vagyok benne, hogy jó a táv, teljesen jó legyen a lövés, és nagyjából már az első célt nem illettem le, úgyhogy innen.
0: Hát igen, az ember, amikor én is tapasztalom, amikor egy kicsit már úgy elbízna magát, akkor az élet úgy ad egy kis pofont, hogy na, néha azért kicsit, szóval, nem tudom, alázatosabban vagy valahogy így. Az mit jelent, amit mondtál, hogy az a pálya egyéniben annyira nem... Tehát segíts egy kicsit minket, nekünk megérteni, mint laikusoknak, hogy milyen más pályák vannak. Tehát ezt miért nem érezted annyira a magadénak?
2: Valahogy a távok ott nem egyszerűen úgy voltak kirakva a célok, jó pályák voltak nagyon, nehezen becsülhető, számomra főleg, és valahogy nekem nem ment ez a, ez a fajta pálya. Nem tudom. Szóval most úgymond semmi különbség, mert 3D, de mégis nagy különbség van a pályákban, hogy nem feltétlenül attól nehéz egy pálya, hogy messzire vannak a célok, hanem megbecsülni a távolságot, hogy mondjuk ez most 41 méter vagy 44 méter.
1: Ja, hogy az a legnehezebb része talán, hogy a távot megbecsülni.
0: Igen. Már hogy ez sokat számít. Mit jelent ez a sportágon belül, hogy ti csapatban most világbajnokságon aranyérmesek lettetek?
2: Hát itt ugye 6 csapatból 4, azt hiszem, hogy 4 magyar csapat jutott be, szóval mi lettünk így a legjobb magyar csapat is.
0: Wow! Aha,
1: ez tök jó. Tök jó. Mi múlik egyébként, hogy a csapattagok így hogy állnak össze? Mert ez például teljesen... a Gondán Györgyel tudom, hogy nagyon sokszor vagy egy
2: igen,
1: csapatban.
2: Igen, vele szerintem már 4, vagy nem tudom, ez volt a 4. talán, vagy lehet, hogy még 5. is.
0: Jól emlékszem, hogy azt mondtad itt adáson kívül, hogy ő lett az első egyéniben?
2: Igen, egyéniben. Uh-huh. Ő nyerte meg.
0: Mesélj egy picit, kérlek, hát ami ott van melletted, az íról, mert hogy így elképesztő. Én mondtam, hogy én azt hittem, hogy kiveszel megint egy ilyen fa íjat, amit én látok, ha nem tudom
1: én gondoltam, hogy ez ekkora.
0: Pocahontasban, vagy nem tudom, de most legutóbb pont azt néztük a kislányomat. Hát nem, hát ez nagyon durva, ez köz.
1: Ez egy komoly szerkezet.
0: Igen.
2: Hát igen, szóval ez volt a tavaly előtti csúcsmodellje az egyik gyártónak, a Hoytnak.
0: Aha.
2: Én tavaly vettem meg, tavaly nyáron.
0: Milyen értéke van egy ilyennek körülbelül?
2: Hát olyan közel milliós tétel, úgy mindennel együtt.
0: Igen, mert hogy azért látom, hogy elég speciális. Milyen anyagból van ez?
2: Alumínium, a közép része az alumínium, a karok az karbonból vannak, és hát a csigák fölül az is alumínium.
0: És az íjakról mit kell?
1: Nyílvesszőről.
2: Azok is van többféle, legtöbben ezt a karbonszálasat használjuk, karbonvessző. Ezek viszonylag strapabíróak. Mondjuk ezek a vesszők pont, amik itt vannak nálam, ezek nagyjából ilyen 5 éves vesszők.
0: Ezt már csak behozni, nehogy itt tönkre tegyük a legújabbakat.
1: El tud használódni egy idő után.
2: Igen, ezeket nem sokat lőttem, és pont azért egyszer most elővettem, az országos bajnokságra vettem elő, ott jól ment vele, úgyhogy úgy voltam, hogy elmegyek a VB-re is vele, hát annyira nem vált be, de igazából nem azon volt, szóval nem ilyen veszőm volt.
0: Egyébként a versenyen meg van szabva, hogy milyen eszközt használhattok?
2: Kategóriák vannak. Aha. Ez a CU, amiben én lövök, ebbe igaziból minden használható az íjon, ami hát távolságmérő meg ilyesmi nem, de így a normál körülmények között, hogy minden.
0: Ja, mert hogy egyébként jelenti, van távolságmérő, de az csalásnak számít, gondolom.
1: Gondolom, a csapatversenyen is ugyanezeket használtak, mint amit egyéniben, tehát ez nem változott.
0: Most mi a cél, hogyan tovább? Ugye csapatban, tehát VB-n aranyérmesek lettetek. Most mi fog következni, akár a te életedben, vagy a csapat életében?
2: Hát, most igazából jövőre lesz 2 verseny, amire valamelyikre elmennék, lesz Olaszországba, meg Németországba, még nem tudom, melyik legyen a fő, vagy melyikre menjek egyáltalán. Meglátom, hogy tudom összeszedni magam fejbe, meg hogy megy a felkészülés.
0: Hát nagyon szépen köszönjük. Igen. Köszönjük szépen, és hát még nem engedünk el, mert így gyorsan itt a zene alatt csinálunk egy rövid videót, amit felteszünk a Lakihegy Rádió Facebook oldalára, hogy picit közelebbről is megnézzük az íjat.
1: Igen.
0: Úgyhogy nézzétek majd meg a Facebook oldalunkat, mert kicsit közelebbről is igyekszünk megmutatni, és akkor gratulálunk még egyszer az egyénihez is, és a csapat eléréshez és eredményhez is. Horváth Ádám Mariásszal beszélgetünk. Köszönjük szépen.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: tányér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetért és elfogadásra javasolta.
7: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy az aérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
6: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
8: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétény Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
6: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szentmiklóson. A Sziget-Szentmiklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
8: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétény Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, mondott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetükön fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
6: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharasztin épülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagykukac.vöröskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
5: Sporthíreink.
6: Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Priva Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos addig nem biztos, hogy megérkezik.
9: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1-es szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minden előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erről mondani.
5: Időjárás.
6: Vasárnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A délies szelet Sopron és a Fertőtó környékén élénklökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak.
10: Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Élőben tudjátok követni a mostani beszélgetést a Lakihegy rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A héten mi már kettecskén beszéltünk erről a témáról, de hát most vendégünkkel beszélünk, aki azért első kézből érintett, mert hogy természetbajnokai díjat kapott a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér gimnázium projektje. Maga Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter adta át ezt a díjat egyébként Szigetszentmiklóson. Úgy fogalmazott, hogy ezek az emberek nem legyőztek valakit, hanem észrevettek valamit. Ugye itt arról van szó, miről van szó, nem is én mondom el, hogy mi is ez a díj és miért járt. Vendégünk Kisné Hegedűs Éva, a Batthyány Kázmér gimnázium igazgatója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt. Jó reggelt kívánok!
2: Hát ugye maga a téma, az egy sajnálatos esemény előzi meg, ugye bizonyára sokan emlékeznek a 2020-as olajszennyezésre, ami történt Szigetszentmiklós részén a Kisdunának. Na és akkor utána egy ilyen rehabilitációs projekt kezdődött el a gimiben, vagy hogy volt ez pontosan?
4: Hát ez nem ilyen hirtelen történt, hanem az egésznek az az előzménye, hogy nálunk minden évben szeptember elején a 9. évfolyamosoknak erdei iskolát szervezünk, ahol nyilván különböző természetvédelemmel kapcsolatos dolgok is előkerülnek. Ebben az erdei iskolában volt vendégünk két szakértő, Balog Márton és Zöld Balog Ágnes, akik az úszólátnak a tudósai Magyarországon, és ők beszélgettek a gyerekekkel az úszólátnak a jelentőségéről, illetve hát erről a sajnálatos eseményről, ami történt, és akkor született meg az ötlet, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk ebben segíteni, megpróbálnánk ezt valahogy helyreállítani, ezt a dolgot, mert az úszóláb borzasztóan fontos. Az úszólábnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy tisztítja a vizet. Itt az olajkatasztrófánál is az történt, hogy igazából egyrészt megvédett minket az úszóláb attól, hogy ez tovább terjedjen az egy sokkal nagyobb szakaszának is Dunának. Másrészt viszont elpusztult az úszólápon ezáltal körülbelül 2000 négyzetméteren azok a növények, amik az úszólápot alkotják. És hát a gyerekeknek pattant ki tulajdonképpen a fejéből, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk valamit tenni ezért. És hát akkor elkezdődött egy hosszú folyamat, mert azért az nem úgy van, hogy az ember reggel kitalálja, hogy most elmegyek úszólápot építeni. Ez egy természetvédelmi terület, ráadásul az úszólápon nem akármilyen növények vannak, hanem védett növények, speciális növények, nem lehet bármilyen növényekkel az úszóláp szigeteket betelepíteni. Úgyhogy sok-sok hónapnak és utána járásnak a munkája volt az, hogy végül engedélyt kaptunk arra, hogy mi ezzel foglalkozzunk, hogy begyűjtsük ezeket a védett növényeket, hogy ezekből ilyen kis mesterséges úszóláb szigeteket készítsünk. Ehhez kellett rengeteg nád, meg rengeteg minden kellett hozzá, mire ez összeállt. A lényeg az, hogy aztán a következő évben, 2021-ben már a következő erdei iskolában elkezdtük a 9. évfolyamosokkal ezeknek a mesterséges úszóláb szigeteknek az építését. És ez azóta is tart, minden szeptemberben a 9. évfolyamosaink építik tovább a lápot, és nem csak ők egyébként, hanem a kollégám, Cita Zoltán, aki az egyik szülőatya ennek az ötletnek, ő mindenkit igyekszik bevonni ebben, tehát nem csak a mi 9. évfolyamosaink, hanem épített itt már úszólápot a Regensburgi Gimnázium is, akik a testvériskolánk, aztán a másik testvériskolánk, a Szatmárnémeti Kölcsei Ferenc Gimnázium, de más iskolákból is hívott már csoportokat ennek a lábnak az építésére. A lényeg az, hogy haladunk mindig szépen előre, és most már több mint 100 négyzetméter mesterséges úszólábsziget van, amiket folyamatosan drónnal követnek, hogy egyáltalán megfakadnak-e kihajtanak-e ezek a növények, amiket oda telepítettek a kollégák, a gyerekek, és úgy tűnik, hogy igen. Tehát élnek a növények, és van lehetőség arra, hogy ez valamikor majd egy teljes úszóláp legyen megint.
2: Elképesztő. Hiszem a szavaidat. Hát ez nem csak tényleg az, hogy egy gimnáziumból indul egy ilyen ötlet, amit egyébként ugye tulajdonképpen ezek szerint bárkinek eszébe juthatott volna, de hogy olyan szép ez a történet, hogy akkor ti itt így gondozzátok. Ugye említetted már Cita Zoltán kollégát, de hogy van egy másik igen, pedagógus is.
4: Igen, Sete Krisztina tanárnő a másik. Tulajdonképpen ők ketten viszik a hátukon most már 6 éve ezt a projektet. Krisztina az, aki mindig az erdei iskolának a komplett megszervezéséért felelős. Ő egyébként a Reál Munka közösségnek a vezetője. Zoli pedig az, aki tevékeny ebben a
2: hát meg most már komoly szakértői.
4: Igen.
2: Komoly szakértői egyébként, hát gondolom ennek a témának.
4: Most már lassan, igen. Igen.
3: Abszolút.
2: Hogy kerültetek szerinted, tudsz erről bármit így fókuszban a minisztériumban? Ugye Gajdos László élő környezetért felelős miniszter adta át a díjat személyesen. Szerinted hogy keveredtetek így az ő fókuszába, vagy tudtok erről bármit? Mert ugye ez nem egy pályázat.
3: Igen, tehát, hogy pályázat
4: nem,
3: volt.
4: Nem. Hát az nekem is meglepetés volt. Körülbelül a díját adó előtt 2 nappal tudtam meg, hogy ő is fog jönni. Ez úgy volt, hogy mi már 2024-ben és 25-ben részt vettünk egy Erasmus Plus pályázaton is, aminek szintén ez is volt a témája, ez az úszóláp rehabilitációs projektünk, és annak a záró rendezvénye volt 2025 őszén a Sárgaházban, ahol ott volt a WWF-nek az egyik vezetője, és ő neki ez borzasztóan megtetszett ez a projekt, és ő akkor ígéretet adott, hogy segíteni fog nekünk, és hát tulajdonképpen így szerintem így kerültünk a WWF-nek a fókuszába, így történhetett az, hogy először adták át ezt a természetbajnokai díjat, és éppen ránk gondoltak, ami nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Gajdos miniszter úr hogy került ide, azt én pontosan nem tudom, de gondolom, hogy a WWF hívta meg.
2: Igen, mert azt is fontos hangsúlyozni, hogy a civil természetvédelmi kezdeményezéseket jutalmazó díjat a WWF Magyarország hozta létre, támogatója pedig a szintén térségi Dunaharaszti Coca-Cola HBC Magyarország. És ugye itt azt írja amúgy szigetszentmiklós.hu, hogy töretlen azóta is a munka, tehát hogy ahogy mondtad 6 évvel ezelőtt, én meg amikor hívtalak telefonon, hogy egyeztessünk, akkor én így naivan megkérdeztem, hogy de hát azok a diákok már elballagtak, nem? És mondtad, hogy ez nem működik, Szandi, hát mindig a 9-es évfolyam, ez miért így alakult?
4: Hát mert a 9-eseknek van nálunk szeptemberben erdei
3: ja,
4: iskolája.
3: Csak nekik van erdei iskola.
4: Igen,
2: hát annak igen, az évfolyamnak, igen, tehát akkor...
4: Igen, a 9. évfolyam az mindig 3 osztály, akiknek erdei iskolát szervezünk, és az erdei iskolának mindig része ez az úszóláp építés, és akkor így gyakorlatilag már több mint 600 gyerek
2: hozzájárult
4: ehhez, és részt vett ebben a munkában, amiben szerintem borzasztóan fontos, hogy nem csak tantermi körülmények között hallanak a természetvédelemről, hanem oda mennek és gumicsizmát húznak. És
2: na, igen, pont ezt szerettem volna, hogy mesél, igen, a fotókat látjuk, hogy igen, a gyakorlatban ez hogy működik? Óra keretein belül, délután, az eszközöket honnan szerzitek be magát a növényt? Vagy nem is az, hogy honnan, de hogy nem tudom, azt támogatja az önkormányzat, vagy hogy működik ez így a gyakorlatban? Mert azért ennek költségei hát, is vannak.
4: Igen, hát mindig ügyesek a kollégák, és valahonnan mindig kerítenek rá. Most például ezzel a díjjal is jól jártunk.
3: De jár ebből is a szempontból,
4: igen.
2: Hát
4: de gyakorlatilag az van, hogy Zoli már hetekkel előtte meg kell, hogy szervezze, hogy honnan lesz nád egyáltalán. Általában Cseperről tudja beszerezni. Hát egy ilyen úszóláp sziget úgy néz ki, hogy rengeteg sok nád kell hozzá, tehát egy körülbelül 1 méterszer 2 méteres nád tutajt kell igazából összetákolni, ami 30 cm vastag kell, hogy legyen. Egyébként először még nem csináltuk ilyen vastagra, és akkor kiderült, hogy az nem annyira jó, tehát
2: hát ez
4: így folyamatosan fejlődik a technika. Tehát egy ilyen 1 méterszer, 2 méterszer, 30 centis nád köteget kell először készíteni, utána azt be kell telepíteni ezekkel a speciális növényekkel, amik az úszólápnak a lakói. Ezeket előtte be kell gyűjteni, és akkor, hát mire a gyerekek oda mennek erre a foglalkozásra az erdei iskola keretén belül, addigra Zoli már mindent...
2: Tehát addigra ott kell lenni.
4: Addigra Zoli mindent oda készít, és akkor gyakorlatilag nekik már csak el kell készíteni, azért az sem kis munka.
2: Ez is nagy feladat.
4: Tehát a gyerekeknek, a 9. évfolyamosoknak az erdei iskolában mindig egy napig ez a feladatuk, hogy ők ilyen úszóláp szigeteket megépítenek kint a parton, és utána azt be kell vinni a helyére, tehát ott be kell mászni a vízbe, ott utána kenuba ülnek általában, és úgy vontatják be a helyére, és le kell súlyozni, hogy az ott is maradjon, ahol a dolga van neki.
2: De én úgy hallom rajtad, hogy amúgy te is már egészen jól kiképezted magad ezen a területen.
4: Hát igen, mert azért most már évek óta ezt csináljuk, és én erre nagyon büszke vagyok egyrészt, másrészt meg én is nagy csodálója vagyok a természetnek, úgyhogy igen, érdekel engem is.
3: Büszkeség az iskolának is.
4: Igen.
2: Látod egyébként a diákokon a szemléletformálást, azt, hogy egy kicsit, akik ott vannak tényleg, és kenuba ülnek, megcsinálják, hogy valamennyire közelebb kerülnek akár a természethez?
4: Igen. Szerintem igen. Egyébként az egész erdei iskola zseniális nálunk, tehát nem csak úszóláp építés folyik ott, hanem különböző más foglalkozások is. A térképészettől elkezdve a növényismereten keresztül mindenféle dolgokkal foglalkoznak, illetve szintén Cita Zoltán kollégám az, aki egy zseniális informatikai hátteret készített ehhez, egy saját appot készített, ahol a gyerekeknek a munkáját tudják a kollégák folyamatosan értékelni, tehát ez egy verseny tulajdonképpen. A három osztályt 6 klánra szokták osztani. A klánokon belül nagyon fontos, hogy mind a három osztályból legyenek ott gyerekek, tehát ennek közösségépítő szerepe is van. A gyerekek kivétel nélkül mindig úgy jönnek vissza az erdei iskolából, hogy tök jó, hogy megismerkedtünk a másik két osztállyal is, meg összebarátkoztunk, igen, tehát együtt kell, hogy dolgozzanak. És a kollégák ezen az informatikai felületen keresztül értékelik őket folyamatosan, és akkor a végén lesz egy győztes klán, szóval ez egy kicsit ilyen verseny is. A gyerekeknek folyamatosan tölteni kell a munkájukat, tehát vannak projektidők minden nap, amikor a klánok azon dolgoznak, hogy a projekteket, amiket elkészítettek, azokat feltöltsék erre a felületre, és még le is fordítják angol és német nyelvre is, úgyhogy az idegen nyelveket is. Szóval tényleg zseniálisan ki van találva ez az egész.
2: Ez az egész intervallum egyébként?
4: Ez 5 nap, igen.
2: Wow. És ha már egyébként verseny, akkor kicsit más téma, de hát hogyha már itt vagy, akkor ezekről is beszéljünk, mert nagyon jó eredményeket ér el egyébként is a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Hát kezdve például, hogy országos középiskolai rangsoron 32. helyen van jelenleg.
4: Igen, most ott.
2: Az igen. Ez mit jelent számotokra? Tehát, hogy nem is tudom, én nem tudom, hány középiskola van az országban, hogy mennyiből. Majd mindjárt rákeresek.
4: Igen, én úgy tudom, hogy körülbelül 900, de ha rákeresel, az még jobb. Persze, hát ez fontos nekünk, hogy a rangsorban milyen helyet érünk el. Nagyon sok szempontot vesznek figyelembe ennek a rangsornak a kialakításában. Például az, hogy a kompetencia méréseken milyen eredményeket érünk el a felvételén, tehát a felsőoktatási intézményben vagy bejutásnál milyen eredményeket érnek el a gyerekek. Ott például nem is azt nézik, hogy hány gyereket vesznek föl. Egyébként nálunk mindig nagyon sokat, tehát ilyen 98 és 100% között van azoknak az aránya, akik az érettségizőink közül egyetemen tanulnak tovább. de nem is ezt nézik például a rangsorban, hanem azt, hogy akiket fölvettek, azokat hány ponttal vettek föl. Oh. És azért nálunk ez nagyon jellemző, hogy a gyerekek nem alulról kapirgálják a
3: Tehát még azt is nézik,
4: lézet, hanem bőven be tudnak jutni. Nagyon ügyesek a gyerekek, amilyen stratégiát állítanak fel ahhoz, hogy minél több pontot tudjanak szerezni. Visszatérve a rangsorra, tehát ezt is figyelembe veszik, de még azt is figyelembe veszik, hogy akik hozzánk jönnek, nyolcadikosok például, azok hányan jelölték meg első helyen a mi iskolánkat, ezen kívül az érettségén elért eredményeket veszik figyelembe, szóval sok-sok szempontból adódik ez, hogy tavaly a 32. helyet értük el, hát remélem, hogy most is legalább ilyen jók leszünk, de én úgy gondolom, hogy addig, amíg az első 100-ban benne vagyunk, addig büszkék lehetünk magunkra.
2: Abszolút, most megtaláltam egyébként, hogy a Matthias Corvinus kollégium és az oktatási hivatal együttműködésében alkottam meg, hogy az Országos Gimnázium rangsor Magyarország 100 legjobb gimnáziumát bemutató verseny tulajdonképpen, és hogy az összeállításakor 400 iskolának az oktatási hivatalba rendelkezésre álló közhiteles adatait vizsgálták meg 7 különböző szakmai szempont mentén. Mm-hmm. Tehát 400 iskolánál, 400. iskola körülbelül. Jó, mindjárt mennünk kell hírezni, úgyhogy még gyorsan bázisiskola is vagytok.
4: Igen, az oktatási hivatal bázisiskolája címet harmadszor nyertük el az idén, ezt mindig 3 évre kapjuk meg ezt a címet. Tulajdonképpen ez a cím, ez azoknak az intézményeknek az elismerése, akik innovatív szakmai munkájukkal hozzájárulnak az oktatás nevelés ügyéhez, és ez nem csak egy cím egyébként, hanem ez egy lehetőség arra, hogy a jó gyakorlatainkat bemutassuk más iskoláknak, úgyhogy minden évben a pedagógiai napokon, az őszi pedagógiai napokon is, meg a tavaszi pedagógiai napokon is általában van valamilyen témában előadás, ami a mi iskolánkban kerül megszervezésre, és más iskolák jönnek hozzánk a jó gyakorlatainkat eltanulni.
2: Szívből gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kisné Hegedűs Évának, a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatójának. További jó
4: szépen.
2: Munkát.
4: Köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamat. Az igazságügyi tárca

0: lelki detonációt. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Predák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Bredák Szandi vagyok, ez pedig a Szívhangok podcast, ahogy hallhattátok, természetesen Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel beszélgetek, de ma is van vendégünk, Balázs György, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő, 2024-ben a TEDx Liberty Bridge Woman előadója is volt, egyébként 4 gyermekes szülő, és több évtizedes küzdősport tapasztalat van a háta mögött, ő hozta létre az Életre valók programját és a TREVA önvédelmi rendszert. Mi az a TREVA? Hát nyilván sokakban felmerül ez a kérdés. Azt lehet olvasni az életrevalók programja.hu weboldalon mindenről, hogy amikor meghallgatjuk

0: Az önvédelem szót, akkor a legtöbben azonnal fizikai harcra, ütésekre és rugásokra gondolunk. Azt hisszük, az a megoldás, ha megtanuljuk kivédeni az ütést, vagy visszaadni azt. A valóságban azonban ez a megközelítés gyakran csődöt mond. És hogy ez miért nem működik, és egyáltalán hogy működik egy-egy közösség, és most itt beszéljünk például egy osztályközösségről iskolákban, erről is beszélgetünk, meg hogy maga a TREVA módszer, hogyha valamilyen formában bekerül ez a módszer az iskolai közösségbe, milyen hatást tud gyakorolni, úgyhogy így rögtön csapjunk is bele.
1: Amikor megvizsgálunk egy osztályközösséget, és csinálunk egy biztonságos osztály, vagy egy életterületi osztályprogramot, akkor felteszem a kérdést a gyerekeknek, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy a környezetetekben valaki bántotta a másikat, vagy beszegedett vele, vagy kiabált vele. És akkor fölteszik a kis kezüket. Igen. Nem te voltál konkrétan az elszenvedője, csak ott voltál. Milyen érzés volt? Rossz. És hol érezted azt? És ugyanúgy megmutatják, hogy én itt éreztem. Tehát, hogyha ezt alapul vesszük, és nem invalidáljuk az érzéseket, hogy a bántalmazásnak a tétlen szemlélő ugyanúgy áldozat, és ugyanúgy traumatizálódik. És ez a toxikus légkör, ez megy tovább a társadalom rétegeivel beszivárog. Mert az a gyerek, aki úgy nő föl, és úgy, ha lehet azt mondani, szocializálódik, hogy a felnőtt társadalom nem védi meg őket, nem áll kiértük, elfogadott a bántalmazás, annak különböző formái, ezt viszi tovább magával, és azt a képet látja, hogy nem számíthatok a felnőttekre sem. Ha egy osztályközösséget nézünk, és szinte majdnem mindenhol jelen van a bántalmazásnak valamilyen formája, amit a felnőtt társadalom elég gyakran ignorál. Mi időnkben is volt, teher alatt nő a pálma, életkori sajátosság. Ilyenkor égnek el az a pár szál hajam, ami van, mert ez nem így van. Mindegyik gyerek sérül, és mindegyik gyerek traumatizálódik. És a bullying gyakorlatilag a mobbingnak a gyerekágya. Ezt visszük tovább. Visszük a munkahelyre, visszük tovább a kapcsolatainkba. Nincsen nyertes egy konfliktus helyzetben, és amit a Gabi is mond, ezen nagyon egyetértek, hogy minden konfliktus megoldható kommunikációval. Csak ennek teret kell biztosítani, támogató közeget kell biztosítani a pedagógusok részéről is, és az nem lehet kifogás, hogy túlterhelt vagyok, meg 24 gyerekre kell figyelnem. Minden konfliktus hiszek abban, hogy megoldható, csak fel kell ismerni, hogy ez számomra kényelmetlen volt, számomra bántó volt, szorongást okozott, el tudja mondani a másiknak, és a másik oldalon a fogadó fél. Tehát ott értő füleket kell, hogy találjak, mert a legtöbb esetben ez sérül, hogy egy várándítással megoldják, hogy túlérzékeny vagy, és ignorálják a problémámat. Talán még egyszer-kétszer nekifutok, aztán utána magamba fogom folytani az érzéseimet.
0: Igen, ez nagyon idillien hangzik, hogy ennek így kéne lenni, de én azt gondolom, hogy talán ti látjátok a leginkább, és tapasztaljátok, hogy azért ez nem így van. Főleg te, Gyuri, szerintem biztos vagyok benne, hogy sok olyan rendszerrel, amit hívjunk családnak, iskolai rendszerrel találkozol, ahol ez nagyon nem így van, ahol te nagyon nyitott lennél, hogy elmondanak a gyereknek, a szüleinek, hogy ne így. Ott mit tudsz csinálni? Ott van az a pont, amikor azt mondod, hogy elengeded, mert hogy biztos vagyok benne, hogy együtt érzel azzal a gyerekkel, de van az a pont, amikor egyszerűen van az a pont nálad, amikor nem tudsz már mit tenni.
1: Nem egyénekkel foglalkozom, hanem csoportokkal. Tehát, hogyha úgy tekintünk a bullyingra, mint csoportdinamikára, akkor mondjuk a legkisebb egység, amivel dolgozunk, ez egy osztályközösség. És idealistaként nagyon nehéz volt ezzel szembesülni, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni. Inkább ezt úgy képzeljük el, hogy a gyerekek még nyitottak rá, amikor felismerik a saját érzéseiket, megtanítjuk őket arra, hogy bántani egyáltalán nem szexi. Tehát aki bátor, aki erős, az támogat, segít, felemel. A gyenge pedig elnyomja a másikat. Valójában senki nem szeretne ehhez a másik körhöz csatlakozni. Nagyon érdekes látni a gyerekeket, hogy honnan indul a felelősségvállalás, amikor például a pattársak megegyeznek abba, hogy mi figyelni fogunk egymásra. A krízishelyzetek mindig akkor indulhatnak, vagy alakulhatnak ki, amikor az osztályfőnök vagy a felnőtt elhagyta a közösséget. Ezért onnan indul a gyerekek feladata, hogy a tanár kilépett, onnantól kezdve mi felelősséget vállalunk egymásért. És amikor a gyerekek jelzik, mondjuk egy bántalmazó helyzetbe, hogy keresztbe rakják a kezüket, és azt mondjuk, hogy állj, ez nem játék, akkor a pattárs, aki figyel rá, oda jön mellé, és beáll.
0: De gyakorlatilag
1: szép. Egy pajsként, és tényleg egyébként annyira megható látni, amikor ilyen 7-8-9 éves gyerekek ott állnak egymás mellett, és már nem csak ketten kapcsolódnak, amikor meglátja, hogy ők ketten bajba vannak, akkor pillanatokon belül elkezdenek gyűlni a gyerekek, és tizen belállnak ebbe a helyzetbe. Nincsen semmiféle agresszió, nincsen semmilyen atrocitás, csak egyszerűen megállt mondanak a bántalmazás bármilyen formájára. És azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon hiányzik a csoportokból, a valós összefogás, egy kicsit ilyen individualista világot élünk, amikor mindenki, vagy az emberek legtöbben csak saját magukkal foglalkoznak, a gyerekeket még vissza lehet fordítani, és valóban közösséget építeni, közösséget kovácsolni. Jellemzően, és szerencsére ezt is mondhatom, hogy egy közösség nem bántalmazókból áll. Van egy-két bántalmazó, van egy holdudvar, akik talán szövetségesi mérlegelés alapján állnak melléjük, hogy kimaradjanak a bántalmazó helyzetből, és vannak a tétlen szemlélők. A bántalmazó, hogyha összefog egy közösség, akkor erejét veszti. Az ő ereje gyakorlatilag a hatáskeltésben van, a tétlen szemlélőkben, illetve a holdudvarnak a figyelmében. Ha ezt megszüntetjük, akkor okafogyottá válik a bántalmazásnak a jelenléte.
0: Egy zene után innen folytatjuk a Szívhangok podcastet Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénis és szakemberrel, pár és családkonzulenssel, a következőkben természetesen az ő hangját is többet fogjátok majd hallani, illetve Balázs Györggyel, közgazdásszal, önvédelmi oktatóval, az Életre Való programja és a Treva önvédelmi rendszer megalapítójával folytatjuk innen mindjárt.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Továbbra is beszélgető partnereim Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, vendégünk pedig Balázs György, 4 gyermekes szülő, az Életre Valók program és a Treva önvédelmi rendszer megalkotója. Egyébként az Életre Valók programja.hu oldalon bővebben tudtok róla, illetve ezekről a módszerekről beszélgetni, hiszen már az többször elhangzott, hogy itt most nem feltétlenül a testi önvédelemről van szó, hanem a mentális és lelki határainknak a meghúzásáról is. Folytatjuk tehát a beszélgetést. Itt mondtad azt az előbb, és nekem az nagyon megragadta a figyelmemet, hogy tulajdonképpen a bántalmazó is bántalmazott, csak valahol más közegben. És fölírtam megint csak magamnak ezt a felmentés kérdőjelrel. Szóval, hogy van az, nagyon sokszor gondolkozom azon, ez most megint egy szélsőséges dolog, de ugye nagyon sok olyan pszichológiai, akár thrillert, filmeket lehet látni, ahol szépen lassan kifejti egyébként a film, hogy a bántalmazó, és sőt, akár elég szélsőséges, mondjuk ki, mondjuk akár sorozatgyilkos, vagy nem tudom, hogy ő amúgy egy bántalmazott gyerek volt. Szinte mindig ez derül ki egyébként. És már-már az ember azt érzi, hogy elkezdi megsajnálni, meg együtt érezni vele, miközben elég rossz dolgokat csinált. Szóval, hogy segíts már egy kicsit, segítsetek ezt nekem is magamban helyre tenni, hogy hol kell megtalálni azt a jó egyensúlyt, ha én tudom, hogy ez a bántalmazó azért olyan, mert attól még mondjuk ne mentsen fel a tetteitől.
2: Tudod jól, hogy én azt gondolom, hogy 40 évesen nem mondhatjuk azt, hogy az anyukám nem szoktatott, igen, és ezért nem kapcsolódok a nőkhöz vagy a férfiakhoz.
1: Igen, de egyébként kimutatható, hogy az idegrendszer tényleg máshogy alakul ki az idegrendszeri kapcsolódások.
2: Hogyha vannak bizonyos technikák már, hogy nem biztos, hogy jól mondom, tehát hogy új idegsejtek, aha, képesek ugye termelődni, és új idegsejti kapcsolatok is kialakíthatóak, ugye? Tehát azzal például a meditáció is nagyon sok mindenben segít. Tehát nagyon az ember, hogyha elkezd önismerettel foglalkozni, azt tudjuk, hogy ez olyan, mint a Matrixban piros tabletta, vagy kék tabletta, tehát ha elkezdesz az önismereti útra lépni, akkor elkezded egy picit másképpen szemlélni a világot. És hogyha viszont elkezdenénk önismeretet tanítani, akár általános iskolában már, és megtanítanánk a gyerekeket arra, hogy egyébként van határhúzás, vannak érzelmeink, és mi a helyes, meg mi a helytelen, ez ugye szubjektív mindig. Ugye a normatíva nagyon sok területen más és más, ugye? De hogyha a gyerek kimondhatja azt, hogy én dühös vagyok, és te engem megbántottál, akkor ez felnőttként is elmeri mondani a párjának, hogy figyelj, ez nekem most ez úgy nem esik jól. Kérlek, üljünk le beszélni. Úgy érzem, hogy távolodsz tőlem. Mondd el, hogy hogyan tudunk jobban kapcsolódni, vagy te hogyan látod kettőnk kapcsolatát. De ez akár még a gyerek és a szülő közti kapcsolat. Tehát, hogyha mondjuk már a gyökereknél elkezdenénk tanítani őket arra, hogy egyébként az érzelmeket ki lehet fejezni, és az érzelmeket meg lehet nevezni, ugye a magyar nyelv gyönyörű, tehát rengeteg érzelem szavunk van. Uh-huh. Hát én tudom azt, hogy amik napi szinten, ugye nekem van egy kártyám, amit még nagyon-nagyon régen gyártottam, 100 darab érzelem van rajta. És én azoknál a klienseimnél, amik azt érzem, hogy nem tud kapcsolódni az érzelmeihez, azt mondom neki, hogy akkor nézzük másik szemmel ezt a sztorit, mint hogyha a barátja mesélné ezt neki, akkor egyébként mit gondolna erről a helyzetről? Odaadom neki a kártyákat, és akkor elkezdi kivenni az érzelmeket, negatív vagy pozitív, és akkor elkezdünk mondatokat képezni belőle. És akkor egyre jobban közeledik az érzelmeihez. Uh-huh. És ugye így visszatérve a kérdésedre, szerintem nagyon sok minden gyerekkorban kezdődik. De a felnőttnek, tehát felnőttek vagyunk, nekem be kell tudnom látni azt felnőttként, hogy az a minta, amit én a szüleimtől kaptam, az normális vagy abnormális. És hogyha én azt látom, hogy ez nem jó, ez a minta számomra, mondjuk de nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy nem érti, hogy miért nincsen párkapcsolatom. Nem értem, hogy miért olyan főnököt kapok mindig, aki mindig lenyom engem, vagy megaláz. És akkor elkezd saját magán dolgozni. és mikor elkezdi megérteni, hogy én hogyan működök, tehát a saját működési mechanizmusodat megérted, hogy én ilyen vagyok, akkor azon tudsz változtatni, és utána step by step, lépésről lépésre, lassan. Az önismeret és az önbizalom növesztés, vagy egy kicsit növekedése, vagy mondjuk egy mintának a átírása, az nem így történik, hanem az egy lépésekben történik, és ez egy hosszú folyamat.
1: Egy zene után innen folytatjuk, Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel és Balázs Györggyel, közgazdásszal, önvédelmi oktatóval, biztonságtechnikai szakértővel, az Életre Valók programja, illetve a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával. Maradjatok velünk!

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Hogy értsük meg a bántalmazókat? És most nem őket akarom, nehogy félreértsétek, piedesztára emelni, meg más megvilágításba nézni, hogy akkor ők az áldozatok, de valójában tényleg ők is bántalmazottak valamiképpen. Szóval, hogy amit az előbb is kérdeztem, hogy hogyan lehet ezt így jól kezelni, hogy tényleg a filmek is azt az érzést keltik ilyenkor, hogy még majdnem megsajnálod az illetőt, mert hogy mit tudom én, olyan gyerekkorból jött, vagy olyan traumatikus élményei voltak.
2: Ez két része bontanám ezt a kérdést. Hogy a bántalmazónak a szerepét, vagy a tettét invalidálni, én ezt semmiféleképpen nem tartom jó megoldásnak, mert sokszor nem is maga a bántalmazás ténye az, ami nyomot hagy bennünk, hanem az, hogyha nem történik jogorvoslat, hogy ott marad bennünk, nem tudjuk kibeszélni. Elfogadhatjuk azt, hogy a bántalmazó ő maga is bántalmazott. Foglalkozzanak vele, megvannak rá megfelelő szakemberek, vonják be a családot, vonják be a szülőket, dolgozzanak a gyerekekkel, és a bántalmazottal is ugyanezt kell csinálni. Hadd mondjuk egy egyszerű példát, nagyon-nagyon gyakori az iskolában, hogy elcsattan egy pofon, vagy az egyik gyerek sír, mert a másik bántotta. Helyre küldik mind a kettőt, vagy bejönnek mind a kettőnek, most már nem ellenőrzőbe, hanem a rétába. Igen. Képzeljétek el, hogy az ideális esetben mondjuk ez úgy néz neki, hogy a két gyereket leültetik, és mondjuk mediálják a helyzetet. És nagyon-nagyon sok lépés kimarad. Elmondják, hogy mi miért történt, megbeszélik, nem egymás szavába vágva, és konszenzusra jutnak. Majd a bántalmazó elnézést kér a bántalmazótól, és biztosítani fogja, hogy többet ez lehetőség szerint nem fog előfordulni. És béke jobbot, köszönöm, és béke jobbot nyújtanak egymással. A gyerekek ezt általában el szokták fogadni, és itt általában véget is ér a történet. De ott vannak a többiek, a bántalmazó bemegy a közösség elé, és elmondja nekik, hogy az, ami történt, az nem helyén való, elnézést kér a csoport összessége, nem egyesével, de elnézést kér a csoporttól, és biztosítani fogja őket arról, hogy az, amit csinált, ez lehetőség szerint többet nem fog előfordulni. És ha a csoport visszafogadja, és elfogadja, akkor minden megy a maga útján. Ha és amennyiben ez nem történik meg, akkor ez a csoport, ez a közösség, mint csoport, mint pedig egyéni szinten traumatizálódik. Tehát a bántalmazónak, ha nem is jóvá kell tenni, de nem, tehát az ismétlődési folyamatot meg kell szakítani. És az, hogy én azt vizsgáljam egy bántalmazó folyamat során, hogy az ő reakciója az miért mondjuk vagy verbális, vagy fizikai agresszióban manifestálódik, ez nem az én dolgom. Tehát én nem mentem őket fel, nem is ítélem el. Tehát a szakembereknek nem a feladata az nem a bűnbak keresés, hanem a helyzetnek a konszolidálása vagy a megoldása. Csak vonatkoztassunk el, és ne együtt kezeljük a kettőt, akit bántanak, teljesen mindegy, hogy engem mondjuk miért ütöttek meg, vagy miért sértegettek. A motiváció az nem fog megnyugtatni.
1: Egyet zenélünk és visszatérünk a Szívhangok podcasttel. Továbbra is vendégünk Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, valamint Balázs György, 4 gyermekes édesapa, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő. Igen, érzékeny témáról beszélgetünk, a bántalmazásról, hiszen az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer, amit Balázs György alkotott meg, ezek is valamilyen szinten erről szólnak. Egyébként hosszú éveken át tanulmányozta harcművészetek különböző irányzatait, és arra kereste Gyuri a választ, hogy létezik-e olyan önvédelmi rendszer, amely valódi segítséget ad a fiataloknak éles helyzetben, legyen szó fizikai vagy lelki sérülésről, meg hát ugye tanulmányozta egyébként a jogi következményeket is. Nem talált ilyen módszert, úgyhogy kidolgozta a sajátját itt a zene alatt, esetleg nézetek utána, életrevalók programja.hu, utána pedig visszatérünk, maradjatok ti is.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Többször szóba került már egy érzelem, ami az, hát vagy érzelem, igen, egy reakció, az agresszivitás. Nagyon sokszor tapasztaljuk, és akkor itt akár az online világban is ezt az agressziót, ami van. Valljuk be, ez egy szerintem viszonylag egy, hát a dű, a harag, de javíts ki, Gabi, de szerintem így van, nem, hogy ez egy, ahogy te is mondtad, ez egy természetes érzés, de az, hogy mit kezdünk vele, és azt hol, hogy miként vezetjük le, vagy folytjuk el, vagy nem tudom, mondjuk az nem biztos, hogy jó. Mit, ezzel kapcsolatban tanítasz valamit, hogy azzal mit kezdjünk, azzal a kis érzéssel, amikor oldán nagyon dühös vagyok, és mit csináljunk azzal?
2: A dű ugyanúgy, mint a felcsatolások, nem a közvetlenül azt megelőző pillanat termékei, hanem ez egy láncreakció, egy hosszú, elfojtott és egyik pillanatban kicsúcsosodó végtermék.
1: Tehát ilyen szőnyeg alá söpört valami, ami igen, egyszer csak úgy robban.
2: Én azt gondolom, hogy a gyerekek, vagy akár a felnőttek is kényelmesen tudnak beszélni az érzéseikről, meghallgatásra kerülnek a gondolataik, vagy az érzéseik, és ezek nem lesznek invalidálva, akkor az agresszió az nem fog ilyen mértékben csúcsosodni. Egyébként azt is gondolom itt a gyerekekkel való foglalkozások során, hogy az elfojtott érzések két irányba mozdulhatnak. Az egyik az agresszió, a másik pedig a szorongás irányában. Tehát kommunikáció, és én mindig azt mondja, a felnőtt, nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtt társadalmat is edukálni kell. Ez a transzgenerációs örökség, amit hozunk még a nagyszüleinktől és a szüleinktől, akiket, hogyha pont az előző témával kapcsolatosan megértem, hogy a háborúnak a gyermekei, meg a háború születei nem voltak képesek arra, hogy a gyerekekkel társasozzanak, legozzanak, ők a túlélésért dolgoztak. Aztán jöttek a mi szüleink, akik ugye hozták ezt a mintát, mi az, amit tovább tudtak adni nekünk. És ez egy gyönyörű láncreakció, ugyanakkor, amit Gabi is mondott, hogy azért álljunk meg egy pillanatra. Tehát ma, a 21. században, amikor önismereti könyvek és filmek és minden egyéb ezrei, százezrei vannak ott a polcokon, akkor lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit megálljunk egy pillanatra, lelassítsunk, és a tükörbe nézünk, és azt mondjuk, hogy elkezdünk vele foglalkozni. Hadd meséljem, mert csak ez egy nagyon-nagyon rövid történet. Még évekkel ezelőtt egyszer talán a festői szépségű Preróban a Németország északi részén leültem egy erdőben, és ott meditálgattam a hóban. És pont azon gondolkoztam, hogy kerültem olyan helyzetbe, amiben éppen aktuálisan voltam, nem a legjobb fejemberekkel körülvéve. És egyszer csak jött a kép, hogy milyen érdekes, hogy őket azért látom, mert mind ott vannak bennem, tehát a tükörképeim. És hogyan lehet ezen változtatni? És egy nagyon-nagyon rossz mintát követtem én is évtizedeken keresztül. Ugye, itt a családi örökségről beszélünk, akkor nekem is van puttonyom, és én szentül megfogadtam, hogy soha nem szeretnék olyan lenni, mint az egyik családtagom. És rájöttem, hogy ez egy teljes zsákutca. És ott Preróba az erdőbe értettem meg, hogy a megoldás nem az, hogy milyen nem szeretnék lenni, hanem hol vagyok most, és mivé szeretnék válni. És ez egy út, amin végig kell menni, megtapasztalni. Vannak benne hullámvölgyek, de hogyha az embernek erős a hite, és valóban nem csak frázisokat pufogtat, hanem szeretne változtatni, akkor meg fogja tenni azokat a lépéseket, hogy olyan emberé váljon, mint aki valójában szeretne lenni, és aki valójában az. Csak a mintáink azok elvittek minket más irányba.
1: És itt a rádióban véget ért ez a beszélgetés, de Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens YouTube csatornáján folytatódik, ugyanis legalább még egyszer ennyit beszélgettünk a témában Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval, biztonságtechnikai szakértővel, az Életre Való programja és a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával, úgyhogy ha gondoljátok, akkor keressetek rá Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig Spotify-on, Szív hangok néven. Én megköszönöm már a figyelmet, két hét múlva friss beszélgetésre jövünk, addig is szemezgessetek az előbb említett platformokon. Szép napot kívánok mindenkinek, én Bredák Szandi vagyok, vendégeim pedig Nyiki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, bár és családkonzulens volt, illetve Balázs György, önvédelmi oktató, biztonságtechnikai szakértő, életrevaló programja.hu, itt is tudtok bővebben olvasgatni a témában. Sziasztok!
0: Egy újabb életvonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életrevaló magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Ismét Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. Ismét Toroczkai Lászlót választotta a pártelnök évé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. Toroczkai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja a franciaországi apostoli látogatását. A pápa lourdi állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják az zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt.
10: Időjárás.
11: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
12: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
10: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
4: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság, Pinceséta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetért és elfogadásra javasolta.
7: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropó annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
6: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
8: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdés, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétény Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetükön fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
6: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszt Budapestin épülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Szigetszent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Szigetszent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukanyám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila a DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon. www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell. Ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, Az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdőnap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk. Eső nem valószínű, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
7: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu.
7: Startportré.
0: Startportré. Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
7: Minden héten.
0: Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Startportré Molnár Szabolcsal.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
2: Hogyne.
1: Meg is csináltad, és örömmel?
2: Megcsináltam, és nem mindig örömmel.
1: Kérni kellett sokszor, hogy Lévius...
2: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
3: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Volt, hát otthon volt a porszív, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valamikor mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, hogy az egyik mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása. Hát jó, szemétlevitel, kutyalevitel az állandó volt, és nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb, nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
1: És tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porra szívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
2: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinálom, hogyha a kutya bemászkál,
3: Hajdó Klára énekesnő.
4: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
1: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
4: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
1: Lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
4: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. Ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást hát, vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
1: Az biztos.
4: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én fel szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez egy kicsit ez az önkénteskedés is. Hogy

0: hogy tegyünk mondjuk másokért is, meg például olyan is van, hogy ugye természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor
1: összeszedett.
0: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
1: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, uh-huh. amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
0: hanem magamra,
1: hogy nem hoztam zsákot.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát ugye én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon. El kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászánok és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke és önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli, tehát ez, az nem lehet könnyű. De érdekes módon mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény, tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
1: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
2: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni, én találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű és hanem egy melankolikus vagy egy kolerikus vagy mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyett játék. A gyerekek így játszanak, hogy a szerepjátékot, vagy így építőznek, hogy így máshol vannak. Ha a kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a tea keverése, és nem tudom mi között, az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele, vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam, nem kapaszkodom bele, de végig velem van, ez a lényeg.
4: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
3: Időtlenség, ez nagyon jó, munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
4: De ez tényleg így van, nem?
3: Tökéletesen egyetértek.
4: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy valaki még álmában is dolgozik. Hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet, nem?
3: Kínos, igen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
5: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összesen söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
4: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejben is
5: átgondolkodom. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnod rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megújult és kibővült az orvosi rendelő Szigetbecsén. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében több mint 10 millió forintos 100%-os támogatásból valósult meg. A beruházás során több mint 86 négyzetméteres új épületrész készült, amelyben a védőnői szolgálat számára konzultációs és multifunkciós helyiségeket alakítottak ki. Az épület teljes körűen akadálymentesített lett, emellett lehetőség nyílt időszakos szakvizsgálatok és mozgó szakorvosi szolgáltatások fogadására is. A fejlesztés részeként a szűrővizsgálatokhoz és a védőnői szolgáltatáshoz szükséges eszközöket is beszerezték, valamint 4 férőhelyes parkolót alakítottak ki, amelyből egy akadálymentesített. A projekt célja a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának javítása és a szolgáltatások bővítése volt. Módosítják a település rendezési szabályokat Szigetszent Miklóson. A Szigetszent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai vélemény alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
9: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétény Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetükön fog javítani, hiszen hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
8: Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Márton Huba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
10: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
8: Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagy@vöröskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
7: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti Hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetes jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Star Portré.
13: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
7: Minden héten
13: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab szék, táborokat rendezünk. Miért nekünk van saját teherautónk? Tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel. Díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
3: Az is, te vagy.
2: Az is. Csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabába ott vagyok, és az én ruhámba megyek. Mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és az képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották, az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez, akkor ez tök jó, akkor ezt érdemes csinálni.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
3: Ha pénzre lenne, csak pénzre szükséged, akkor van a fejedben olyan gondolat, hogy akkor ahhoz nyúlsz, egy olyan feladathoz?
4: Mivel sokkal nyitottabb lettem az utóbbi években, ezért sokkal több minden is érdekel engem, ami jó dolog. És szeretnék is foglalkozni például majd a jövőben valamilyen szinten az antik dolgokkal. Bútorok, tárgyak, festmények, szobrok, nagyon-nagyon szeretem. És lehet, hogy ez lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
3: Vagy nem is kicsi.
4: Nem is kicsi.
3: Műkincs kereskedő.
4: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebben, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
3: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, sőt, én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
4: Köszönöm szépen.
3: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én a mai fejjel, meg most már lassan majd eljutunk oda. Tehát ha gyerekeink már nem lesznek a mi felelősségünk.
3: Pár év múlva.
2: Ez itt van a küszöbön. Akkor mondjuk egy 5 év körülbelül. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk elég lenne egy napi 4 óra munka. Már a pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csurig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
1: Hajdó Klára, énekesnő.
4: Az lenne az ideális, és ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt annak is, aki otthon dolgozik. Valahogy ezt kicsit szigorúbban be kell osztani. Tólig. Hogy akkor már nem veszem fel a telefont, akkor már nem válaszolok e-mailekre. Kicsit most még úgy érzem, hogy luxus. Tehát addig, ameddig egy vállalkozás még így megalapozza magát, addig még szerintem nem nagyon lehet ilyet mondani, hogy nem teszem meg ezt.
3: És utána, ha jól működik, akkor már nem.
4: Hát, hogy akkor már lehet akár delegálni feladatokat, vagy segítséget kérni, vagy nem mindent egyedül csinálni. Ez egy zenekar életében is eljön, meg egy előadó életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profiban menjenek ezek a dolgok. És azért, hogy húzzon egy határt. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak. De nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is. Régen a vasárnap az például, hogy egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni, nem, mert van, tudod, hogy vasárnap van koncert, nem, vagy vasárnap van egy olyan
3: eldönteni
4: program.
3: Bármit lehet.
1: Ha bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban,
5: hát jó,
1: ami
5: éppen morális és erkölcsi szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit persze.
1: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénz szerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
5: Dehogy nem.
1: Varga Livius. Okozott?
5: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indokos stresszre. Nem? Nagy. És akkor mentem el az első, mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért. Hát és egyből mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdék dzsuvában, ekkora izé, a nyakamban szóródott a kút peremérül a föld. Én pedig egy búvászivattyút próbáltam kiszabadítani mély iszakból. És mint egy régész, egy ekkora kis lap, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeled el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrű kúra, de inkább azt mondhatnám, hogy gyűrű kúra volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
1: Hát, nem hiszem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, akkor mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért. És
2: igen, rögtön... korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy, hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, amit igen, az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
1: Mondták a szülők, hogy
2: igen,
1: mit mondták?
2: Egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
1: És azt mondták, hogy Livius, te úgyis a jéghátán is meg fogsz élni.
2: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
1: Bocs.
2: Hanem
1: hogy?
2: Hanem inkább így.
3: Livius,
2: te a jéghátán is meg fogsz élni. Na, Hess, menjél játszani.
1: De jó.
2: Ne repedjen föl a fejed.
1: Ezt mondták. Felrepett?
2: Mindig. Vagy a lábam.
4: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Az a képesség, ez egyébként elsajátítható, ez nem beleszületett valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra. Az megment attól, hogy a semmittevésbe ez a bele lehet görcsölni. Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen. De fizikailag, előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
1: Menni.
2: Menni. Tenni.
1: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
2: Így van. Van, aki erre képtelen, tehát lesötétített szobában egy lépés sem tud.
1: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
2: Igen.
1: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy
2: tulajdonképpen... Néha az az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, uh-huh, és segítséget kér.
1: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
2: Most, igen. Jó, én viszonylag ilyen riherőhökbe hívtam fel a barátaimat, mert...
1: Pont ezért ajánlottak rögtön valami.
2: Lehet. Igen, hát nem tudod, milyen beszélgetések jöttek egybe. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
1: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek.
2: Igen.
1: És akkor most kellene lé.
2: Igen, mert hát a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen... ilyen lufi palotta. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
1: De most művészfeladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell, nem baj. Jó lesz, esetleg valamit mégis meg tudnék bármit csinálni.
2: Igen.
1: Mert lé kell most.
2: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
1: És tényleg volt?
2: Igen, és megcsináltad.
1: Jó,
2: megcsináltam.
1: Megcsináltam. Ez a nagy dolog, hogy többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
2: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolog nincs mindig, tehát nem azt érzed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Azt, hogy hol a meleg vacsora, csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor felveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
1: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
2: Igen, hát ez az, csak megbeszéljük a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
1: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
0: Sztár Sportportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Minden reggel veletek ébredek.
5: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
0: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
6: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szemléletváltást tart szükségesnek az erdőgazdálkodásban a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A következő évek legfontosabb nemzeti ügyei közt említette a vízgazdálkodás megszervezését és az asszály elleni küzdelmet a kormányfő. Magyar Péter szolnoki országjárásán értékelte a Tisza kormány eddigi tevékenységét is, hangsúlyozva, hogy kisebb-nagyobb botlások mellett eredményes a munka. Hozzátette, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan kell fenntartani a hazai erdőket. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig két megyében járt, és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a fátyolfelhős napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetért és elfogadásra javasolta.
3: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
2: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
4: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetükön fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
2: Szakmai kiránduláson jártak a bocskai kertész tanulói. Szakmai kiránduláson vettek részt szeptember közepén a Halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központ kertész tanulói. A diákok a Tiszazukban található mintegy 60 hektáros tiszakürti arborétumba látogattak el, ahol a tantermi ismereteiket élő növénygyűjteményben mélyíthették el. A szakmai program során megismerkedtek az arborétum évszázados famatus elemeivel és különleges növényeivel, köztük hatalmas kocsányos tölgyekkel, egy hármas platánnal, valamint bíbor és vörös tölgyekkel. A tanulók betekintést nyerhettek a természetbarát parkfenntartás módszereibe, és tapasztalatokat szerezhettek a hazai dendrológiai értékek megőrzéséről is. Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein. Az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkülönböztetik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 1999 óta minden évben megrendezik a kortárs képzőművészeti fesztivált, a Patak Fesztivált Sziget-Szent Miklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Az országgyűlés holnap tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Veleda település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a fátyolfelhős, napos, kora őszi idő. A legtöbb napsütésre keleten számíthatunk, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Szenni Hajné vagyok, a világ tele van összesküvés elméletekkel, ugye vannak olyanok, amik annyira bejöttek, hogy évtizedekkel később is még vannak követői, például van, aki ugye azt mondja, hogy a holdra szállás meg sem történt, az csak egy stúdióban vették fel. Minden esetre vannak, akik bedőlnek, vagy elhiszik az összes összesküvés elméletet, vannak, akik szelektálnak, és vannak, akik azt mondják, hogy na hát ők ettől teljesen elzárkóznak. De vajon a hozzáállásunkban játszik-e szerepet az, hogy melyik korcsoportba tartozunk? Hát kérem szépen, most egy kutatás bizonyította be, hogy melyik az a generáció, amelyik a legjobban hisz az összeesküvés elméletekben. Nos, a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy legnagyobb arányban a fiatalabb generációk dőlnek be ezeknek az állításoknak. A University of New Hampshire 2021-es nagyszabású felmérése szerint a milleniálok között volt a legmagasabb azok aránya, akik hitték, hogy bizonyos tudományos által cáfolt állítások igazak. Ezek közé tartozott például a holdra szállás tagadása, az, hogy a Föld lapos, vagy a COVID-oltásokhoz kötött mikrocsip összeesküvést is sokan így gondolták, hogy ez igaz. A kutatás készítői szerint a jelenség mögött többek között a közösségi média algoritmusai állhatnak, amelyek hajlamosak erősíteni a már meglévő hiedelmeket. Egy 2023-as amerikai tinédzserek körében végzett vizsgálat szerint a 13-17 évesek 60%-a 4 vagy több összeesküvés elmélettel értett egyet, ez jóval magasabb arány, mint a felnőttek körében mért 49%. A kutatók szerint a fiatalok információfogyasztási szokásai, a TikTok és más rövid videós platformok, valamint az online közösségek szerepe kulcsfontosságú ennek terjedésében. A POLZ 2025-ös adatai ismét megerősítették, hogy a millenáliok és a Z generáció továbbra is élen jár az összeesküvés elméletek elfogadásában. Az idősebb korosztályoknál jóval magasabb arányban gondolják úgy, hogy a kormányok, a vállalatok vagy a titkos szervezetek bizony háttérhatalommal rendelkeznek és ők irányítják a világot. Szakértők szerint a jelenség már, mint hogy a fiatalok hisznek leginkább ebben a dologban. Ennek egyik fő oka, hogy a fiatalabb generáció információs környezete borzasztóan gyors, vizuális és algoritmus vezérelt. Ebben a közegben a látványos érzelmekre ható tartalmak, legyen bármilyen valótlanok is, sokkal gyorsabban terjednek, mint a száraz tények. Na ez áll állítólag a jelenség hátterében.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Szerintem nagyon sokan tudjuk a választ arra, hogy mikor is ért véget a maja időszámítás. De azt már sokkal kevesebben én sem tudtam, hogy mikor is kezdődött. Na segítek akkor egy picit, mert hogy a mai töri leckében a maja időszámítással foglalkozunk. Szóval Krisztus előtt 3114. augusztus 11-én kezdődött el a maja időszámítás. Na, a mitológia szerint a teremtés napja volt ez, az a kezdő pont, ahonnan a közép-amerikai nép már a világhírűvé vált naptára egykor mérni kezdte az idő múlását. A maják az ókor során Közép-Amerika egyik legjelentősebb és legrejtélyesebb civilizációját alkották meg, amely az ősidők ködébe vesző eredete, az európai kultúrkörtől való eltérése és a hasonlóságok kettőssége, továbbá rejtélyes hanyatlása okán máig misztikumba burkolózik. A prehisztorikus kortól szervesen fejlődő kultúra az évezredek során monumentális városokat, templomokat, piramisokat hozott létre, fejlett matematikai és csillagászati tudást halmozott fel, és páratlan kézműves technikákat fejlesztett ki, mindeközben azonban nem tanulta meg használni a kereket, de az európai fejlődést meggyorsító fémeket, vas rész sem vette használatba, így aztán bizonyos szempontból a spanyol hódítók érkezéséig kőkorszaki szinten ragadt. Mindez persze nem von le a maják érdeméből semmit, sőt, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy az első kutatók, akik a piramisok láttán úgy gondolták, egyszerű választ kapnak majd az emberi civilizáció fejlődésére, és a mai csodavárók egyaránt rossz úton járnak. A jelenkor embere a maják naptárát éppen olyan egyoldalúan, a neki tetsző jellemzőket kiemelve vizsgálja, mint az első kutatók, akik sokáig Amerikából próbálták származtatni Egyiptom és Mezopotámia vívmányait. Még akkor is ez az igazság, ha tudjuk, hogy a maja kultúra egyébként igen ügyes, csillagászati részletes ismeretekkel rendelkeztek, például a Vénuszról és a Hold mozgásáról is. Hogy is néz ki valójában a maja naptár? Miután a közép-amerikai kultúra matematikájának alapja a 20-as számrendszer volt, az indiánok kalendáriumát döntően ez a szám határozta meg. A nap, a kin, időegysége után ezért 20 kin adott egy hónapot, ami maja nyelven uniulnak neveztek el. Ebből az időegységből aztán kétféle évet lehetett számolni, attól függően, hogy szakrális vagy gazdasági szempontokat vettek figyelembe. Az egyik a zolkin, azaz a szent kör, egy 13 hónapból álló 260 napos egység volt, míg a hab, vagy rendhagyó év a természet rendjét követte. Ennek 18 hónapja volt, és minden 360 napos periódust 5 kiegészítő nap követett, amit a maják igen szerencsétlen időszaknak tartottak. A kétféle naptár 18.980 nap, 52 esztendő vagy 73 zolkin után átfedésbe került egymással, ami egy új periódus kezdetét jelentette. A nagy kör fél évszázad az akkori viszonyok mellett hosszabb volt, mint amennyit egy idősebb ember megélhetett, így aztán a ritka alkalomhoz számos szakrális rítus is kapcsolódott. Az istenek eggesztelésére tartott ünnepségek keretében lehetőség nyílt az 52 év alatt elmaradt 13 szökőév bepótlására is, amely ugyancsak balszerencsés napokat hozott. Ezen információkból tehát egyértelműen kiderül, hogy a maja naptár bizony nagyon messze állt a neki tulajdonított legendás pontosságáról, hiszen a korrekciók dacára egy-egy ciklus során akár 13 napot is késhetett. Bár a nagykör 52 éve egyfelől élt egy ember életet, miután a maja civilizáció eljutott arra a szintre, hogy megörökítse múltját, ennél nagyobb időegységekre is szükség volt, melyeket tun, azaz a 360 napos egység 20-szal való megszorzása után kaptak meg. Na, így született meg a 7200 napos katun, vagy ennek 20-szorosa a baktun, de sokáig, sokadik hatványon, tehát gyakorlat jelentőség nélkül létezett alautun is, amely több millió évet ölelt fel, nem is értem, hogy bírták ezt követni. Na, minden esetre 2012. december 21-én befejeződött a maja kalendárium, majdnem 400 esztendős időegysége, ez volt a 13. baktun, amiből sokan azt a következtetést vonták le, hogy véget ér az idők sorha is, tehát tuti filmű, ennyi volt, kérem szépen, ennyi volt az emberiségnek, de hát mint tudjuk, 2012. december 21-ét teljesen jól túléltük, tehát a maja naptárot lezárult, de nem jött el a világ vége, szerencsére.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Engedj a csábításnak.
3: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
2: Wow, Aqualand.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új erőművi blokkot adtak át a Csepelművek területén. Új hibrid gázmotoros erőművi blokkot helyeztek üzembe a Csepelművek területén. A beruházást az Alpiq Magyarország Kft. Valósította meg, mintegy 23 milliárd forintos költséggel. Az új erőművi blokkot Briglovics Gábor, az Alpiq Magyarország Kft. Ügyvezetője, és Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára avatta fel. Az eseményen részt vett Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter, Csepel országgyűlési képviselője, valamint Borbély Lénárd Csepel polgármestere is. Borbély Lénárd közösségi oldalán a beruházás jelentőségét méltatta. A polgármester szerint a 23 milliárd forintos fejlesztés nem csak energetikai szempontból jelentős, hanem Csepel jövője szempontjából is fontos üzenetet hordoz. Mint fogalmazott, a több mint egy évszázados ipari terület ma is képes helyet adni korszerű nagyléptékű beruházásoknak. Módosítják a település rendezési szabályokat Szigetszent Miklóson. A Szigetszent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a településrendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
10: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétény Éva főépítész azt, hogy megnyitott választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
9: kézi automosó épület Dunavarsányban. A városvezetés a fejlesztési tervekről és az eddig meghozott önkormányzati döntésekről tett közé tájékoztatót hivatalos felületein. A beruházás elsősorban a 032/5 és a 032/6-os helyrajzi számú ingatlanokat érinti, ahol már megindult a településrendezés. A munkálatok azonban csak a szükséges hatósági eljárások, illetve a műszaki, környezetvédelmi, vízvédelmi és a zajvédelmi követelmények teljesítése után kezdődhetnek el. Mivel a kijelölt ingatlanok erdőművelési területként vannak nyilvántartva, az erdő más célú felhasználása is szigorú feltételekhez kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon érhetők el. Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagy@voroskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Általában ugye azt szoktuk hallani, olvasni, tapasztalni, hogy a férfiakat is érdekli a küllemük, de közel nem annyira, mint a nőket, tehát ezért gondolhatjuk azt, hogy ami a nőknél a külsővel kapcsolatban megjelenik, betegség, anorexia, és sorolhatnám, az mondjuk a férfiakat annyira nem érinti. De hát most kiderült, hogy a férfiak körében is sajnos egyre gyakoribb már a testkép zavar, veszélyeztetett populáció, a súlyzós testedzést végző, illetve a testépítő férfiak csoportja. Tehát most már az erősebb nem képviselői is egyre gyakran abban gondolják azt, hogy ők nem is úgy néznek ki, ahogyan az a tükörben látszik, és evész zavarral, testkép zavarral küzdködnek. Ezt mondta a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, Babusa Bernadett, aki kifejtette, hogy az evés és testkép zavart érintően sokáig a nők voltak fókuszban, őket vizsgálták, pedig az elmúlt két évtizedben a férfiak körében is sajnos megszaporodtak az ilyen problémák. Általánosságban az evész zavaros esetek 10-15% a férfiakat érint, de a falás zavarná például 40% már a férfiak aránya. Az adjunktus a férfiakat érintően kiemelte az izomdiszmorfiát, amelyet 1993-ban írtak le először, mint az anorexia fordított kettesképp zavara. Az anorexiánál ugye a sovány ember túlzottan kövérnek látja magát, az izomdiszmorfiás a hatalmasan kidolgozott izomzat ellenére is azt látja, hogy ő még mindig vékony, és csak gyúr. Babusa Bernadett ennek kapcsán veszélyes tetett populációnak nevezte tehát a súlyzós testedzést végző, illetve a testépítő férfiakat. Elmondta, hogy körülbelül 4-5% az izomdiszmorfia előfordulása. Jelezte, hogy a testépítéssel akkor van probléma, hogyha elveszik felette a kontroll, és az illető életet csak is arról szól, hogy hogyan tudja az izomzatát egyre nagyobbra növelni. Elmondása szerint az evés, illetve testképzavar évekig, akár évtizedekig is elhúzódhat, és krónikus lefolyású is lehet, ezért nagyon fontos a betegség felismerése után, mielőbb szakemberhez fordulni, tehát most már a férfiaknál is egyre gyakoribb a testképzavar.

0: Hallottál már róla?
1: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
2: Ez a Tudástár.
3: A folytatásban a köménnyel, egészen pontosan a fekete köménnyel foglalkozunk. Mohamed proféta úgy tartotta, hogy a fekete kömény mindenre jó, csak a halálra nem. Olaja miatt az emberek úgy tekintenek erre a növényre, mint egy csodaszerre. Nem csak számos betegséget gyógyít, de számos neve is van. Black seed, fekete kömény, fekete mag, Nigella stavia, Hebet baraka. Az egyik leghatásosabb természetes gyógyszer ez a kömény. Az utóbbi időben a tudomány alaposabban szemügyre vette az apró fekete magot és annak olaját. Több mint 100 gyógyító alkotóelemet találtak benne. Gyógyítja az allergiát, az ekcémát, a pikkelysömört és a rákot, bár manapság mindenről ezt mondják, és a cukorbetegségen is javít. A titka abban van, hogy komoly hatást gyakorol az immunrendszerre, igyekszik azt egyensúlyba hozni. Ezt a növényt több száz éve ismerik és használják is keleten. Az orvosi irodalomban több száz tanulmány hivatkozik a fekete kömény gyógyító hatására. Görcsoldó, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő baktérium, vírus és gombaölő hatása van. Csökkenti a magas vérnyomást, májvédő hatása is van. Inzulin szenzitivizáló, tehát egy kicsit az inzulinunkra, a cukrunkra is hat. Interferon indító, ugye az interferon a test egyik fehérjérje, aminek feladata a sejtek közötti kommunikáció vírusfertőzés esetén. Mindemellett egyébként azt az anyagot is semlegesíti a szervezetben, aminek hatására kialakulhat az aszma. Tehát tényleg egy igazi csoda gyógyszerről van szó, de nem is gyógyszer ez. A felső légutakat is erőteljesen segíti, a már kialakult pollen és por allergia tüneteit csökkenti, sőt még az étel allergiáit is. Huzamosabb használata, egy éves kúra, az aszmásoknál minimálisra csökkenti az aszmás rohamok számát. Sőt, vírus és baktériumölő hatása is van, amennyiben az allergia szezon előtt kezdi el valaki használni a fekete köményt, adott esetben a tünetek állítólag meg sem jelennek. A megfázás és a tüdőgyulladás kiegészítő kezeléseként is ajánlják a fekete köményt. Sőt, vastagbélrák és ópiát függőség esetén is használják. A hosszú távú kezelés hatékonynak bizonyult ezekben az esetekben. A vastagbérek esetén a fekete mag olaja hatékonyabb, nagyobb biztonságú, mint a jelenleg használt gyógyszer, és a vastagbérek kialakulását is nagyon komolyan gátolja a kutatási eredmények szerint. De itt még nem ért véget a sor, amely gyógyszerként is hát használható. A fekete magnak ugyanis erős görcsoldó hatása van. Emiatt a mag vizes kivonata alkalmas az epilepsziás rohamok mennyiségének csökkentésére. Két hónapos kúra esetén, ha naponta 100-200 mg fekete mag kivonatot fogyasztunk, az csökkenti még a magas vérnyomást is. Csak kiegészítő kezelésként ajánlják egyébként, tehát mindenképpen rá kell kérdezni az orvosra, ne hagyjuk el a gyógyszert és használjuk helyette a kömény. A fekete magot fogyaszthatjuk fűszerként, teaként, olajként, külsőleg ecsetelőként is, de inhalálhatunk is vele. Ha teát készítenénk, a következő a recept: 2 kávéskanálnyi őrölt magot kell leforrázni fél liter vízzel, és 10 percig állni hagyni. Mint minden gyógytea esetében, ízesítés nélkül érdemes fogyasztani, napi 2-3 csésze az a mennyiség, amely optimális. Ha inhalálnánk, akkor egy maréknyi őrölt magot 1 liter vízzel fel le kell forrázni, és letakarva 10 percet állni hagyni. Napjában többször is lehet ezzel inhalálni, segítve ezzel a gyógyulást. És hát természetesen a természet tele van olyan gyógynövényekkel, lehetőségekkel, amelyek gyógyulást, az életminőség javulását hordozzák magukban. Ma az internet segítségével egyre népszerűbbek lesznek újra a gyógynövények. Szerencsére egy-egy gyógynövényről komoly leírások maradtak fent, ami lehetővé teszi számunkra, hogy gyógyuljunk, tanuljunk a természetből, a természettől, amiben élünk, de mindig konzultáljunk orvossal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt lehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
6: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a kellemes koraőszi idő. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Robbanószerek után kutat a rendőrség és a hadsereg az egyik brit légi támaszpont közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány még idén, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, az intézkedésnek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, de a kormány és a legtöbb párt ellenzi. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légitámaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket, a rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságoknál járatuk aktuális helyzetéről. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a fátyol felhős napos, kora őszi idő. Eső nem valószínű, a hőmérséklet napközben 21-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Meghatározták a legélvezetesebb simogatási sebességet, nem mindegy ugyanis, hogy az ember, hogyha valakit kényeztet, akkor milyen sebességgel simogatja, illetve hát, hogy percenként, másodpercenként milyen felületeken halad végig, és itt nem feltétlenül a hálószobára kell csak gondolni, hát gondoljunk például a masszázsra is, mert ugye sokan egészségügyi okokból masszázsra is járnak, tehát megvan a titok, és én már is mondom, enyhe nyomással és másodpercenkénti 5 cm sebességgel a legélvezetesebb a simogatás, de van még egy további tényező is, amire a szakemberek felhívták a figyelmet. Fontos az is, hogy a simogató kéz bőre azonos hőmérsékletű legyen, mint a simogatott bőrfelület. És svéd hírügynökség adta most egyébként ezt a Helena Backlang kutatási eredményt közzé, aki azt is elmondta, hogy hát úgy jutottak erre az eredményre, hogy miközben szenzoros tükkel a kutatásban résztvevő személyek idegreakcióit jegyezték fel és elemezték, ki tudták pontosan számítani, hogy a legtöbb embernek melyik volt a legélvezetesebb simogatási forma, tehát itt a titok, enyhe nyomással, másodpercenként 5 cm sebességgel a legélvezetesebb a simogatás. Hát próbálják ki!

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Tisztán emlékszem, hogy amikor megkaptam az első behívómat mammográfiára, hát megremegett a térdem, de tényleg, szóval, hogy most oda megyek, és akkor minden oldalról majd belapogatják a mellemet, oda leszek szorítva, az majd iszonyatosan fog fájni, közben nem lehet cirkuszolni, mert hogy az végtelenül ciki, tehát mindent megpróbáltam, hogy váltsuk ezt ki ultrahanggal, aztán utána rájöttem, hogy nem kellett valószínűleg ennyire betolni, a férjem azt mondta, minden nő kibírja, miért ne bírnád ki. Szóval ez volt ez a kulcs mondat, ami nem volt túl hízelgő, de azt gondolom, hogy telibe talált tényleg. Tehát aki elment mammográfiára, az még mind úgy jött ki, hogy megvolt mindkét mellett, tehát én is elmentem, és megmondom őszintén, hogy jó, nem azt mondom, hogy ugye jó volt, de élveztem, de hogy töredéke volt annak a kínnak, amit én elgondoltam, hogy mit fogok ott átélni. Szóval tényleg hihetetlenül kedves volt a csaj, aki a mellemet oda helyezte, hova kell. A felvételek elkészítése pillanatok alatt megtörtént, és hát utána még visszahívtak egy ultrahangra is, mert ugye, hogy az a jó, ha mind a kettő megvan, és teljesen pozitív volt az egész, hát szerencsére minden rendben volt, tehát nyilvánvalóan ez is hozzájátszott az, hogy pozitívan emlékszem vissza erre a történésre, de én azt gondolom, hogy a mammográfiára tényleg most már kell menni, tehát én is most már túlestem ezen a tűzkerességen, és hogyha jön a behívó, akkor megyek. A lényeg, hogy a mammográfia merre korai felismerésének egyik legfontosabb és leghatékonyabb módszere, és nekem több olyan barátom is van, akinek pont a mammográfia mutatta ki, hogy baj van, és még időben. Speciális röntgenvizsgálatról van szó, amellyel már olyan apró elváltozások és kimutathatók, amelyek még nem okoznak tünetet és tapintással sem észlelhetőek. A korai felismerés pedig nyilván kulcsfontosságú, mert hogy a mellrák, ha időben diagnosztizálva van, akkor nagyon-nagyon nagy arányban gyógyítható. A vizsgálat során, akkor elmondom hivatalosan is, hogy mi történik, jó? A mellett két irányból enyhe összenyomással előkészítik, és utána jön a röntgen felvétel. Ez a nyomás lehet egy picit kellemetlen, de csak egy pár másodpercig tart, de ez kell ahhoz, hogy a kép megszülessen. A modern mammográfiás készülékek egyébként alacsony sugárdózissal dolgoznak, tehát a vizsgálat biztonságos. A szűrő programokra általában két évente hívják be a nőket, de ha a családban előfordult már mellrák, vagy magas valami miatt a rizikófaktor, akkor az orvos ennél gyakoribb ellenőrzést is javasolhat. Fontos tudni, hogy a mammográfia nem helyettesíti az önvizsgálatot, az orvosi tapintásos vizsgálatot, ezek együtt adják a legjobb esélyt, hogy megelőzzük a betegséget. A mammográfia egyébként nem csak rossz indulatú daganatokat segít felismerni, hanem a jó indulatú elváltozásokat is, tehát cisztákat, meszesedéseket. A vizsgálat eredményét radiológus szakorvos értékeli, szükség esetén további vizsgálatot is kér, ultrahangot, biopsziát. Nagyon sokan félnek, ahogy mondtam, én is ebbe a kategóriába tartoztam a mammográfiától, hogy kellemetlen, meg ott beszorítanak télen, vagy nagyon sokan azért nem mennek el, mert figyelem, mi van, ha találnak valamit, ugye? Tehát, hogy ez is ott van. De hát mondom, minél hamarabb találnak valamit, hogyha már van valami, annál nagyobb esély van a gyógyulásra. Tehát az egészségünk megérzése szempontjából szerintem borzasztóan fontos, hogyha kapunk behívót, akkor menjünk el. Hát arról már nem is beszélve, hogy a nőgyógyászhoz is ugye rendszeresen el kell, hogy menjünk. Én a férjemet pedig rendszeresen zavarom az urológushoz, azt mondtam neki, hogyha én ezt a kettőt kibírom, akkor apukám nálad sincsen itt kérdőjel, tehát így elmegyünk ezekre a szűrésekre, és szerintem ezek borzasztóan fontosak. Szóval aki tényleg ettől így tartott a mammográfiától, okuljon az én példámból, tényleg ilyen remegő lábakkal, meg így lefűvő, mint a kávé, úgy mentem be, mi lesz itt most, és akkor kijöttem úgy, hogy ja, csak ennyi volt, szóval ennyi. Tényleg, menjünk el, ha hívnak.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szentmiklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügybizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó-Szentmiklósról 6-an, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek fogadásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szentmiklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
3: 7,7 millió forinttal támogatást biztosítottuk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket vendégül tudjuk látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyó-Szentmiklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
2: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetértett és elfogadást javasolta.
4: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátralévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
2: Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Glória közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Megyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Glória közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri. Elindult a képernyő klub a Pesterzsépeti idős klubokban. A szeptember 8-án elindult 4 részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Felvesszük a harcot a folytatásban az ízületi gyulladással, mert hogy a szakemberek szerint vannak olyan élelmiszerek, amelyek segíthetnek ebben a problémában. Több érintett megfigyelhette már, hogy bizonyos ételek, étrend képes csökkenteni az ízületi gyulladás kellemetlen tüneteit. Szarka Dorottya, az Életmód Orvosi Központ dietetikusa az erre vonatkozó kutatási eredményekről beszélt az Egészségkalauznak. A középkorúaknál és az idősebbeknél az ízületi fájdalom leggyakoribb oka az ízületek kopása és az ízületi gyulladás. A gyulladások rendkívül sok kórkép kapcsán felmerülhetnek, így feltétlenül szakorvosnak kell diagnózist felállítania. A jellemző tünetek iránymutatóak lehetnek, mint például a fájdalom, a duzzanat, esetleg a mozgáskorlátozottság, a bőrpír, láz, levertség, étvágytalanság. A laborvizsgálatok is hamar jelezhetik a gyulladást, de elképzelhető, hogy szükség van ultrahang, röntgen, CT vagy MRI vizsgálatra. Az elsődleges lépés azonban természetesen szakorvos felkeresése, hogy meglegyen a pontos diagnózis. Az orvosi kezelés természetes kiegészítője lehet az étrend. Bár nincs kimondottan ízületi gyulladást gyógyító táplálkozás, bizonyos élelmiszerek gyulladás csökkentő hatása jótékonyan hat a kínzó tünetek ellen. Ennek szellemében három fő szabályt érdemes szem előtt tartani. Csökkenteni kell a gyulladást, redukálni kell a koleszterin szintet, és fenn kell tartani, vissza kell állítani a normál testsúlyt. Na nézzük a 8 legjobb élelmiszert ízületi gyulladás esetén. Itt vannak az olajos halak, az olajak, a tejtermékek, ugye itt elsősorban kálcium, D-vitamin miatt, a zöld leveles zöldségek, spenót, káposzta, mángold, saláta, félék, ezek nagyon gazdagok, klorofilban, antioxidánsokban, fitokemikáliákban. Aztán ehetjük nagyon sokszor a brokkolit, érdemes külön kiemelni, mert hogy a sulforafán nevű összetevője a kutatások szerint lassítani képes az ízületi gyulladás előre haladását. Itt a zöld tea is, amely ismert, hogy magas polifenolt tartalmaz, amely a már említett módon gyulladáscsökkentő hatással bír. A fokhagyma is jöhet, úgy vélik a szakemberek, hogy a fokhagyma hatóanyagai képesek felvenni a harcot azokkal az enzimekkel szemben, amelyek roncsolják a porcokat, és hát itt a diófélék csoportja is. Ezek jót tesznek a szív- és érrendszernek, gazdagok magnéziumban, kálciumban, cinkben, E-vitaminban, rostokban, napi egy marék javasolt. Egyébként sokan rákérdeznek, hogy na akkor mi a helyzet a mediterrán diétával, melynek lényege, hogy naponta többször kell gyümölcsöt, zöldséget enni, sovány tejtermékeket, teljes kiörlésű pékárút, fehér húsokat, egészséges olajokat, dióféléket, és a halak legalább heti egyszer ott kell, hogy legyenek a listában, a vörös húsokat pedig háttérbe szorítják. Nos, ez az étrend és az ehhez nagyon hasonló DASH diéta bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, az Alzheimer és a Parkinson-kor rizikóját, és gyulladás csökkentő hatása miatt nagyon jól beválhat az ízületi gyulladás terápiájában is, mondta az Egészségkalauznak Szarka Dorottya, tehát az Életmód Orvosi Központ dietetikusa.

0: Hallottál már róla?
1: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
2: Ez a Tudástár.
3: Szendi Hajni vagyok, a fűszerek közül vizsgálunk most meg egy párat, de nem azért, hogy főzzünk velük, hanem azért, hogy szebbé váljunk, mert hogy vannak olyan fűszerek, amelyek egész egyszerűen csodát művelnek az arcbőrünkkel, csak tudni kell őket használni. Ugye nagyanyáinktól mindig azt hallottuk, hogy olyat ne kenjünk a bőrünkre, amit egyébként nem ennénk meg. Hát ez furcsán hangozhat, de hogyha egy kis történelmi áttekintéssel egybekötjük ezt a kijelentést, akkor ez jogos. Gondoljunk csak arra rengeteg méregre, amivel őseink mondjuk így ápolták az arcukat. Arzént kentek a járomcsontjukra, rezet a szemhéjukra, a görögök pedig ólombázisú arcápolókat használtak. Hát ez mind borzasztó roncsoló. Ezeknek a szokásoknak elég végzetes következményei lettek. A bőrükkel sokat törődő nők megőrültek. Volt, aki megbetegedett, meddővé váltak, nagyobb adag alkalmazás esetén pedig volt, aki meg is halt. Manapság szerencsére ez a veszély már minket egyáltalán nem fenyeget, mégis a legjobb az, hogyha mondják szakemberek, a konyhában találjuk meg a természetes csoda anyagainkat, és ezt kenjük magunkra. Hát itt van kérem szépen rögtön a kamilla, ez a virág, amit teaként, kiszárított levélként szoktuk használni gyulladás csökkentőnek, és ugye májtisztító hatása is van. Ha kamilla teát kortyolgatunk, akkor jót teszünk vele a vesénknek, az emésztőrendszerünknek, de készíthetünk belőle pakolást is az arcunkra. Nincs más dolgunk, csak megfőzni egy lábas, jó erős kamillateát, aztán zabbal és mézzel összekeverni, addig még nem kapunk ebből egy jó kis masszát. A méz egyébként kitűnő hidratáló, és a pattanásokkal is felveszi hatékonyan a harcot. A keveréket masszírozzuk az arcbőrünkbe, aztán néhány perc elteltével mossuk le, a maradékot a hűtőben is tárolhatjuk. Aztán itt a levendula, amely egyébként is sok világmárka kedvenc arcápolási hozzávalója, nyugtat, fertőtlenít, a száraz érzékeny bőrűeknek ajánlják. Használatának legegyszerűbb módja, hogyha erős levendula teát készítünk, és egy kitisztított sprés flakonban tároljuk, amit aztán onnan az arcunkra spriccelgetünk. A fertőtlenítésen kívül a hangulatunkra is a levendula jó hatással lesz. A bazsalikon mellett sem menjünk el szó nélkül, amit nem csak a pizzára tehetünk. Jó szolgálat nekünk a bazsalikom, ha a belvárosban vagy egy fokozottan szennyezett környezetben élünk, mert hogy a bőrünkre ugye nyilvánvalóan ez a folyamatos szennyeződés rátapad, és tulajdonképpen ezektől ment meg minket a bazsalikom. Készíthetünk belőle teafélét, a forrásban lévő vízzel le kell önteni egy marék bazsalikom levelet. Persze hagyjuk, hogy kihűljön, ne forrázgassuk az arcunkat, így kapunk egy jó kis folyadékot. Ezzel mossuk le az arcunkat lefekvés előtt és felkelés után, aztán hidratáljunk, a bazsalikom ugyanis kicsit kiszáríthatja a bőrünket. Szintén jól jöhet a kurkuma. Trükkös, mert idéglenesen sárgára színezi a bőrt egy kicsit, de nem kell megijedni tőle, ugyanis ez csak átmeneti hatás, egyébként pedig sokkal tisztább és puhább lesz tőle a bőrünk. Indiában bevett szokás, hogy ezzel mosnak arcot esténként, érdemes reggel hanyagolni, ha nem szeretnénk, hogy furcsán nézzünk ki. A kurkumában rengeteg az antioxidáns, úgy hidratálja a bőrt, hogy közben nem szárítja ki. Pakolást is lehet belőle csinálni, bármilyen olajjal, ha összekeverjük, pár percre a bőrön hagyjuk, akkor ez csodát művel, de csak és kizárólag este használjuk. És itt van még a fahéj is, amely tele van egyébként antioxidánssal, ezért gyors segélyt nyújthat a bőrünknek, ha valamiféle károsodás érte. Na, irány a konyha!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszentmiklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Bredák Szandi vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. 2026. szeptember 27-e vasárnap 14 óra van, az ismétléskor szeptember 28-a hétfő este 8 óra. Mondom már is, miért lesz érdemes a következő nagyjából egy órában velem is a műsorral tartani. Olyan témákat hozok, melyekről a térségben élőknek tudniuk érdemes. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében az Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. A szervezővel, múzeumvezetővel, Mis Nándorral beszélgetek. Úgy tűnik, a 2026-os év az első rendezvények éve Szigetszentmiklóson. Október 3-án ugyanis megrendezik az első Csordanyom kulturális fesztivált is a Petőfi utcában. A szervezővel, ötletgazdával, Tóth Benővel beszélgetek. És egy újabb első alkalommal megrendezett esemény, a helyszín ezúttal Taksony. taksonyi lakosokból álló civil közösség kezdeményezésére 2026. október 3-án délelőtt 10 és délután 2 óra között első alkalommal rendezik meg a Tiszta Taksonyért programot, amelynek keretében közösségi szemétszedésre várják a tenni akaró taksonyiakat. A résztvevők 4 kijelölt taksonyi területen dolgoznak majd, és amennyiben a vártnál többen csatlakoznak, további területekkel is bővítik a programokat. Itt is természetesen a szervezőkkel beszélgetek majd. És játszótereket fejlesztenek, intézményeket újítanak fel Szigetszentmiklóson az Ariesz Kft. Munkatársai. A részletekről kérdezem Csáki Bettinát, városgondozási egységvezetőt. Bízom benne, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, és tudtok majd válogatni a színes programok közül. Ez a Mozaik, én Bredák Szandi vagyok, már is kezdünk.

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Ádám Jenő Sziget-Szent Miklós szülötte, országosan ismert zenepedagógus, zeneszerző és karmester volt. 1896-ban született, tanítói diplomájának megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Sziget-Szent Miklóson született. Hadifogságba esett, Szibériába került, ahol megszökött és kalandos úton került vissza Magyarországra. Hazatérte után beiratkozott a Zeneakadémiára, melynek elvégzése után nyugdíjazásáig tanára is lett. Sziget-Szent Miklóson áll az a ház, ahol Ádám Jenő élt. Az épület egy parasztház, amelyet a 19. század végén építettek, így stílusában beleillik az Árpád utca régi utca képébe. A házba belépve a jobb oldalon nyíló ajtó mögött található Ádám Jenő dolgozó szobája például. A helyiség berendezése a zeneszerző moszkvatéri lakásából származik, és eredeti formájában van kiállítva. Az emlékházat is bármikor meg lehet nézni Sziget-Szent Miklóson. Ádám Jenő 130 éve született. Ebből az alkalomból emlékkoncertet szerveznek a Miklósi Városnapok keretein belül Sziget-Szent Miklóson. Ennek a részleteiről Misnándort múzeumvezetőt kérdezem.
2: Városnapoknak az egyik programja. Ugye Sziget-Szent Miklós városáavatásának 40. évfordulója alkalmából még úgy extra színezetet kap ez a Városnapok rendezvénysorozat, és hát ugye ebbe illik bele tulajdonképpen a legjobban ez a koncert, úgyhogy ezért is helyeztük be, és nem pedig külön rendezvényként valósul meg. Az apropóját az adja, hogy Ádám Jenő idén 130 éve született, és hát ugye Sziget-Szent Miklós szülötteként, arra nagyon büszkeként egész életében úgy élt, hogy hirdette azt, hogy ő Sziget-Szent Miklósról származik, és hát ugye ennek egy méltó ünneplést akartunk szervezni ezen a napon, úgyhogy október 11-én, ez vasárnap lesz, késő délután 5 órakor kezdődik majd az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangversenytermében az

0: pedagógusként a maga korában egy országosan, hanem világszinten ismert előadó és művész volt, és hát ugye gyakorlatilag amit mi most csinálunk, és amit az emlékház végez munkát, az pontosan azért van, hogy ezt az emléket méltóképpen ápoljuk és beemeljük a köztudatba. Ugyanis hát mindenféle politikai és egyéb okok miatt Ádám Jenőnek az emlékezete az úgy elhalványult az évek során, sőt, merem azt is állítani, hogy tudatos munka eredményeként felejtődött el Ádám Jenőnek a neve a 90-es évekre.
1: Politikai
0: okoknál fogva. Egyik feléből, másik feléből pedig az volt még azok, hogy hát ugye gyakorlatilag Kodály Zoltán árnyékában élt és dolgozott. Ő ezt a maga korában nem így fogta föl, mert hát ugye Kodály neki barátja, alkotótársa, mentora volt, és maximálisan felnézett és tisztelte. Csak ugye az volt a gond, és ezt most nyilván mindenhol elmondom, ahol lehet, ugye az, amit Kodály módszerként ismerünk, ez a szolmizációnak a módszertana, ezt Ádám Jenő dolgozta ki. Miklóson már azért eléggé sokan tudják, mert hát ezt azért mondogatjuk egy ideje, de szerencsére már a világban is vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak. Ugye gyakorlatilag az van, hogy létezik olyan, hogy Kodály módszer természetesen, de ezt inkább Kodály koncepciónak lenne érdemes hívni. Ugyanis Kodály Zoltánnak volt egy víziója arról, hogy hogyan kell a magyar népzenét kezelni, a magyar zenét oktatni. Tehát, hogy a gyerekeknek joguk van arra, hogy színvonalas zene oktatásban részesüljenek, és ugye ez a koncepció, és ennek a koncepciónak volt sok eszköze, pedagógusok, szakemberek, akik együtt dolgoztak vele, és Ádám Jenő is egy ilyen szakember volt, aki történetesen a pedagógiai módszertan dolgozta ki. De ugye ez a téves a köztudatban, hogy a Kodály módszer, a szolmizáció, az hát tulajdonképpen egy Ádám által kidolgozott szakmai módszertan. És ugye Ádám Jenő írt hozzá tankönyveket is, amik szintén feledésbe merültek. Igazából nem merültek feledésbe, ez a csúnya benne, hogy azok az énekzene tankönyvek, amik ma használatban vannak az iskolákban, azok mind Ádám Jenő munkája.
1: Egyébként arról lehet tudni, hogy Ádám Jenő vajon ezt hogy élhette meg, vagy nem tudom, hogy ő így az árnyéka tulajdonképpen.
0: Valakivel beszélgettem erről a múltkor, és ő úgy fogalmazott nagyon röviden, hogy Ádám Jenő úriember volt. Ez valóban így van, mert ugye hát nagyjából azért átnéztem már Ádám Jenő hagyatékát, és nem találkoztam ez erről vonatkozó nagyon konkrét információval. Egy-két dolgot mondott Ádám Jenő, amiből lehet következtetni. Összesen egy darab cikket jelentetett meg, lényegében a sértődöttségét kifejezve az élet és irodalomban valamikor a 70-es években, de abból sem az érződik, hogy ő haragudna Kodályra, vagy bármi ilyesmi. Ugye Kodály akkor már nem élt. Kodály halála után próbálkozott valamiféle megoldással élni, hogy hát azért mégiscsak az ő szellemi munkájáról van szó, de Kodálynak az özvegye nem igazán járult hozzá semmiféle mondszorgáshoz. A 90-es években volt végül egy per, aminek nem is tudom pontosan a körülményeit, de az volt a lényege, hogy a Kodály módszert azt nem szabad Kodály módszernek nevezni, magyar módszernek kell nevezni. Ennek a rendezvénynek, ennek a 130 éves emlékkoncertnek a megszervezése, ez nagyon sok kapcsolatépítést és nagyon sok beszélgetést igényelt. Tehát, hogy pontosan ezért van az, hogy olyan sok emberrel sikerült beszélgetnem ebben a témában, én magam is gyarapszom ettől, de természetesen az a cél, hogy az egész város számára, illetve hát tulajdonképpen az ország számára mutassunk valami olyat, ami extra és ami szép. Úgyhogy beszéljünk tényleg egy kicsit a programról, gondolom te is ezt akartad.
1: Pontosan, igen.
0: Hogy kik lesznek a fellépők, ugye nyilván az Ádám Jenő zeneiskolának a növendékei közül is lesznek, akik fellépnek, tehát a citerások és a magánének szak is megmutatja magát. Nagyon színvonalas műsorral járulnak hozzá tulajdonképpen a nagy egészhez. Egyébként nyitányként Ádám Jenő Duó Fantázia Csellóra és Zongorára című darabja fog elhangozni. Ezt 1928-ban írta Ádám Jenő. Akkor bemutatták a Zeneakadémián, és utána még egy párszor játszották is koncertek részeként, és eléggé népszerű volt és sikeres volt, csak hát mint oly sok minden más Ádám Jenővel kapcsolatban ez is feledésbe merült. Sikerült zenészeket találni, akik el tudják játszani, mert egyébként borzasztó nehéz darabról van szó, de pont emiatt olyan nagyon különleges a hangzásvilága, úgyhogy az mindenképpen érdemes lesz meghallgatni, ahogy ugye a koncert többi részét is. Három kórust hívtunk el, tehát három kórus vendégünk lesz. Az első az egy gyermekkórus, akik tavaly megnyerték az Éneklő Ifjúság kórusversenyt. A Köbölkút utcai Ádám Jenő általános iskolának a gyermekkórusáról van szó, Szalai Katalin karnagy vezetésével. Ők fognak egy, hát tulajdonképpen Ádám Jenő inspirálta, ihlette részben az ő műveiből álló műsort adni, egy pár számot énekelni, úgyhogy az egy nagyon különleges valami lesz. És hát két felnőtt kórus is el fog jönni. Az egyik az Berkesi Boglárka vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa. Ugye Berkesi Boglárka személye azért nagyon érdekes, mert az ő édesapja Berkesi Sándor, Kossuth Díjas karnagy, Ádám Jenőnek a pályatársa és nagyon jó barátja. És reményeink szerint Berkesi tanár úr is csatlakozni fog hozzánk ezen a napon. Hát ő már 80 fölött van, elég nehezen mozog, de igyekszünk megszervezni, hogy el tudjon jönni, vagy legalábbis ő a családjával próbál egyezkedni, de minden esetre, ha nem sikerül, hát vele azért jó kapcsolatot ápolunk, kolléganőmmel elmegyünk.

0: Debrecenben meglátogatni Berkesi tanár urat, és készítünk vele egy kis videóanyagot, amit le tudunk majd vetíteni.
1: Ez is lesz
0: majd. A harmadik kórus, hát az is egy nagyon érdekes valami. A Psalterium Hungaricum kórusról van szó, ami Magyarország legnagyobb református kórusa. Hát nem teljes létszámmal fognak eljönni, hanem úgymond a tagokból szerveződött kamarakórus lesz jelen, de ők is nagyon színvonalas műsorral készülnek, és hát az ő karnagyuk Arany János, aki hát a névazonosság az pusztán véletlen, de családi kapcsolatok azért vannak, ugyanis Arany János Ádám Jenőnek a rokona.
1: Elképesztő.
0: Harmad vagy negyed unokatestvér, talán nem tudom, ezt majd ő el fogja mondani részletesen és pontosan. Ugye Ádám Jenőnek a nagyapja Arany Bálint kántortanító volt, és hát ugye ez egy nagyon érdekes családi összefonódás, és ugye a nagyapja révén rokonok így Arany Jánosra. Arany János ez abszolút tudja és tartja, és nagy boldogság neki, hogy Ádám Jenővel ő maga is foglalkozhat, úgyhogy ő is olyan műsorszámokat hozza, amik köthetők Ádám Jenőhöz.
1: Elképesztő. Mindez ingyenes, ugye? Egyébként
0: természetesen a koncert maga az ingyenes, így van, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Ugye azért is szervezzük a hangversenyteremben, mert annak azért viszonylag nagyobb a befogadó képessége. Én azt gondolom, hogy erre azért bőven lesz érdeklődés. Egyébként pedig a műsorszámok között is igyekszünk úgy föltölteni tartalommal az időt. Nagyon-nagyon sok hangfelvételünk, és hát sajnos kevesebb, de azért van képi anyagunk is Ádám Jenőről, és azokból fogunk majd részleteket lejátszani. A vetített képi és hangi anyaggal adjunk egy képet arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Ádám Jenő, mi az ő munkássága, mi volt az ő életének a fő fókusza, és mi az, amiről tulajdonképpen ez a 130 éves évforduló szól, és miért érdemes ismerni Ádám Jenőt.
1: Délután 5 órakor kezdődik a koncert,
0: így van, körülbelül másfél órás időtartamra lehet számítani köszöntőkkel mindennel együtt, úgyhogy erre a komoly zene iránt érdeklődőknek és a magyar népzene kedvelőinek mindenképpen érdemes ide ellátogatni.
2: Mis Nándorral, múzeumvezetővel beszélgettem. Maradjatok velünk a folytatásban is.

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Első Csordanyom kulturális fesztivál lesz október 3-án Sziget-Szentmiklóson. A helyszín a Petőfi Sándor utca. A programokról Tóth Benővel, a szervezővel beszélgetek.
3: Kossuth Gerber Árkül első alkalommal szeretné megszervezni ezt a kulturális fesztivált. A Csordanyomon, ez a valamikori Csordanyom, a Petőfi utca, és a Petőfi utcában szeretnénk kinyitni udvarokat, itt várni a vendégeket különböző programokkal. A Kertben Árkör úgy gondolta, hogy megpróbálja a település lakosságát egy kicsit összetartani, összefogni, a szomszédokat, barátokat megkérni arra, hogy közösen hozzunk létre egy olyan programot, amelyben mindenki jól érezheti magát. Ahhoz, hogy ez a program megvalósuljon, fontos egyrészt a pénz, ezért egy közadakozást indítottunk el, hogy kizárva a politikát, a városvezetést, mindenféle olyan helyzeteket, amelyek az elmúlt időszakban gondokat jelentenek. Ezért gondoltuk, hogy egy alulról kezdeményezésként indítjuk el ezt a programot. Voltak már több tárgyalások, beszélgetések a szomszédokkal, utcabeliekkel, és egyre többen csatlakoznak a gondolathoz. Van, aki a szépségversenyhez ruhákat ajánlott föl, divatboltok, van, aki ingatlannal rendelkezik az utcában és parkolót biztosít a rendezvényhez. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elindult egyfajta közös gondolkodás, amelyhez a cégektől tárgyi adományokat, illetve pénzadományokat várunk. Másrésztről pedig a rendezvénynek az alakja és a rendezvénynek a programjának a fő célja a hagyományőrzés, ezért olyan hagyományos tárgyakat is gyűjtünk, szigetszentmiklósi emlékeket, amelyek akár dekorációként tudunk elhelyezni az udvarban, akár a hagyományőrző kiállításokon tudjuk megjeleníteni. Az elmúlt időszakban már magánszemélyek, illetve vállalkozók is felajánlották támogatásokat. Két lehetőség van. Van az egyesületnek egy vezetősége, jó magam, illetve Váriné Tóth Ildikó és Szalkó Éva. Alelnökök, őnáluk lehet személyesen pénzbeli adományt felajánlani, illetve van az egyesületnek egy bankszámlaszáma, amelyre ugyancsak át lehet utalni a támogatási összegeket, ugye megjelölve, hogy a kulturális fesztivált szeretnék támogatni. A tárgyi adományokban pedig olyanokat várunk, amelyek egyrészt a vendéglátáshoz szükséges, tehát régi szentmiklósi asztal, szék, padok, bútorok, ebből rengeteg kell, hiszen több udvar ilyen hagyományos régi mulatóvá fog alakulni, ahol zenészek fognak játszani és fiatalok énekelni. Másrésztről pedig a napokban érkeztek olyan felajánlások, hogy szekeret, ökörjárom, minden olyan, amely díszíthető, és minden olyan, amely a mezőgazdasági kiállításban is bemutatható. Ugye az alapgondolat az, hogy ünnepi díszbe öltözik a Petőfi utca. A rendezvény kezdete, a körforgalom és a vége pedig az új iskola lesz, egy elég hosszú szakasz, majdnem több mint egy kilométeres a terület. Ezen belül fogunk több portát kinyitni. Ugye jelenleg is folynak a tárgyalások a lakókkal, illetve az ott élőkkel, hogy ki az, aki ebben a programban szervesen szeretne részt venni. És úgy kell elképzelni, hogy az utcának az árkait, illetve fákat fogjuk feldíszíteni, és az árkok, illetve a járda és az úttest közötti részek lesznek használva a kiállításokra. Tehát maga az utca nem lesz lezárva, az utca ugyanúgy él és lehet használni, ugyanúgy fog járni a busz, ugyanúgy mindenki be tud állni az ingatlanjára, azonban egy ünnepi őszi díszbe öltözik, régi mezőgazdasági gépek, veteránautók, régi járművek lesznek kiállítva, a település történetét bemutató információs táblák, kinagyított nagy képeken lehet majd megtapasztalni azt, hogy milyen volt a Csordanyom mondjuk 100 évvel ezelőtt. Illetve lesz egy dekorációs verseny, a lakók között fogjuk indítani, mindenki a saját ingatlanjának az elejét, házának az utcafrontját tudja díszíteni, ehhez az egyesület fog adni mindenkinek egy egységcsomagokat, ezeket tudják majd kiegészíteni. A cél az, hogy valóban egy kis ünnepi hangulat legyen ebből a szürke hétköznapokból, közösen várjunk valamit és közösen hozzunk létre. Lesz egy verseny, ez pedig az árkok környékén lehet majd kihelyezni, egy dekorációs verseny, amelyet a diákok és a felnőttek között hirdetünk Sziget-Szentmiklóson. Minden versenynek van egy fővédnöke, főszervezője, egyet a Kertben Árkör a főszervező, és arra gondoltunk, hogy nem politikusokat, nem közéleti személyeket fogunk ennek a rendezvénynek az arcává választani, hanem minden évben hirdetünk egy szépségversenyt. A szépségversenynek a győztese a bíró és bíróné lesz, ő lesz ennek a rendezvénynek gyakorlatilag a házigazdája, ők fogják átadni az okleveleket, az emléklapokat, egyfajta házigazdája és arca lesznek minden évben a Csordanyom Kulturális Fesztiválnak. Én úgy gondolom, hogy az ilyen programoknak akkor van valóban létjogosultsága, hogyha ez közös erőből jön létre, az emberek szeretnének ilyen programon lenni, és az ebben résztvevő szervezők évről évre várják ezt a feladatot, és egyfajta közös cél, amelyet minden évben el kell, hogy érjünk. Én azt gondolom, hogy minden településen egyébként az országban, ha járunk, kisebb-nagyobb városokban, mindenhol van egy olyan program, amely az adott település lakóit összetartja. Ugye ide Sziget-Szentmiklósra is érkeznek különböző kulturális programok, de talán ez abban különbözik a többi ilyen programtól, hogy ezt a helyi lakók, a helyi vállalkozók, a helyi egyszerű emberek szeretnék és hozzák létre. Az Arany Ősz egy dekorációs verseny lesz, amelyet szigetszentmiklósi diákok, illetve felnőttek között hirdetünk meg. Lesz gyermekkategória, diákkategória, alsó felső tagozat, középiskola, gimnázium és családi kategória. Minimálisan 40x40, maximálisan 2 méteres területet biztosítunk. Szabadban, tehát olyan termékekből, olyan anyagokból kell ezeket a kis alkotásokat elkészíteni, időjárás álló. Ezeket ki fogjuk helyezni szeptember 30-án 15 óra és 21 óra között, tehát ekkor lehet majd elkészíteni ez a rendezvény előtt 2 nappal, és vasárnap este fogjuk lebontani ezeket, tehát 3-4 napig fogja díszíteni a Petőfi utcát. A lényeg az, hogy minél kreatívabb, minél érdekesebb kiállításokat próbáljanak meg létrehozni, akár tökökből faragott hóember, vagy olyan tök, ami éppen embernek van öltöztetve és pecázik az árokpartján. Tehát egy ilyen szabadjára engedjük mindenkinek a gondolatát, és egy ilyen kis őszi dekorációs versenyt hirdetünk. Jelentkezni ugyancsak a Facebook oldalunkon lehet, és Szalkó Éva rendezvény felelőse, ő fogja majd reklámozni ezt a programot. Az utcában 2 udvart fogunk biztosítani, illetve a szélesebb helyeken magában az utcában fogunk biztosítani a kirakodó vásárhoz helyet. És itt az a cél, hogy elsősorban szigetszentmiklósi vállalkozókat, olyanokat, akik hobbiból termékeket készítenek, és valahogy illeszkedik ehhez a hagyományozáshoz, a fiatalokhoz és a rendezvény látogatóihoz. Ilyen termékekkel várjuk a jelentkezéseket, és létre fogunk hozni egy gyermekudvart, ahol pedig vidámpark fogja várni a gyermekeket. Úgyhogy mindenben várjuk a jelentkezéseket, akik szeretnének ebben részt venni, árulni, közösen ünnepelni.

0: Mozaik. Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Tiszta Taksonyért program. Ezzel a névvel indítanak egy személyszedési akciót Taksonyban. Október 3-án 10 és 18 óra között lesz majd a gyülekező a Szent Anna téren, és különböző zónákban szedik majd a szemetet a főúton, a Művelődési Ház és a Fabuli közötti szakaszon, a Szent Anna téren, az óvoda környékén, a Maraslés környékén, illetve az NCT mögötti területen. Itt ipari gépek bevonását is tervezik majd. Ezeknek a részleteiről kérdeztem Zanoz Jánát és Gonda Imrét, mind a ketten a szervező csapatot erősítik.
2: Mi önkéntesek voltunk, a Tisza Sziget Taksony önkéntesei, és egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki az elmúlt másfél-két évben, és ezt szerettük volna most tovább folytatni, és taksonyi lakosokként egy élhetőbb taksonyért tenni, így civil szerveződésként folytatjuk munkánkat, teljesen pártpolitikától függetlenül, és azért dolgozunk majd folyamatosan, hogy egy élhetőbb, tisztább és szebb taksonyt is hozzunk létre.
1: Akkor azt jól értjük, hogy tulajdonképpen abból, ami indult egy egészen más céllal, abból végül is maradt egy ilyen csapat?
2: Abszolút.
3: Igen, nagyon jó csapat volt, és nagyon jó csapat vagyunk. Annyira jól dolgoztunk, és jól működtünk együtt, hogy úgy döntöttünk, hogy jól lenne ez tovább. Sok probléma van Taksonyban, és gondoltunk, hogy ha együtt vagyunk, és ha tudunk együtt dolgozni, és úgy néz ki, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, akkor az jó lenne valami csinálni.
2: Körülbelül a Tisza Sziget tagjai az olyan 40-45 fő környéke volt, ebből most az aktív tagok száma, akik ezt a civil szerveződést és ezt a szervezést csináljuk, az körülbelül olyan 10-15 fő jelenleg.
1: Tehát akkor ez a hosszú távú cél, hogy egyesületté avanzsálódjatok?
2: Így van, igen, civil szerveződésünk az egyesületté legyen, igen.
1: Mert hogy úgy majd könnyebb lesz akár bármilyen közös programot szervezni?
2: Abszolút, sokkal könnyebb
1: és
2: lesz.
1: És van is már terv, hogy miket szerveztek?
2: Vannak tervek. Ugye az első, az ugye, amit most, amiről itt is vagyunk, ugye az első Tiszta Taksonyért program, ezt szeretnénk hagyománnyá avanzsálni, vagy tenni. Ezek után azért a környezetvédelmet több szempontból, több szegmensből szeretnénk megtámogatni Taksonyban. Ugye ennek Janának már vannak tervei, tehát hogy mi azért fontosan dolgozunk a háttérben ezen, illetve elkezdtünk ugye kapcsolódni akár a Taksony önkormányzattal a problémákkal kapcsolatosan, illetve akár helyi vállalkozásokkal, más szervezetekkel együtt dolgozni. Úgyhogy ez a célunk, hogy egyrészt a környezetvédelmet, és utána egyéb más ügyeket is Taksonyban támogathassunk, akár szociális ügyekről beszélünk, akár rendezvények szervezése, bármilyen egyéb dolog.
3: Például én már sok éveken keresztül elviszem a lányainkat iskolába, már csak a kisebb, és nekem az a cigarettacsik az a gyenge pontom. Sajnos egy cigarettacsik csak 1000 liter körülbelül vízet tud megmérgezni. Mm-hmm, és az nagyon van. Is, mi most nem egy cigarettacsikról beszéltek, sok, utána a mezőn, a erdők szélen annyira sok szemét, és azt gondoltam, hogy most jó lenne így szervezni egy program, és hogy mindenki jöjjön, minden lakosság, mert ez nem csak a mi problémánk, az egész Taksony lakossága probléma.
1: Énkor, amikor ilyen programot hallok, az egyik szemem sír a másik nevet, mert szuper, hogy összefogtok és csináljátok, de milyen jó lenne, ha nem lenne. Nem lenne ez szükség, igen, hogy valaki másnak a szemetét az ember összeszedjen. Na nézzük akkor meg, hogy is épül fel a program. Október 3-án szombaton 10 és 14 óra között a Szent Anna téren gyülekeztek. Onnan mi fog történni ezek után?
2: Igen, 10 órakor Szent Anna térre várunk minden taksonyi lakost, aki szeretne ugye ez ügyben tenni. A tervek szerint ugye 4 zónában történik majd a szemétszedés. Minden zónának lesz egy koordinátora. Amikor a Szent Anna téren ugye a gyülekező megtörténik, a koordinátorok segítségével az ott jelenlévőket szétosztjuk a zónákba, és mindenki elkezdi a saját zónáját ugye megtisztítani. Ehhez ugye biztosítunk rengeteg eszközt, különféle gépeket is, amik ugye a nagyobb szemét és hulladék elszállításához szükséges, de alapvetően kézi erőre is szükség lesz. Szemetes zsákokat és egyéb más kesztyűket, eszközöket ugye biztosítunk, és így fog történni a szemétszedés, hogy az adott zónákban ugye ezek a lakosok, vagy azok, akik ugye eljönnek erre a programra, tudnak menni és tudják a szemetet szedni.
3: Megcsináljuk a munkánkat, akkor lesz apró ajándék mindenkinek. az titok.
2: Meglepetés.
3: Igen, meglepetés, igen.
1: Azt jól látjuk, hogy hát legyen így, de hogyha a vártnál többen csatlakoznak, akár még bővíthetitek is a programot?
2: Ez teljes mértékben így van. Ugye mi egyeztetésben vagyunk több céggel, akik ugye támogatják ezt a rendezvényt, köztük ugye a Kuka Hungária Kft., és ők azok, akik szeretnék még esetleg bővíteni is a zónákat, de ezen kívül ugye támogatunk a W3 konténer, az NCT ZRT, a Farkas Művek és az LGS Földmunka. Ők segítenek minket olyan eszközökkel, akár konténerekkel, kesztyűkkel, szemetes zsákokkal, amik nélkül ez a program nyilván nem jöhetne létre.
1: Azért is választottátok ezt a programot, mert látjátok, ahogy ti is járjátok Taksony utcáit, hogy van baj ilyen tekintetben? Tehát, hogy gondolom, hogy számítotok rá, hogy nagyobb mennyiségű hulladék. Sőt, hát hogyha már konkrétan ilyen járművekkel, meg nagyobb gépekkel is készültök, akkor hát feltételezem, hogy megvan ennek az oka, tehát, hogy látjátok, hogy erre nagy szükség van sajnos.
3: Sajnos igen, én például úgy nálunk a hadsókapu a háznak, vagy udvarnak, a mezőre nézem, így gyönyörű.
1: És lenne?
3: nagyon szép a látvány, lenne, de ha sitálunk, vagy futunk, akkor mondjuk sitálunk a föld úton, vagy erdő szélen, balra nézzük őzekeket láttunk, és jobbra nézzük kupac szemét. És az nagyon szomorú, mondom, szerintem megint kell nekünk újra megtanulni, élni természettel együtt, vagy természetben, mert az nem tudunk, sajnos. Igen, és azt is gondoltunk, hogy igazán, ha kétszer évente összejövünk és szedjünk a szemetet, az nem fog segíteni. Sok minden kell, oktatás, fórumokat csinálni. Ez nem egy hónap alatt fog történni, biztos vagyunk benne, de sok idő után remélhető tud alakulni valamire szebbre.
1: Egy ismerősem egyébként kint volt, és ez egy zárójeles történet Szőulban, és képzeljétek el, hogy mesélte nekem, hogy ott nincsenek az utcán szemetes kukák semennyire, mert hogy annyira a kultúra része az, hogy hazaviszik az emberek a szemetet, vagy máshogy, tehát ott nem dobálják ez el az utcán, de még kuka sincs, mert hogy nincs rá szükség, mert tudják, hogy az ő szemetüket majd hazaviszik, és akkor otthon tudják, hogy hova kell rakni. Ettől kicsit még messze vagyok.
2: De hogy nem is kell ennyire messze menni Szőulig, ugye, a világ másik végéig, hanem csak a szomszédba, Ausztriába átmenni, és már ott is ugyanezt tapasztalja és látja az ember. Tehát én hétvégén is most Ausztriába töltöttem az időt, és ég és föld, tehát hogy egyszerűen az a tisztaság, az a szép környezet, hogy ezt itthon is meg lehetne teremteni. Úgyhogy mi is ezért szeretnénk dolgozni, hogy legalább egy hasonlót, vagy minimum ugyanezt tudjuk hozni.
3: És az ajándékainkat igazán ilyen érdekes ajándékok, mert az...
2: Az, hogy támogatjuk, vagy egy kicsit próbáljuk elősegíteni
3: igen,
2: azt, hogy kevesebb szemét legyen.
3: Értjük, hogy ne dobáljuk, de valamit csináljuk vele.
1: De jó, igen, kíváncsiak vagyunk. Kell-e bárhol erre előre regisztrálni, jelentkezni, jelezni, hogy mi szeretnénk részt venni, hogy mondjuk tudjátok előre, hogy nagyjából mennyi ember megy?
2: Alapvetően a legnagyobb segítség a Facebook eseményünknél lenne, a Tiszta Taksonyért program Facebook eseménye, hogyha ott valaki bejelölné, hogy megjelenik, vagy eljön az eseményre, vagy akár érdekli, már az is nagy segítség lenne. Mi is ugye minden felületen posztoljuk, ugye taksonyi csoportokban, és Taksonyban is több plakátot kihelyeztünk az önkormányzat, a Taksony önkormányzat segítségével, tehát rengeteg helyen felhívtuk a figyelmet erre a programra, és tényleg a Taksony önkormányzat is, a polgármester úr Zsolnai Pál is teljes mellszélességgel támogatja, ő is jelen lesz amúgy a rendezvényen, tehát ő ugye az egyik fő támogatónk, úgyhogy így a taksonyi lakosokba bízunk, hogy tényleg sokan eljönnek. Reméljük nem fog esni természetesen, de ha igen, vagy ha nagyon-nagyon szeles lesz az idő, akkor a tervek szerint egy vagy kettő héttel elcsúsztatjuk ezt az eseményt, és akkor vagy a rákövetkező hét szombaton, tehát 10-én, vagy utána 17-én tartanánk meg.
1: De gondolom erről kommunikáltok majd az eseménynél.
2: Abszolút, mi is figyeljük azért az időjárás előrejelzéseket. Nyilván egy héttel előre még azért nem 100% semmi, de a mostani állapotok szerint azért ugye aránylag jónak tűnik az időjárás.
1: És akkor záró kérdésként az összegyűlt szeméttel mi lesz? Hova kerül, van erre már segítségetek? Nagyon bólogattok, úgyhogy meséljetek erről egy kicsit.
3: No, az összes szeméttel azt, hogy a kettő konténerünk lesz, igen, a W3 konténer Kft-től és NCT ZRT-től, igen, és én is kérdeztem, hogy igen, hogy mi lesz, a szemét telepre fogjak elvinni. Nekünk ez nagyon fontos volt, hogy ne legyen, hogy a konténerre minden összedobáljuk, és utána
1: igen.
2: Valami a helyre kerül, ahova meg
3: igen,
2: nem.
3: Igen, másik helyre kerül, az
1: hát
3: nem
1: az érdekes,
3: igen, az nem jó, nem működik így, úgyhogy igen.
2: Igen, erre is próbáltunk figyelni, hogy akik ugye támogatnak minket, akkor igen. Ők is ugye azt a megfelelő szemléletet vallják, amit mi, és akkor így az ő támogatásukkal tud létrejönni ez. És igen, a konténereket elszállítjuk a többi zónába, ami ugye Taksonynak ugye a belterületein lesz, mert ugye a negyedik zóna az NCTZRT körüli és a Nyárfás utca körüli rész a Taksonyban, ez egy ilyen erdősebb terület, ott nagyon sok ipari hulladék van, tehát sít és minden egyéb más, amihez ugye már ipari gépek kellenek, és ugye azok kerülnek be a konténerbe. A többi területen, tehát Taksony főutcáján és Szent Anna téren és a többi utcákba, ott pedig ugye kézierővel egy szemetes zsákba gyűjtjük a szemetet, és szintén a Taksony önkormányzat támogatásával ezeket összegyűjtik majd egy platós autóra, és utána viszik be a konténerekbe. Tehát ez egy teljesen szervezett dolog lesz így minden területen.
1: Október 3-án 10 és 14 óra között gyülekező Taksonyban a Szent Anna téren tegyünk együtt egy tisztább és élhetőbb Taksonyért. Ez a célja a Tiszta Taksonyért programnak.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Sziget-Szent Miklóson járok az Ariest Kft-nél, ahol Csáki Bernadettel, a városgondozási egység vezetővel beszélgetek. Két témánk van, két nagy csokorra való témánk van. Az egyik a játszótéri fejlesztések Sziget-Szent Miklóson, mert hogy elindulnak ezek, melyeket érinti, és hát egy kicsit bontsuk ki akkor ezt a témát, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokakat érint, hiszen nagyon sok kisgyerekes család él Sziget-Szent Miklóson.
2: Ez így van, 2026-ban újabb fontos fejlesztés indult el Sziget-Szent Miklós közterületi játszóterein. Az Ariest Nonprofit Kft. Jelenleg 23 közterületi játszóteret üzemeltet a városban, ami magában foglalja a játszóeszközök rendszeres ellenőrzését, karbantartását, szükség esetén pedig azoknak a cseréjét is.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, az elmúlt években, időszakban voltak fejlesztések?
2: Sajnos nem, az elmúlt években több alkalommal tettünk javaslatot arra, hogy egyes elhasználódott játszóeszközöket szükséges cserélni, viszont a fejlesztésekre a korábban nem állt rendelkezésre megfelelő önkormányzati forrás. Idén viszont változott a helyzet, a költségvetésben bruttó 16 millió forintot sikerült elkülöníteni a játszóterek fejlesztésére, így ennek köszönhetően összesen 10 helyszínen 11 új játszótéri eszköz telepítése fog megvalósulni.
1: Oké, tehát akkor, hogy a hallgatók is értsék, nem arról van szó, hogy az egész játszótér, amit majd mindjárt beszélünk fel, megújul, hanem az ott szükséges eszközöknek a felújítása. Mert egyébként lehet, hogy így a hallgatóinak a bruttó 16 millió forint, és tök jó, hogy ez van, de hogy sok pénznek tűnhet, de azért így a munkám során belelátok, hogy valójában ez a pénz nyilván nem kevés, de gondolom, hogy azért mindenre még lehet, hogy így sem jut.
2: Ez így van. Igazából a játszóteri eszközöknek a karbantartása elég sok anyagi forrással bír. Rengeteget kell karbantartani, ugye javítani, cserélni, pótolni. Így most idén 3 eszközt fogunk elbontani a jelenlegiek közül, és ugye ebbe a 11 darabba benne van már a 3 újnak a cseréje is. A többi viszont újként fog a játszótereken megjelenni.
1: Nézzük is akkor meg, hogy melyek akár az érintett játszóterek, vagy hogy mit lehet még ehhez a témához hozzá fűzni. Egyébként nekem még az jutott eszembe kisgyermekes édesanyagként, hogy szerintem az elképesztően fontos, hogy ugye a szülők úgy tudjanak menni Sziget-Szent Miklóson a játszóterekre, hogy tudják, hogy biztonságban vannak, hogyha már mint a gyerekek, hogyha ide-oda felmásznak vagy hintáznak, tehát hogy ez nyilván egy fókusz a szülőknél, ez egy fontos dolog.
2: Ez így van, igen, és ezekre is nagyon figyelünk, tehát a biztonságra is, és arra is figyeltünk itt a fejlesztés során, amikor az eszközöket választottuk, hogy nagyjából minden korosztálynak legyenek telepítve új eszközök, hogy egy picit újdonság legyen nekik is, és élvezzék az új játszótéri eszközöket.
1: 23 játszótérről, közterületi játszótérről beszélgetünk? Ezek mind a, tehát, hogy 23-ban mind történik valami karbantartási vagy felújítási feladat?
2: Most jelenleg 10 helyszínen lesz, 11 játszótéri eszköznek a telepítése, viszont a munkáink között ugye szerepel, hogy a 23 játszóteret heti rendszerességgel megyünk, ellenőrizzük. Sajnos még így is vannak ugye rongálások, úgyhogy bőven ad nekünk munkát.
1: Igen, ami számomra még mindig kérdéses, hogy miért. Na, de szerintem a legtöbb hallgatónkat érdekli az, hogy melyek az érintett játszóterek.
2: A fejlesztés a város több pontját is érinti. Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-es-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, tehát ez a gimnázium melletti játszótér, sokan ezt így ismerik, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, mi úgy nevezzük, hogy Bogja Park, az az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór Parkot, ezt sokan úgy ismerik, hogy Skála Park, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
1: Köszönöm szépen, igen, hogy így is elmondtad, hogy melyik, mert tényleg olyan érdekes, hogy itt hát így a közbeszédben így hívjuk. Például én a Bogja Parkot nem tudtam, de így, ahogy elmondtad, rájöttem, hogy hát minden napot megyek el mellette, de hogy akkor ugye ez nem a Buckatavi játszótér, hiszen azért az viszonylag nem is egy régi játszótér, de akkor ez most nincs benne.
2: A buckatavi az nincs benne, az valóban egy pár évvel ezelőtt épült, és ott viszonylag új eszközök vannak.
1: Tudunk egy pár konkrétumot mondani hallgatóinknak, hogy akár milyen eszközök kerülnek ki, vagy milyen karbantartási munkálatok lesznek?
2: Igen, nagyjából el tudom mondani nagy vonalakban, hogy milyen eszközöket telepítünk. Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, hatszög lépegető, vitorlás homokozó. Ugye a vitorlás homokozó az pont a gimnázium melletti játszótérhez kerül, mert ott nem volt homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály parkban hernyó, az a kisebb korosztályra gondoltunk, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és lesz a tanösvényen egy négyszemélyes mérleghintát fogunk telepíteni.
1: Na, ez egészen jól hangzik. Hát szerintem másik kulcsfontosságú kérdés a szülők, a családok felé a mikor, és mennyi idő mindennek a felújítása, vagy mindennek a kivitelezése, illetve majd ebben a csokorban beszéljünk arról is egy picit, hogy van-e bármi, amit kértek a szülőktől ezen időszak alatt.
2: Az a jó hírem van, hogy a munkálatok már megkezdődtek. Terveink szerint a telepítések október 15-éig meg is valósulnak.
1: A szülőktől, családoktól van bármi kérés, javaslat? Gondolom, hogy azért egyszer-egyszer lehet, hogy találkoznak azzal, hogy mondjuk nem tud a gyerkőc felmászni az egyik eszközre, mert éppen mondjuk ott történik maga a munka, van bármi, amire felhívnád a figyelmet?
2: Igazából a telepítésnél ugye a jelenlegi eszközöket nem érinti. A fejlesztésük idején azonban ugye szeretnénk a szülőknek felhívni arra a figyelmét, és kérni őket, hogy ezeket a játszóeszközöket körbeszalagozzuk, lezárjuk, és sajnos valamelyik nap belefutottam ebbe, hogy le volt szalagozva a játszótéri eszköz, anyuka a padon ült, nyomkodta a telefonját, a gyermeke pedig a lezárt, újonnan telepített játszótéri eszközben már játszott. Úgyhogy itt szeretnénk tényleg kérni a szülőket, hogy legyenek kedvesek, addig ne használják és ne engedjék oda a gyereket, amíg le van szalagozva, amíg ki van plakátolva, hogy nem szabad használni.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy te, mint egységvezető, olykor valóban ki is mész a helyszínekre és megnézed, hogy hogy halad a munka?
2: Igen, nagyon sok esetben kijárok én is, és ellenőrzöm ezeket a munkákat, meg hát ha bármilyen probléma van, akkor azt egyeztetjük a kivitelezővel, vagy bármi kérdés van, vagy egyéb információra van szükség, akkor ezt minden esetben megbeszéljük.
1: Azt gondolom, hogy itt a játszótéri felújítások kapcsán átbeszéltük a lényegesebb dolgokat, de ígértem a hallgatóknak, hogy van egy másik témánk is, a Szigetszent Miklósi intézmény felújítások, ami szintén ugye ide tartozik az Ariesz Kft. Városgondozási Egységéhez. Itt milyen intézményekről, milyen felújításokról van szó?
2: Minden évben történik felújítás az önkormányzati intézményekben. Most 2026-ban is folytatottak ezek a munkálatok. A képviselőtestület az idei évre bruttó 58 millió forintot biztosított az intézmények fejlesztésére és korszerűsítésére. A munkálatok több területet érintettek, a bölcsödéket, óvodákat, és az idén egészségügyi intézményekben is történtek felújítások.
1: Kihallom, hogy múlt időben beszélsz, hát akkor a legtöbbje már egyébként megvolt, vagy van olyan még, ami folyamatban van?
2: Igen, megfogtad a dolog lényegét. Nagy részével már végeztünk. Már csak itt a határúti felnőtt orvosi rendelőnek a felújítása zajlik, vagy van folyamatban, de előreláthatólag egy 2-3 héten belül az is elkészül.
1: Milyen jellegű felújítások zajlottak? Egyébként most, ahogy itt hallom, hogy óvodákat is emlegetsz, hát valóban ugye nálunk is mi a mocorgó óvodába járunk a kislányommal, és ott is ugye a nyári időszakban szoktak történni a felújítások, nyilván így logikus.
2: Igen, itt nagyon fontos ugye azt kiemelni, hogy a bölcsödék és óvodák esetében mindig a nyári záráshoz igazodunk a felújításokkal. Ugye a munkálatokat ennek megfelelően ütemezzük, így a felújításuk a gyerekeknek és a családok mindennapjainak is lehető legkisebb zavarása mellett valósítjuk ezeket meg. A Tipegő bölcsödében, ezt szintén így én vagy mi így hívjuk, hogy Tipegő bölcsöde, egyébként ez a Szent Miklós lakótelepen, a mocorgó óvoda melletti bölcsödéről van szó.
1: Köszönöm szépen, így én is tudom már, mert egyébként a hivatalos nevüket szinte egyiknek sem tudom, de így meg már igen.
2: Ott új tábláskerítést készítettünk a régi helyet. a napraforgó óvodában, ami régen csicsergő óvoda volt, tehát ez a Posta Közkettő számú óvodáról van szó, ott kicseréltük a tetőösszefolyót, valamint az átjáró feletti zsindelyfedés is megújult. A mocorgó óvodában több területen is történt előrelépés, megszépült a régi épületrész orvosi szobája, az került teljes körűen felújításra, a korábbi kerítést szintén új táblás kerítés váltotta fel, és az udvar egy részén gumiburkolat került kialakításra.
1: És még van egy napsugárov is.
2: Igen, ott egy önálló, lábon álló ivókutat telepítettünk a játszóudvarra, és megtörtént az ivóvíz nyomóvezetékének a cseréje is.
1: Akkor azt gondolom, hogy a legtöbb óvodát, bölcsit kipipáltuk. Most nézzük meg az egészségügyi intézményeket, hiszen hát ott nincs nyári szünet, ott nincs nyári zárás.
2: Hát igen, az egészségügyi intézmények esetében összetettebb szervezést igényelt ugye a munkálatok előkészítése. Az orvosi rendelők felújításánál nem csak magát, ugye a kivitelezést kellett megszerveznünk, hanem az orvosok rendelésének áthelyezését is meg kellett oldani. Ez elég komoly szervezést igényelt, hiszen fontos volt, hogy a felújítások mellett a betegellátás folyamatosan biztosított maradjon.
1: Ez sikerült megoldani?
2: Igen, sikerült ezt megugranunk, igen.
1: Egy-két konkrétumot itt ki tudunk emelni, hogy mi az, amire szükség volt, milyen felújításra, illetve mely rendelőkben?
2: Persze, a Lakihegyi Orvosi Rendelőben ott egy korszerű fűtésrendszer biztosítja a megfelelő komfortot, tehát egy kazánt cseréltünk. A határút 5 szám alatti fogorvosi rendelőben ott a betegváró burkolatai újultak meg, és itt is egy kazáncserét hajtottunk végre. A határút 3 szám alatti gyermekorvosi rendelőben ott részlegesen felújítottuk a gyermekorvosi rendelő betegvizsgáló és öltöző részét, festettünk csempeburkolatot, új csempeburkolatot készítettünk, és megtörtént a két rendelő közös kazánjának a szerelése is. Ez azért fontos, mert eddig a felnőtt orvosi és a gyermekorvosi rendelő külön kazáról üzemelt, viszont most a két rendelőt egy kazára váltottuk ki.
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora, a Mozaik eheti adása. Ha lemaradtatok volna róla, vagy csak szeretnétek visszahallgatni, esetleg másnak is lejátszani a beszélgetéseket, megtehetitek, ha a lakihegyradio.hu oldalon a hangos archívumot megnyitjátok. Én Bredák Szandi vagyok, köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok a magam és kollégáim nevében.
0: Mozaik, mozaik, minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök, marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktató termek újultak, vagy újulnak meg. Ruszin Szendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatásra is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudomány Egyetem Tanulmányi Központja és a Szent György Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Az esemény több mint 20 oktatási intézményből érkeznek diákok, akik a pályaválasztás előtt álló fiataloknak szóló bemutatón is részt vehetnek.
7: Időjárás.
8: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah. Hey.

érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: 10 milliárd forintos program indul az egészségügyi várólisták csökkentésére. Szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót. Marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Bóka János hozzátette, nem támogatnak semmilyen adóemelést és új adók bevezetését sem. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyi színen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktatótermek újultak, vagy újulnak meg. Roszin Szendi Romulus elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik. Ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni.
5: Időjárás.
6: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Will Cox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetért és elfogadást javasolta.
8: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy az zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
7: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
9: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
7: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárást lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Kézi automosó épület Dunavarsányban. A városvezetés a fejlesztési tervekről és az eddig meghozott önkormányzati döntésekről tett közé tájékoztatót hivatalos felületein. A beruházás elsősorban a 032/5 és a 032/6-os helyrajzi számú ingatlanokat érinti, ahol már megindult a településrendezés. A munkálatok azonban csak a szükséges hatósági eljárások, illetve a műszaki, környezetvédelmi, vízvédelmi és zajvédelmi követelmények teljesítése után kezdődhetnek el. Mivel a kijelölt ingatlanok erdőművelési területként vannak nyilvántartva, az erdő más célú felhasználása is szigorú feltételekhez kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon érhetők el.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU a kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására, szólított fel a pápa. Marad a kellemes, kora őszies idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormány fő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdesban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepel a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul.
6: Időjárás.
7: Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést. Eső nem valószínű, a reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új erőművi blokkot adtak át a Csepelművek területén. Új hibrid gázmotoros erőművi blokkot helyeztek üzembe a Csepelművek területén. A beruházást az Alpiq Magyarország Kft. Valósította meg, mintegy 23 milliárd forintos költséggel. Az új erőművi blokkot Briglovics Gábor, az Alpiq Magyarország Kft. Ügyvezetője, és Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára avatta fel. Az eseményen részt vett Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Csepel országgyűlési képviselője, valamint Borbély Lénárd Csepel polgármestere is. Borbély Lénárd közösségi oldalán a beruházás jelentőségét méltatta. A polgármester szerint a 23 milliárd forintos fejlesztés nem csak energetikai szempontból jelentős, hanem Csepel jövője szempontjából is fontos üzenetet hordoz. Mint fogalmazott, a több mint egy évszázados ipari terület ma is képes helyet adni korszerű nagy léptékű beruházásoknak. Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
7: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva főépítész azt, hogy megnyugtat választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
6: Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Márton Huba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
8: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
6: Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagy@vöröskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
5: Még több hír egy helyen.
9: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
9: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el az EU. Pusztító viharok sújtják az Egyesült Államok északkeleti részét. Marad a kellemes, kora őszies idő idehaza. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak a humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli település egyik fogadójánál géppisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaság az egyik legmagasabb emberölési rátával rendelkező ország a világon. Amint egy 62 milliós országban naponta körülbelül 60 ember válik gyilkosság áldozatává. Több mint 74 ezer palesztin halt meg a gázai övezetben az elmúlt 3 évben, a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint. A szervezet azt is közölte, hogy Izrael és a Hamász tavaly októberi tűzszünete óta is több mint 1100 palesztin áldozata van a rendszeresen kiújuló harcoknak. A minisztérium jelezte, hogy a halottak mintegy fele nő és gyermek. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádölt egy fa. A vihar a légi közlekedést is megbénította, több mint 2400 járat késett, csaknem 1200-at pedig töröltek. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőtéren az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a katániai légiközlekedésben.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható. Többfelé köd képződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója, Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A Gazdasági Bizottság elnöke Tóth Pál rádiónknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
11: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direktbe kösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
10: Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósról 6-an, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek fogadásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
12: 7,7 millió forint a támogatást biztosítottuk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
10: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges, lehetséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein, az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók.
13: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklósház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com. oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
4: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szentmiklóson. Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. 2026. szeptember 27-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetértett és elfogadásra javasolta.
7: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátralévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
6: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
8: Szabó képviselőtársának volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
6: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szentmiklóson. A Sziget-Szentmiklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés építész szakmai vélemény alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
8: Szabó képviselőtársának volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétény Éva főépítész azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
6: Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagy@voroskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
5: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
6: Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagybardabás halásztelek polgármestere rádiónknak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
9: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár diátadásokkal, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Mállő Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
6: Tovább fejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
9: Az éves beruházásaink között ott van a leszek északi részének a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
6: Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bolgár országos önkormányzat elnöke Muszev Tancsó. A megemlékezésen halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint erdélyi testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bolgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bolgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták. Tizedik alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: A TFS együttesét fogadva kezdi a bajnokságot a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A találkozón a tavaly ezüstérmet szerző Sziget Szentmiklósiak esélyesként lépnek majd pályára saját közönségük előtt. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, nagyon szeretnének rögtön jó játékkal előrukkolni, de az első fordulókban nyilván nem lesz még hibátlan a végrehajtás. Hozzátette, az ellenfél az előző szezon óta megerősödött, de így is mindenképp győzelemre számít, hiszen idén kimondott céljuk, hogy megint ott legyenek a döntőben, ahhoz pedig az ilyen hazai mérkőzéseket meg kell nyerniük.
10: Ők jönnek hozzánk, az a csapat, aki majdnem akar lenni, a hazai mérkőzéseken dominálni kell, és idegenben is jobb arányokban kell lennie, mint másoknak, tehát mindenki egy olyan mérkőzésre számítok, ahol egy megerősödött erősödő tehetséges fiatalok ellen tudjuk játszani azt a stílust, amit megálmodtunk, és egyúttal már készülünk a későbbi mérkőzésekre.
6: A Budafok otthonában lép pályára a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában. A Dunaharasztinak várhatóan nem lesz könnyű dolga a tabellán jelenleg második budafokiak ellen. Ugi Márka térségi együttes vezetőedzője elmondta, elég nehéz a sorsolásuk, mert a legtöbb élcsapattal az őszi szezon első felében kell játszaniuk, de ez nem lehet kifogás, és kell lennének a bravúrpontok. Hozzátette, ha végre tudják hajtani, amit elterveztek, igenis hisz abban, hogy ponttal vagy pontokkal távozzanak a Budafok pályájáról.
5: Időjárás.
6: Hétfőn túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a légmozgás döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. Kedden gyengén felhős napos száraz idő valószínű, az északkeleti-keleti szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Dakihegy Rádió, helyben a legjobb. A legjobb.
1: Halló, tesó! Most, hogy megvertél mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. 2026. szeptember 27-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetértett és elfogadást javasolta.
5: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátralévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
4: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
6: Szabó képviselőtársának volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
4: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
6: Szabó képviselőtársának volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
4: Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagy@vöröskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak arról beszélt, a kiadvány fontos fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad Halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
7: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár díjátadásokkal, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Málős Endor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
4: Tovább fejlesztik Halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás Halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
7: Az éves beruházásaink között ott van a Halásztelek északi részének a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
4: Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg Halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án Halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bolgár országos önkormányzat elnöke Muszev Dancsó. A megemlékezésen Halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint erdélyi testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bolgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bolgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták. Tizedik alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A TFSE együttesét fogadva kezdi a bajnokságot a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A találkozón a tavaly ezüstérmet szerző Szigetszentmiklósiak esélyesként lépnek majd pályára saját közönségük előtt. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, nagyon szeretnének rögtön jó játékkal előrukkolni, de az első fordulókban nyilván nem lesz még hibátlan a végrehajtás. Hozzátette, az ellenfél az előző szezon óta megerősödött, de így is mindenképp győzelemre számít, hiszen idén kimondott céljuk, hogy megint ott legyenek a döntőben, ahhoz pedig az ilyen hazai mérkőzéseket meg kell nyerniük.
8: Ők jönnek hozzánk, az a csapat, aki majdnem akar lenni, a hazai mérkőzéseken dominálni kell, és idegenben is jobb arányokban kell lennie, mint másoknak, tehát mindenkiben egy olyan mérkőzésre számítok, ahol egy megerősödött tehetséges fiatalok ellen tudjuk játszani azt a stílust, amit megálmodtunk, és egyúttal már készülünk a későbbi mérkőzésekre.
4: A Budafok otthonában lép pályára a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában. A Dunaharasztinak várhatóan nem lesz könnyű dolga a tabellán jelenleg második budafokiak ellen. Ugi Bárka térségi együttes vezetőedzője elmondta, elég nehéz a sorsolásuk, mert a legtöbb élcsapattal az őszi szezon első felében kell játszaniuk, de ez nem lehet kifogás, és kell lennének a bravúr pontok. Hozzátette, ha végre tudják hajtani, amit elterveztek, igenis hisz abban, hogy ponttal vagy pontokkal távozzanak a Budafok pályájáról.
3: Időjárás.
4: Hétfőn túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a légmozgás döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. Kedden gyengén felhős napos száraz idő valószínű, az északkeleti-keleti szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk is ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
3: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
9: Szép keddestét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Lakihegy Rádió térségi riport műsora az Itt élünk, melyben ezúttal a tököli parkerdőbe indulunk. Az utóbbi időben ugyanis egyre gyakrabban találkozhatnak az itt élők polgárőrökkel, hiszen külön parkerdei csoport alakult a Tököli Polgárőr Egyesületen belül. De hogy miért volt szükség a csoport létrehozására, milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt időszakban, és milyen problémákkal találkoztak a járőrözések során, az az előttünk álló szűk egy órában kiderül. A parkerdei csoport vezetőjével, Kópis Andrással, helyettesével Majorosi Péterrel és Králik Zoltánnal beszélgetünk, majd akik mindhárman tagjai a parkerdei csoportnak. Ecsedi Beátával, a Tököli Polgárőr Egyesület elnökével pedig arról is beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet valakiből polgárőr, és városi szinten mennyi szolgálatot is teljesítenek az egyesület tagjai. Vele egy rögtönzött parkerdei terep szemlére is elindulunk, hogy megnézzük, mit tapasztalnak szolgálat közben a tököli polgárőrök. Ez tehát a mai műsor tartalma. Röviden, most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a tököli parkerdő.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ahogy azt hallgatóinknak már a műsor felvezetésében is említettem, a helyszín ezúttal a Tököli Parkerdő, éppen itt a táblánál ácsorgunk, de nem biztos, hogy csak itt ezen a helyszínen folytatódhatna ez a mai beszélgetésünk, hiszen a Tököli Polgárőr Egyesület új csoportja, a Parkerdei csoport nemrégi megalakulása óta valószínűleg itt rója a kilométereket az esti éjszakai órákban, ez is majd kiderül a következő szűk fél órából. Mellettem Kopis András áll, a Polgárőr Egyesület Parkerdei csoportjának vezetője, Majorosi Péter vezetőhelyettes, és Králik Zoltán, akik mindannyian tagjai vagytok ennek a kis csapatnak, csoportnak. Honnan is jött ez az ötlet, hogy egyáltalán ezen a területén is a városnak megalakuljon egy ilyen kis polgárőr egység?
3: Én pár éve gondolkodtam ezen el először, és idén beszélgettem a polgármester úrral, hogy mi lenne, ha mit csinálnénk egy helyi polgárőrséget. Ő javasolta, hogy jó, és így megalakultunk, és a fiúkat összehoztam.
2: Volt már ennek valami előzménye is még emellett? Ki hogy került képbe egyáltalán? Ki hogy került a csapatba?
4: Én ugye 8 éve lakok itt a Tököli Parkerdőben, és sajnos Covid utáni időszakban az erdő látogatóknak azon része is megérkezett a parkerdőnkbe, akik nem vigyáznak feltétlenül az erdőre. Tehát így a megalakulásnak az is volt az egyik alapköve, hogy az erdésszel, az erdészettel együttműködve, egy picit így az edukációt is felépítve, az erdőben található problémákat megpróbáljuk felügyelni és kijavítani. Ilyenekre gondoltunk közösen, hogy például a tűzgyújtási tilalom megszegése, ugye ez egy nagyon nagy gondot jelenthet, nem csak a parkerdőben, hanem a környező lakosságokban is. Sajnos a rongálások az erdőben azok is egyre sűrűbben történtek, tehát a különböző padok, pihenőhelyeknek a rongálása is előfordul viszonylag sűrűn. A szemetelés az mindennapos probléma. Az erdőben rengeteg szemetet lehet szedni. Érdekes dolog, hogyha valaki bemegy az erdőbe és beviszi magával az üdítős flakonját, akkor teli és üresen vajon miért nem tudja kihozni. De természetesen sajnos problémát okoz a kutyával való sétáltatás is, hogy a gazdák nem feltétlenül szeretik pórázba tenni a kutyájukat. Ebből is vannak problémák itt a területen. Ez azt gondolom, hogy ez az erdészeti része, az erdővel kapcsolatos része, de sajnos nem csak ezek a gondok vannak a parkerdőben.
2: Hogyha megengeded így a személyes vetületet is, hogyha egy picit idehozhatom, nem biztos, hogy azon hallgatóink, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, emlékeznek, de mi beszélgettünk a Kinizsi 100 teljesítmény túra kapcsán itt az erdőben. Barangoltunk, bolyongtunk egy kicsit, tehát mondhatni ez sejteti is a következő kérdésre a választ, hogy miért is tartottad ezt fontosnak, tehát ezt a természetvédelmi részét gondolom innen jön ez nálad, hogy mindenképpen a szűkebb, tágabb lakókör

0: nézetedet, azt a területet, ahol nap mint nap sétálsz, rendben lásd.
1: Igen, innen is ered természetesen, erről akkor is beszélgettünk 2 évvel ezelőtt körülbelül, hogy környezetvédelem az mennyire fontos, de ahogy kezdtem is, a tűzvédelem is nagyon fontos, tehát az idei évben ugye nagyon száraz időszakon vagyunk túl, és talán még mindig nincsen sajnos vége. Rengeteg tűzeset történik az országban, és pont Andrással egy pár héttel ezelőtt, egy ilyen hajnali 3-kor sikerült találnunk az erdő területén az egyik tisztáson egy 20 fős fiatalokból álló társaságot, akik sajnos tüzet is gyújtottak. Hát ez egy elég veszélyes dolog. Kevesen tudják, ugye például, hogy tűzgyújtási tilalom alatt a tűzrakó helyeken sem lehet tüzet gyújtani, hiszen tényleg egy pillanat alatt meg lehet a probléma.
0: És itt akkor lassan körbeérünk, és hogyha már a kutyás téma, rögtön itt tértem volna át rád, Zoltán, hiszen kutyával állsz most itt, szépen megkötve egyébként rendesen, ahogy annak lennie kell, itt van Artúr is, te hogyan és miként csatlakoztál?
2: Igen, hát én András buzdítására csatlakoztam, amikor felvetette az ötletet, úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy jelenlét legyen, és járókelőket, a kétes arcok kicsit lássák azt, hogy van itt valami hatósági jelenlét.
0: Már Szigethalmot elhagyjuk, kicsit itt összefolyik Tököl és Szigethalom. Sokan tévesen is hivatkoznak rá, hogy azt hiszik, hogy Szigethalmon vannak, amikor a tököli parkerdőben vannak, de Tökölön vagyunk. Tehát errefelé itt a Dunasétányon csak az közlekedik, az jön, akinek erre dolga van, nem?
3: Itt lakik legtöbbször, azok jönnek, és azért jó, hogy megalakultunk, mert a közbiztonságot egy kicsit erősítettük a jelenlétünkkel, és az emberek bizalmát élvezzük nagyon, és ezt érezzük lakókon.
0: Hányan vagytok most?
3: Most összesen 10.
0: És mindez egy augusztusi megalakulás után. Ez is egy fontos dolog, ez a közösségszervezés része, hogy sikerül rávenni itt a, gondolom, környékbeli lakók vagytok mindannyian, arra, hogy azért a szabadidőből áldozzon az ember nem keveset arra, hogy rendben tudja a lakókörnyezetét.
3: Ez az egyik, meg tudom győzni az embereket, hogy kell. És jönnek a barátok, az ismerősök, és össze 3 voltunk, és utána minél több emberre találkoztunk az utcán, beszélgettünk, és beléptek hozzánk. Hivatalosan 5 vagyunk, de 10 vagyunk. Most adjuk le a papírokat a elnökasszonynak mai nappal a többiekért.
0: Hogy néz ki nálatok egy nap? Minden nap van-e járőrözés? Most természetesen nem minden kulisszatitkot elárulva, de mégis hogy zajlik egy ilyen járőr szolgálat itt a parkerdő területén?
3: Megpróbálom minden este kilenni, igyekszünk, és az időpontot nem mondjuk meg, hogy mikortól hány óráig.
0: De hogy van akkor egy menetrend?
3: Van egy menetrendünk, és mindig 2 vagyunk. De mindenki elérhető, ha gond lenne, akkor többen vagyunk egyből.
0: Új járművel gyarapszik a Tököli Polgárőr Egyesület, jelesül a parkerdei csoport, de most még, amíg nem kapjátok ezt a járművet meg az önkormányzattól, amely a közterületfelügyelő régi járműve, egy Dacia, addig saját autóval zajlik ez?
3: Teljes pénzre saját autóval dolgozunk addig. Saját üzemanyag, a saját minden. Önként csináljuk.
0: Mondjuk 10 embert már biztosan be lehet osztani nagyon jól, hogy minden napra jusson olyan, aki járőrözik, de mégis elég ez a 10 ember.
3: Szerintem megoldható a 10 emberre az egész.
0: Akkor itt csak autóval, az utakon, vagy akár az erdőben is sétálgattok. És akkor itt visszafordulok Péter hozzád, aki valószínűleg az erdőben jó sokat sétál továbbra is.
1: Igen, én egy kicsit Andrással ellent mondanék, mert szerintem a 10 fő az még nem elég, tehát jó lenne, hogyha még tudnának csatlakozni hozzánk, mert ugye az erdő is igazából a parkerdő része, de sajnos ugye a dunai területek, a stégek is hozzánk tartoznak, tehát azért ez egy elég szerte ágazó rész a parkerdőnek a területe, tehát szerintem nem baj, hogyha még többen leszünk a jövőben.
3: Várjuk a jelenkezőket.
0: A közösségi oldalon is jelen vagytok külön, a Tököli Polgárőr Egyesülettől elkülönülve egy oldal van, ahol minden infó fönt van ezzel Igen. kapcsolatban?
3: Igen, minden infó fenn van rajta, és minden telefonszám, el lehet élni bennünket. Engem is, és Pétert is. Nyugodtan jelenkezzetek.
0: Most egy kis szünet, és jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is tököl. Mellettem Kopis András áll, a Polgárőr Egyesület Parkerdei csoportjának vezetője, Majorosi Péter vezetőhelyettes, és Králik Zoltán, akik mindannyian tagjai vagytok ennek a csoportnak. Hogyha a járőrözésen kívül valaki gyanús alakokat, körülményeket észlel, akkor mit tehet? Kereshet benneteket?
3: Igen, természetesen, akár a Facebook oldalon fent van, akár a telefonszámok, elérhetőségek, és ha jeleznek nekünk, akkor utána fogunk nézni az ügynek.
2: Gondolom azért van már egy kialakult, jól működő kapcsolat a szervekkel, akár a rendőrséggel, vagy akár a közterület felügyelet tagjaival is. Mik a tapasztalatok eddig?
4: Viszonylag rövid ideje tudtunk elindulni hivatalosan, de ez az idő alatt is a már említett kis buli miatt sajnos ki kellett hívni a rendőröket is, akik szerencsére kijöttek, és próbálták megoldani ezt a tényleg veszélyes helyzetet, nem beszélve arról, ez hajnali 3 és hajnali 4 óra között volt, és nyilván az itt lakóknak a pihenését is zavarta, azon kívül, hogy egy tűzgyújtási tilalom alatt tüzet gyújtottak. Megérkeztek a rendőrök, segítőkészek voltak, azt gondolom, tehát mindenképpen ez a fajta kapcsolat ez megvan. Nekünk itt a parkerdőben szerencsénk van, mert az erdész is támogatja a munkánkat, és ő is bármikor, akár éjszaka is elérhető telefonon, ő 0-24 órás munkában van, ugyanúgy, mint mi polgárőrök, bármikor elérhetőek vagyunk mi is, illetve az erdésztől is megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy bármikor felhívhatjuk, és azonnal ő is megérkezik, és próbál segíteni a problémában. De nem beszéltünk róla, de itt az erdő területén sajnos a hajléktalanok is megjelentek, ami szintén egy problémát jelent. Nyilván a turisták számára is, akik az erdőt szeretnék látogatni, hogy hajléktalanokkal találkoznak, a szemét is, ugye erről már beszéltünk, hogy ez is itt van. Szerencsénk van, mert nem csak a rendőrség támogatja a munkánkat, hanem a parkerdőnek az erdésze is segíti a munkánkat.
2: Amikor ilyen gyakoriak a járőrözések, bizonyára azért rajtatok is úrrá lehet a fáradtság. Megéri-e a befektetett rengeteg energia?
5: Szerintem megéri. Nagyon megéri, mert nekem is családom van, 15 évek a parkerdőbe. Az emberek örülnek, hogy vagyunk, bejelentenek, bármit látnak, szólnak, hívnak telefonon bennünket, mi igyekszünk oda menni. Minden hétvégén vannak házi bulaink sajnos, amin intézkednünk kell, hogy kicsit lejjebb vegyék a hangot, megéri a fáradtságot.
2: Alapvetően hálásak, gondolom, akkor az itt lakók mindannyiótoknak. Ennek hangot is adnak?
5: Igen, megállnak beszélgetni velünk. Köszönetet kapunk, sok köszönetet.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is Tököl. A tököli park erdőtáblánál vagyunk továbbra is, innen indulunk el most a következőkben. Most már nem a Tököli Polgárőr Egyesület parkerdei csoportjának tagjaival, már a Tököli Polgárőr Egyesület vezetőjével, elnökével, Ecsedi Beátával beszélget. Illetve kezdjük meg talán ezt a kis rögtönzött kis terepszemlét?
3: Igen, egy terepszemlére szeretnélek invitálni. Megnézzük, hogy a Tökölőnek ez a parkerdei területe nagyjából mekkora, mik a veszélyek, mire figyelnek a fiúk, úgyhogy lassan indulhatunk is.
2: Akkor beülök melléd. Ez most egy ilyen rögtönzött alkalom, azért azt elárulhatjuk szerintem a hallgatóknak. Egy pillanat csak én is bekötöm magam.
3: Nem bejelentett szolgálatban veszünk részt, illetve veszel részt velem, illetve a hallgatók. Ugye minden szolgálatunkat jó előre be kell jelenteni. Mondjuk úgy, hogy azért 2 hétre, tehát ez a polgárőrség, ez nem ilyen ad-hoc módon szervezendő dolog, hanem elég komoly felkészülést és összegzést igényel, és közben ki is parkolunk.
2: Igen, itt szépen elindulunk a Duna sétányon. Rengeteg ilyen kis utca, zsákutca, ilyen-olyan kis szűk utcácskák vannak.
3: Könnyebb elbújni, elveszni is. Ami nekünk nagyon nagy könnyebbség most, hogy ez a kis csoport megalakult, az, hogy ők helyileg pontosan itt vannak, tehát itt élnek, és gyakorlatilag a saját kis környéküket tudják vigyázni. Ők jobban ismerik ezt a terepet, mint amikor az anyavárosból kiérkező polgárőr tagok jönnek, hiszen ők tényleg ide akár bejárnak, tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ugye szélesedett az ellátási körünk, és így a Tököl parkerdő táblától is van egy külön kis egységünk, mert ugye itt azért az is problémát okoz, hogy nincs Tökölön átjárás, tehát Tököl belterületét el kell hagyni, átjövünk Szigethalmon, és utána jön megint Tököl területe.
2: Igen, éppen ezt beszéltük, hogy sokak fejében egy pici zavar is van ezzel kapcsolatban, főleg a nem tőzsgyökeres, hosszabb évek óta itt élők fejében, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk, mert már szinte Szigethalom, de már nem Szigethalom, hanem ez bizony Tököl. A Tököl parkerdő táblától Tökölön vagyunk.
3: Igen, helyrajzi számilag is Tökölön vagyunk. Valóban, tulajdonképpen azt én nem tudom, hogy lakosság lélekszámban hányan élnek itt. Azt tudom elmondani, hogy mennyivel nőtt a szolgálati időnk száma. 153 órát teljesítettek a tököli polgárőrségnek azon tagjai, akik csak kifejezetten erre a területre összpontosítottak. Ez most az augusztus hónapról beszélek, és több mint 500 órát teljesítettünk mi bent az anyavárosban. Ugye augusztusban volt sok rendezvény, és nem győzöm azt hangsúlyozni minden felé, hogy nyáron, amikor a szabadságolások ideje van, akkor bizony megnő a járőrözés száma, hiszen ugye ebből is látszik az, hogy igen, a polgárőrök ezt munka mellett, önként és ellenszolgáltatás nélkül csinálják. Nyáron érnek rá, nyáron vannak a szabadságolások, úgyhogy ez az órák számán is látszik, illetve egy picit átnyúltunk itt az órák magasabb számával szeptemberi hónapra, hiszen ugye megint volt az iskola, és ilyenkor bizony a zebránál a lakótelepen ott vagyunk reggelente, amikor tudunk.
2: Itt közben elértünk az önkormányzati gyermeküdülő részéhez, és egy picit meg is állunk. Nagyon magas ám ez az óraszám, ez így van? Így országos viszonylatban is ez egy ilyen magas óraszámnak tekinthető? Vagy csak annak hangzik egy laikus számára, aki lehet, hogy munkaidőben gondolkodik?
3: Igen, ez azért mondom, tehát ez a nyári szám, ennél azért körülbelül a mondjuk az, hogy a fele, 300 órát azért szoktunk teljesíteni. Én úgy gondolom, bár nem tudok nagyon viszonyítani, meg ugye ez attól is függ, hogy melyik településen hányan dolgoznak. Mert mondjuk egy nagy településen, ahol van 50 polgárőr, náluk ez nem olyan nagy szám, mondjuk. Nálunk ez nagy. És igen, megálltunk itt a Tököli parkerdőnél, hogy ez a gyerektábor, mondjuk így, Tököl parkerdei tábor, ahová a tököli iskolásaink, óvodásaink, gyerekeink érkeznek a nyáron, és kifejezetten külön örülök annak, hogy így most egy kicsit jobban rá tudunk nézni. Anno én is ugye táboroztattam itt ezen a területen, ez egy viszonylag zárt kis közösségek szoktak itt lenni, és igen, jól esik nekik is, hogyha rájuk néznek, hogyha este, ne adj Isten, de történik valami, akkor föl tudják hívni. Ugye soha nem lehet abban bízni, hogy itt minden tökéletes, bár mindenhol a legjobb pedagógusok vigyáznak a gyerekekre, de elég egy malőr, és átmegy a kerítésem, vagy valami, akkor itt vannak a tököli polgárosi parkerdő csoportja, és sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban tudnak reagálni egy-egy esetre.
2: Még mindig jövünk ám szépen lassan, természetesen a megengedett sebességnek megfelelően, ezt azért szúrom csak így ide, mert itt azért gyakoriak a sebesség túllépések mások részéről, tehát száguldoznak az autósok, mert már mondhatni egy ilyen kieső részen vagyunk, nem igazán van rendőri jelenlét, vagy nem jellemző legalábbis, de hát most a polgárőrök gondolom ebben is egy kicsit ilyen visszatartó erőként hatnak. Ez óriási területnek tűnik ám, és még itt ugye jobbra az erdő, ami igencsak nagy önmagában is, tehát van itt bőven feladat itt is ezen a területen, hogy látod ezt?
3: Igen, van. Most az erdőnek a rendfenntartásában ugye itt vannak a polgárőrök, illetve felvettük a kapcsolatot az erdészettel is, de ezt valószínű mondták neked a fiúk. Tehát a külterület az, ami ennek a veszélye. Valóban, tehát ez egy kieső terület, zsák terület az egész, és valóban, tehát akár bujkálásra alkalmas lehet, akár ugye nemrég volt egy ilyen, hogy rendőrséget is ki kellett hívni, mert tűzgyújtási tilalom ellenére tüzet gyújtottak. Az teljesen mindegy, hogy a tűzgyújtási tilalomban milyen területen gyújt, vagy mondjuk egy védett kövel elkerített, itt már kicsit kisjöttünk a külterületre, hallatszik a
2: kocsi. Tisztáson. Igen.
3: De ide is kinézünk, minden. De
2: pont itt volt ez az eset, ugye?
3: Igen, pontosan itt volt az, amiről beszélek. Nem szabad, tehát ha a tűzgyújtási tilalom van, akkor az van. És nagyon ügyesen és nagyon professzionálisan tudtak lépni a polgárőreink ebben az ügyben.
2: Egy kis szünetet tartunk most itt, és folytatjuk pár perc múlva egy kis zene után a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is tököl. Éppen az autóban ücsörgünk továbbra is, és gurulunk a Duna sétányon Ecsedi Beátával, a Tököli Polgárőr Egyesület elnökével. Sok mindenről szó esett már a mögöttünk hagyott fél órában, és részint érintőlegesen még mielőtt beszálltunk volna kocsiba, szó volt arról, hogy mennyi rendezvényen is van dolga a tököli polgárőröknek. Ilyen tekintetben a következő időszak előttetek álló időszak hogy fog kinézni?
3: Kezdünk most a városnapokkal, ami most egy elég nagy volumenű rendezvény lesz, lévén 25 éves Tököl városa. Utána következnek azok az iskolai vagy óvodai szervezési felvonulások, mint a Márton, napi lámpás felvonulás. Ugye az a gyerekeket meg pláne kiemelt biztonsággal követjük, két autóval, motorral. Ennek is néha az talán csak a nehézsége, hogy egyszerre több helyszínen ott lenni, ha egyszerre szervezik. Aztán lesz nekünk egy iskolai rendezvényünk az Aradi utcába, egy családi nap, ahol kérték a segítségünket. Azt követően ugye jönnek, hát majd a decemberben, ugye tavaly nagy sikere volt ennek a biciklis felvonulásnak, ennek a világítós biciklis adventi felvonulásnak, most lesz egy hasonló. Futásban is már felvettem a kapcsolatot Attilával, aki ugye itt a helyi futóversenyeket szokta szervezni. Nemrég voltak ugye a katolikus egyház kérésére a körmenetek, azokat is szoktuk biztosítani, majd tulajdonképpen inkább még azok vannak, amik megelőzik még itt az év zárást, a kisebb-nagyobb esetek, sportesemények. Ugye most is volt, kint voltunk, a búcsunk kint voltunk, éjjel és nappal is. Tehát én nagyon örülök, hogyha felkérnek és szólnak, fel tudunk rá készülni. És nagyon örülök annak is, amikor erről pozitív visszajelzés érkezik, hogy köszönjük, hogy ott voltatok. Tényleg van, amikor éjjel-nappal például volt egy polgárőrünk, vezetőtársam, aki 38 ezer lépést teljesített nyáron, amikor a lovasnap volt. Ez azért ember feletti. Ennyit szaladgálni föl alá, úgyhogy én hálásan köszönöm mindenkinek az egyesületből, akik tényleg rengeteget teljesítenek. Volt, amikor építkezést őriztünk, volt, amikor állatot mentettünk, csippet tudunk olvasni, és valóban, tehát most már egy olyan kapcsolatrendszer kezd kialakulni, végre valahára a tököli polgárőrség és a különböző szervezetek, vagy állatmentők, vagy csipolvasók között, aminek én nagyon örülök, és ennek a pozitív hozadéka az a Tököl városában élőknek lesz a végső pozitívum, hiszen mi értük dolgozunk, legyen az, mondom, akár egy rendezvénybiztosítás, akár egy kiskutya csipolvasása, bármi, de vittünk haza olyan embert, aki félig öntudatlan állapotban hevert. Kerestünk gyereket, eltűnt gyereket is, és fiatalt is a nyáron. Nagyon jó kapcsolatban állunk a 4x4 Kárpát Kutatómentő Egyesülettel, akik, ha hívtuk őket, jöttek rögtön. Ugye ez a nyár Duna alacsony vízállása miatt szintén kritikus volt, mert mi magunk volt, hogy találtunk és biztosítottunk a rendőri egységek kiérkezéséig. Hát valamilyen, ugye világháborús robbanó szerkezet, legyen ez bármi is, hiszen az nem az én posztom, hogy ezeket meghatározzam, viszont ott voltunk. Tényleg a tűző napon, tehát úgy vittem az éppen szolgálatban lévő után legalább egy üveg baracklét, meg egy ásványvizet, ő nem jött el addig a helyszínről, és nem jöhetett el, és ilyenkor bármi is van, tényleg a lehető legnagyobb komolysággal igyekszünk tenni a dolgainkat.
2: Sok hatalmas dolgot soroltál föl, tulajdonképpen ez egy közösségi munka, hiszen ingyen végzitek ezt, a Polgárőr Egyesület minden tagja, mindenhol itt Tökölön is, időt, energiát nem kivélve ráfordítva, hogy minél békésebb legyen a lakókörnyezet, amiben éltek, de azért ez korán sem ilyen egyszerű, hiszen ez nem csupán egy ilyen csettintésre jövő ötlet sokaknál, hogy holnaptól én is polgárőr leszek. Itt bizony komolyan szándékot kell adni arról, hogy polgárőr szeretne lenni valaki. Minek kell megfelelnie? Nem elég csak bekopogtatni.
3: Valóban nem elég ez. Természetesen egy belépési nyilatkozat, nemzetközi kártyarendszer adatlapja, hiszen ugye egy polgárőr igazolványt állítanak ki az új belépők számára. Van ugye a normál, illetve van az ifjú polgárőr. Jelenleg egy ifjú polgárőrünk van Tökölön. Nagyon-nagyon örülünk neki. És egy tanulófélben lévő kiskutyánk, egy kutyás polgárőr, vagyis akkor mondhatjuk, hogy mondjuk ő a legfiatalabb, mert csak 4 éves még, a kutyus még szolgálatban nem állt, de a gazdája az kiképzés alatt tartja. Még a kutyának is, bocsánat, neki is meg kell felelni valóban egy olyan követelményrendszernek, meg kell felelni azoknak, akik jönnek belépni a polgárőrség tagjai közé. Itt kinézek, mert itt van egy éles kanyar, itt a buszfordulónál vagyunk, és vizsgát kell tennünk. Ezeket a vizsgaanyagokat, ezeket igyekeznek mindig a legfrissebb információkhoz és tudásanyaghoz, tudásbázishoz kötni. Ebben én nem vagyok jártas, tehát erre vannak megfelelő szakemberek, akik ezeket összeállítják, ezeket a vizsgákat, és bizony-bizony vizsgázni kell, mielőtt bárki szolgálatba lép, vagy megkapja ezt a kártyáját, úgyhogy követelményekhez van kötve az, hogy valaki polgárőr lehessen.
2: Eszközök tekintetében, ha itt járműparkra gondolunk, akkor mennyire van elkényeztetve a Tököli Polgárőr Egyesület?
3: Jelenleg 2 gépjárműünk van. Az egyik kell kifejezetten az infrastruktúra ellátását, az a szociális ebéd, illetve a vérszállítást mi végezzük. Nagy segítségére úgy gondolom az önkormányzatnak. Nem tudom, hogy más településeken ez hogy van, mint van. Nekünk ez a feladatunk. Van egy autónk, ami egy általános szolgálatban van, de nyilván, ha menni kell, akkor bármelyik kell bárhova. Illetve most kaptunk egy ígéretet, és remélem, hogy minél hamarabb sikerül is nyílbe ütni egy haszonbérleti szerződéssel. Ide ki a parkerdő területére egy önálló gépjárművet, ami azért is lenne jó, hogy ugye minél kevesebbet kelljen járkálni vele. Tehát helyileg itt lenne, vagy itt lesz, mert beszéljünk konkrétumokban.
2: Tehát erről már testületi döntés is született augusztus 27-én, úgyhogy pozitív döntés született ennek kapcsolatban.
3: Igen, és akkor hadd ragadja meg az alkalmat, hogy én úgy gondolom, hogy a mi képviselőtestületünk tényleg úgy érzem, hogy nagyon pozitívan fogadja és támogatóan viszonyul hozzánk a polgárőrséghez. Talán még azt is mondhatnám, hogy azt kívánhatnám, hogy mindig ilyen legyen. Felszerelés tekintetében nem csak autóink vannak, hanem ugye mindenféle más formaruházat, egyéb felszerelések, gépjárműre, kutyának is például, tehát hogyha szolgálatba áll a kis kutyánk, akkor neki is kellenek konkrét felszerelések.
2: Gyalogos járőrözések alkalmával lesz majd haszna vehető?
3: Ezt még nem tudjuk, majd kiderül, hogy mire lesz legjobb a kiképzése során. Valószínű egyébként, hiszen nem egy rendőri nyomozó kutya lesz, hanem a mi kis okos járőrkutyánk. Tehát ennek függvényében is mondhatom azt, hogy nagyon sok eszköz van, amit be kell szereznünk. Póló, láthatósági mellény, kordonok, és ezek kopnak. Ruházat is, ugye télen azért a minimum, hogy egy vastag, kötöttebb felső ruházatot beszerzünk. Illetve, ami még fontos, hogy az autóknak a fenntartási költsége is van. Ez nem kevés, vizsgadíj, biztosítás, stb. Úgyhogy ezek így működnek, és tényleg azt gondolom, hogy mi Tökölért, amit teszünk, ezért megfelelő az a hozzáállás, az a pozitív megnyilvánulás, amit mi a vezetőség részéről kapunk.
2: Most hogy látod, ennyi feladat közepette, elegen vagytok?
3: Ezt szerintem egyetlen polgárőrvezető sem mondhatja Magyarországon, hogy elegen vagyunk, mert mindig lenne hova menni. Mindig vannak bejelentések. Ide menjünk, oda menjünk. Még csak azt sem mondhatom, hogy heti egy, mert valójában, hogy egy nap három bejelentésünk van, és akkor két nap mondjuk nyugdíjba vagyunk, de ez ugye sok mindentől függ. Soha nem lehetünk elegen, úgyhogy még mindig azt mondom, hogy azok a bátrak és elkötelezett emberek, akik tökörön élnek, és tenni szeretnének valamit a lakókörnyezetükben lévő külterületért, belterületért, vagy egyáltalán azért, hogy valamilyen módon szolgáljuk Tököl városát, azokat szeretettel várjuk.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én Mayer Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Erzsébet-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. Módosítják a településrendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. 2026. szeptember 27-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetértett és elfogadásra javasolta.
4: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
3: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
5: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
3: Módosítják a településrendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a településrendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a településrendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai véleménye alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
5: Szabó képviselőtársamnak volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítás módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
3: Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vörös Kereszt Sziget-Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagykukac.vöröskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
6: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár díjátadásokkor, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Málai Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
3: Továbbfejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
6: Az éves beruházásaink között ott van a leszek északi részének a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
3: Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bolgár országos önkormányzat elnöke Muszev Dancsó. A megemlékezésen halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint erdélyi testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bolgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bolgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták. Tizedik alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A TFSE együttesét fogadva kezdi a bajnokságot a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A találkozón a tavaly ezüstérmet szerző Sziget-Szentmiklósiak esélyesként lépnek majd pályára saját közönségük előtt. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, nagyon szeretnének rögtön jó játékkal előrukkolni, de az első fordulókban nyilván nem lesz még hibátlan a végrehajtás. Hozzátette, az ellenfél az előző szezon óta megerősödött, de így is mindenképp győzelemre számít, hiszen idén kimondott céljuk, hogy megint ott legyenek a döntőben, ahhoz pedig az ilyen hazai mérkőzéseket meg kell nyerniük.
7: Ők jönnek hozzánk, az a csapat, aki majdnem akar lenni, a hazai mérkőzéseken dominálni kell, és idegenben is jobb arányokban kell lennie, mint másoknak, tehát mindenképpen egy olyan mérkőzésre számítok, ahol egy megerősödött tehetséges fiatalok ellen tudjuk játszani azt a stílust, amit megálmodtunk, és egyúttal már készülünk a későbbi mérkőzésekre.
3: A Budafok otthonában lép pályára a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában. A Dunaharasztinak várhatóan nem lesz könnyű dolga a tabellán jelenleg második budafokiak ellen. Ugi Bárka térségi együttes vezetőedzője elmondta, elég nehéz a sorsolásuk, mert a legtöbb élcsapattal az őszi szezon első felében kell játszaniuk, de ez nem lehet kifogás, és kell lennének a bravúr pontok. Hozzátette, ha végre tudják hajtani, amit elterveztek, igenis hisz abban, hogy ponttal vagy pontokkal távozzanak a Budafok pályájáról.
2: Időjárás.
3: Hétfőn túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a légmozgás döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. Kedden gyengén felhős napos száraz idő valószínű, az északkeleti-keleti szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, és most már nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredár Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Úgy néz ki, hogy elindult egy projekt, ahol egy autista, illetve inkább úgy mondom, hogy speciális nevelési igényű gyermekeknek épülhetne játszótér. Egy kicsit még feltételes módban beszélgetünk erről, mindez Dunavarsányban. Vendégünk a Dunavarsányi Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátora, Kurucsai Ágnes és Kálmán Móni. Jó reggelt, sziasztok!
4: Sziasztok.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon beindultatok. Hát annyi projektetek indul.
3: Pedig és most alakult meg az alapítvány tulajdonképpen.
2: Igen, és én azt látom, de javítsatok ki, ha nem így van, hogy Dunavarsány önkormányzata igen befogadó bármelyik ötletetekkel kapcsolatban. Tehát, hogy azért úgy hál' Istennek tudtok velük tárgyalni, ilyen lesz majd ez a speciális játszótér is.
4: Igen, szerencsére nagyon támogat minket a Dunavarsány önkormányzat, ugye Keresztesi Balázs polgármester úr, és aki nagyon, nagyon mellettünk áll, dr. Csobolyó Eszter, ő nagyon sokat segít nekünk, úgyhogy
2: ő is képviselő, ugye?
4: Igen.
2: Is, meg sok minden is, más is Dunavarsányban, lelkész is, igen, elég sok mindent csinál. Speciális játszótér. Na, én itt azt mondtam, hogy autistáknak, de nem csak autistáknak, és nem csak gyerekeknek, ugye? Tehát, hogy ilyen tervetek van.
5: Igen, igazából egy olyan akadálymentes játszóteret szerettünk, ez a nagy álmunk ott létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, hiszen azt tapasztaljuk, hogy ahogy növekszik a gyermek, a fiatal egyrészt méretben is kinövi a játszótéri eszközöket, illetve hát már korosztályban sem helyén való az ő részvétele.
2: De azt most hangsúlyozzuk, hogy itt ugye nem atipikusan fejlődő emberekről, gyerekekről, fiatal
5: feltűnő. Itt az atipikus fejlődésmenetű gyermekekről, fiatalokról beszélünk, autizmus, spektrumzavar, ADHD, intellektuális képeszavar, mozgássérülés, érzékszervi fogyatékossággal élők, tehát akiknek, hogy mondjam, a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad, és szívesen játszóterezne akár 16 évesen is.
3: És a gyakorlatban hogy néz neki ez a játszótér? Tehát mitől lesz más, mint egy normális játszótér?
5: Hát az álmunkban ez úgy néz neki, hogy lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, ahol kifejezetten ilyen fogaskerekek és egyéb eszközök lennének, egy vizes játszótéri egység is nagyon-nagyon klassz lenne, mászókák, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondipark rész, nem olyan, amiket látunk, hanem egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tényleg tudnának használni. Tehát, hogy a képzeletünk az nagyon tud szárnyalni, és akkor, ha ezt kapcsolódóan elmondhatnánk, arra gondoltunk, hogy a helyi érintett családokat

0: szeretnénk megszólítani, hogy nekik mire lenne szükségük, vagy ők mit tapasztalnak egy játszótér használat kapcsán. Úgyhogy
1: ezt milyen formában?
0: Készítettünk egy kérdőívet számukra, és ha lehetne, akkor be is posztolnánk ide a rádióadás alá, igen. És az alapítványunk honlapján is, és mindenhol, illetve a Facebook oldalunkon is mindenhol fogjuk most ezt teríteni, és mindenkit kérünk is, aki egy ilyen játszótér ötletben benne lenne, hogy ossza meg velünk a tapasztalatait, mert biztos, hogy jöhetnek még olyan ötletek, amiket ebbe bele tudunk venni, vagy átgondolni.
2: Ja, akár, hogy egyébként milyen játékokra is lenne szükség, és nem csak a dunavarsányi családokat várjátok, hogy töltsék ki, hanem egyébként itt a térségben, a Csepel-szigeten élőket.
1: Hogyha ez megvan, ez a kérdőív, mi lesz ennek a sorsa? Tehát, hogy van arra akár lehetőség, hogy merjünk nagyot álmodni, akár mondjuk a dunavarsányi képviselőtestület elé, oda lehet majd vinni, hogy akkor itt van, és akkor mi felmértük? Meg egyébként szerintem ez egy tök jó mutató arra is, hogy mondjuk nagyjából hány családot érint. Nem biztos, hogy ez most reprezentatív, de hogy azért, hogy van létjogosultsága minden esetre.
3: Hát igen, mindenképpen szeretnénk, hogy igazából a képviselőtestület is lássa ezt, hogy mi mit szeretnénk, és nagyon reméljük, hogy így azt gondolják, hogy ez egy jó dolog. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd ezt így bemutatni nekik, és akkor attól is függ, hogy akkor ők így. Uh-huh. De valószínűleg egyébként, hogy támogatni fogják, tehát nem gondolom, hogy ez egy
1: persze
3: jó dolog lenne, úgyhogy, úgyhogy pozitívan állunk hozzá.
1: Van előttetek egyébként akár hazai, akár külföldi példa? Tehát léteznek már ilyen játszóterek?
0: Gyerekek számára akadálymentes játszótereket itt már Csepel-szigeten is, például Csepelen rengeteget
1: találunk. Egyébként Szigeten is van a tanösvénynél olyan.
0: Igen. Tehát gyerekekre már vannak kezdeményezések, azt látjuk, hogy felnőttekre én még nem nagyon tudok, és Amerikában látunk már számos példát arra, hogy, hogy kifejezetten autisták számára játszóteret nyitnak olyan eszközökkel, amik számukra megfelelő.
1: Számomra az is egy érdekes kérdés, hogy nyilván az egyik szempont, hogy tök jó lenne egy ilyen speciális játszótér, hogy olyan nekik szánt eszközökkel tudnak játszani, legyenek gyerekek vagy fiatal felnőttek, ami biztonságot nyújt számukra. De azért mindannyian jártunk már játszótéren, felmerül az is a kérdés, hogy ugye, vagy az a kérdés is, hogy ugye ott azért a viselkedés is más az atipikusan fejlődő gyermekeknél, tehát valahol ez is a cél, hogy ott ugye az ember úgy megy be, hogy úgy számít és tudja, számít arra is tudja, hogy akkor ott mire lehet számítani, tehát hogy valahol ez is cél-e, és cél-e az, hogy csak atipikusan fejlődő gyerekek menjenek.
0: Igen, igazából ez egy köztérje mindenki számára nyitott játszótér lenne, de befogadó szemlélettel várjuk a tipikus családokat, és pontosan emiatt, amit próbáltál itt finoman megfogalmazni, hogy igen, azért sok autista gyermek családjától érkezik olyan visszajelzés, hogy nem tudnak már elmenni egy játszótérre, mert onnan nem
1: kinézik,
0: vagy nem fogadták jól a gyermeknek a különböző viselkedés, magatartás, szabályozási nehézségeit, vagy elhúzták a gyereket, hogy gyere, hagyd ott azt a kisfiút, pedig effektív nem ért, tehát semmilyen konfliktus nem volt.
1: Egy nagyon jó témát hoztál be, egy kicsit kérnénk is a segítségeteket, hogy mi a jó kommunikáció, vagy viselkedés ilyenkor a tipikusan fejlődő gyermekek szülei, vagy akár a gyermek, hogy hogyan forduljon ilyenkor, és most nem általánosságban, hanem most konkrétan a játszótér, tehát maradjunk ennél a témánál, hogy például ebben a helyzetben, amit mondtál, mi lett volna a számotokra megfelelő viselkedési forma. Tanulni szeretnénk, mert azért gyerekcipőben járunk.
2: És
1: még
2: pont beszéltük ugye itt még korábban a zene alatt, hogy sokszor ugye a felnőttek, a szülők sem tudják, hogy egy ilyen helyzetben mit kell mondani, hogy kell viselkedni.
0: Én szerintem lehet kérdezni a jelenlévő szülőket és édesanyákat kedvesen, udvarias formába, hogy ti hogy szerettek játszani, vagy meséljetek róla, hogy ide ülhetünk-e hozzátok, vagy köszönhetünk nektek, bevonhatunk-e a játékba benneteket, és szerintem az a szülő, aki nagyon-nagyon jól ismeri a gyereke szokásait, ezt fogja már kezelni, de amikor kérdés nélkül csak úgy arrább mennek, vagy tehát, hogy szerintem az tud fájó pont lenni, de egy beszélgetés az nagyon sok mindent elindíthat mindegyik részről.
1: Ugye azt is említettétek, hogy majd ez a leendő, beszéljünk így róla, a Dunavarsányi speciális játszótér, ugye ezt már többször elmondtuk, hogy nem csak gyerekeknek szól. Miért fontos egyébként, hogy lehetőséget biztosítsatok akár a mozgásfejlődés, a beszédfejlődés, bármilyen idegrendszeri fejlődés szempontjából annak, hogy mozogjon, hogy játszótéren játszhasson, akár még felnőttként is, mit tud ez nekik adni?
0: Igazából ez a szabadidőnek egy olyan nagyon hasznos eltöltése, amit, hogyha nem tudunk biztosítani, akkor nem csak az a gyermek, de a család is bezárul a négy fal közé, mert én a kertembe csinálhatok neki majd egy speciális sintát, de hogy ott maradunk a falaink között, tehát hogy beszűkül egész egyszerűen az élettér. Itt pedig ugyanúgy meg lehetnének a közösségi kapcsolatok, szülő tud beszélni másik szülőtársal, tehát ennek egy ilyen közösségépítő mentális szerepe is van, én azt gondolom.
2: Meg hát ezeknek a gyerekeknek is, meg felnőtteknek is szüksége van arra, hogy azért kapcsolódjanak a pontosan társaikkal, nem az, hogy be legyenek zárva a négy fal közé, vagy a saját udvarukba.
1: Hát, hogy elmenjen a kedvük, és így perifériára szorulnak, hogy tényleg elmennek, igen, próbálkoznak, de mondjuk nem egy olyan visszajelzést kapnak, ami azt jelezné, hogy szívesen mennek legközelebb is.
0: Igen, és a másik nagyon fontos, hogy ugye kikerülünknek az oktatási rendszerből, amit már egyszer beszéltünk itt nálatok, és hogyha nem sikerül egy felnőtt nappali foglalkoztat, tényleg otthon ül 0-24 órában, ez pedig egy nagyon-nagyon kellemes, hasznos időtöltés lenne mindenkinek.
1: Kérdőív, ami majd itt a videó alatt, hogyha vége az élő beszélgetésnek, akkor bekerül a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány kérdőíve, ami arra vonatkozik, tehát, hogy kinek milyen javaslatai lennének erre a speciális játszótérre, milyen jellegű kérdésekre lehet számítani, mennyire személyes, vagy mennyire általános?
0: A személyes igazából arra vonatkozik, hogy milyen nehézséggel él ez az adott család, milyen korosztály, az érintett gyermek, családtag, rokon, hol laknak, hogyha megépülne egy ilyen játszótér, akkor jönnének-e, szívesen vennék-e. Eddigi játszótér használattal kapcsolatos tapasztalatok, tehát mik azok az eszközök, amiket szeretnek, szívesen használnának, mi az, ami már nehézséget okoz, ha járnak, miért szeretnek járni, ha nem járnak, miért nem járnak. Röviden ennyi.
2: Van egyébként elképzelés, már gondolom van a fejetekben, hogy így Dunavarsányon belül hol lenne ez a játszótér? Tehát vannak azért így ötletek már erre?
0: Ötleteink lennének, mert azért vannak még ott szabad területek, de ezt azt gondolom, hogy majd a
2: persze ez majd a későbbiekben, igen, nyilván,
0: igen,
2: az önkormányzat.
0: Mert mindenhol, igen, minden sarkon mindenhol, vagy csak, igen. De nyilván egy nyugodtabb, csendesebb helynek, forgalomtól mentesebb, ha erre gondoltak, akkor mindenképp ez szem előtt lenne.
1: Meddig lehet a kérdőívet kitölteni? Van ennek valami időhatára?
0: Körülbelül október közepéig, tehát most egy ilyen bő hónapot tudnánk erre szánni, és akkor egy valid adatok jönnének, reméljük be.
1: Ha már október közepe, akkor úgy tudjuk, csicseregték a madarak, hogy egy rendezvényt is terveztek Dunavarsányban, egészen pontosan október 17-ére. Milyen rendezvény lesz ez?
3: Hát igen, ez egy állatos tematikájú rendezvény lesz. A Kanga Alapítvány jóvoltából fognak jönni állatok, de közben ugye lesznek programok is mellette, tehát ugrálóvár, csillámtetoválás, akkor esetleg kézműves sarok, színező sarok, finomságokkal is fogunk készülni, üdítővel, nassolnivalóval, rágcsálnivalóval, úgyhogy ez.
1: És ez hol lesz, helyi lesz?
3: Igen, Dunavarsányban lesz, a Cserkészházban, de majd mindent ki fogunk írni a Facebook oldalunkra.
1: Persze, meg mi is beszélünk még róla. Egyébként ezekre a rendezvényekre nem az első rendezvényetek. Várjátok a tipikusan és az atipikusan fejlődő családokat is?
3: Igen, mindenképpen mindenkit, aki szeretne.
1: Tök jó.
2: Szuper.
1: Hát mi nagyon-nagyon szurkolunk nektek, és küldjük a csít, az energiát. Bízunk benne, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy Dunavarsány önkormányzata befogadó erre, bízunk benne, hogy majd sikerül. Ugye azért ezt a hallgatóinak mondjuk, hogyha esetleg nem annyira vannak ki, vagy ez nem olyan egyszerű ez, mert nyilván ennek kell egy szavazat, egy pályázat, hogyha van, és akkor ez nyilván nem holnap fog elkészülni, de minden így kezdődik, hogy egy ötletből. Nagyon-nagyon szép. Nagyon, igen. Köszönjük szépen a Dunavarsányi Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátorának, Kurucsai Ágnesnek és Kálmán Móninak a beszélgetést.
0: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: nap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Felmerül bennem egy kérdés, és hát muszáj megbeszélnem veled, Betty, mert egyrészt kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, meg a hallgatóink mit gondolnak, másrészt, hogy neked van-e ilyen az életedben. Ugyanis tegnap egy ismerősöm meséli nekem, hogy hát képzeljem el, hogy ő vett a lányának egy telefont részletre, amit 2 évig fizet, viszont nem kötöttek rá biztosítást, mert hogy minek az, hát az plusz költség. Csak hogy időközben a gyerek elhagyta ezt a telefont,
2: jaj,
3: és még 1 évig úgy fizet a családja, az apukája, anyukája úgy fizeti a törlesztő részletet, hogy maga a telefon már nincs meg. És azon gondolkoztam, hogy vajon van-e az én életemben, vagy akár a tiédben, vagy hogyha így a hallgatóink gondolkoznak, akkor az övékben olyan összeg, olyan pénz, olyan fizetés, ami így konkrétan, valljuk be, hogy így az ablakon kiöntött pénz, mert hogy ez, hát ha ez mi más, ha ez az, nem az. Tehát, hogy ez biztos, hogy az, és képzeld el, hogy minden hónapban befizetsz úgy, tök mindegy, 8000-et, 10000-et, 22000-et, hogy semmi értelme, mert az az eszköz már nem, hogy, tehát már nincs, nincs ott. Tehát,
2: ez hogy nagyon így bosszantó lehet, hogy fizeted, mert nyilván muszáj kifizetned, de hogy amúgy rég nincsen meg már, és akkor utána meg majd veheti az újat, vagy már az
3: képzeld el, hogy kapott egy, nem, tehát, kapott egy buta telefont, tehát hogy azért van ennek következménye, hát nyilván, hogy
2: elhagyod,
3: sajnos a mai világban egy tinédzsernek már muszáj, hogy nála legyen, mert a szülő úgy tudja, hogy biztos eljött az iskolából, igen, úgy tudja követni, hogy éppen mert már úgy követni,
2: ja,
3: hogy ilyen lokál.
2: Teljesen, hát igen, buta telefon, na, ami nem okos telefon, vagy hogy fogalmazzak, egy ilyen régi fajta.
3: Tehát valahol megtanulja ugye a gyerek, hogy jobban figyeljek a dolgaimra, mert nyilván cikinek elővenni a nyomógombos készüléket, de telefon nélkül meg nem lehet hagyni. De hogy azon gondolkoztam, hogy én ugye nagyon sokáig bosszankodtam azon, hogy megbüntetett a rendőr pár hete, ugye, mert áthajtottam egy záróvonalon, és igen, 24000-re, vagy mennyire büntetett
2: hát
3: meg.
2: Ez elég nagy összeg, igen.
3: Na és akkor azt éreztem, hogy ennél haszontalanabb az ablakon kidobott pénz nincs. Hát de van. Tehát ha gyereked elhagy valamit, ami te évekig így fizet, van, és nem kötsz rá biztosítást. És ráadásul pont azért nem kötött rá biztosítást, hogy ne kelljen még plusz pár ezer forintot fizetni az amúgy is magas törlesztő részlet mellé, és tessék, mégiscsak megérte volna.
2: Elhagyja. Hát,
3: neked
2: tudom,
3: van ilyen?
2: Hát ezen gondolkodtam. Ilyen nem volt egyébként szerintem, hogy a büntetés egyébként valami biztos, hogy volt, bár nem így konkrétan ilyen rendőri, de valami, szerintem nem én vezettem, de olyan volt, hogy mondjuk kaptunk egy csekket, valami minimális gyorshajtás. Na nekem az is olyan, hogy igazából ilyen,
3: igen,
2: hát kidobott pénz valahol, mert tulajdonképpen ha betartottuk volna, vagy odafigyelünk, hiába csak egy picivel lép túl az ember, hát akkor azért fizethet. Tehát ilyen tuti, hogy volt. Ilyen készülékkel kapcsolatos nem hiszem. Tehát, hogy az szerencsére olyan nem volt, hogy feleslegesen fizettünk.
3: Vagy még ami nekem eszembe jutott, de erről ugye már beszélgettünk korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc és Biztonsági Hivatal munkatársával. Tudod, ez a kidobott étel, hogy megveszel valamit és megromlik, hát, még ki se bontod, de lejárt.
2: Igen,
3: és ugye azt is kifizetted.
2: Olyan azért hát volt. Hát na, jó, ilyen volt. Mondjuk ilyen szerintem szinte mindenkinek van.
3: Igen.
2: Tehát azt gondolom, hogy ez alapvető mindenkinek van.
3: Igen, csak így volt. Képzeljük el vizuálisan, hogy például, hogyha mondjuk, mit tudom, hogy megveszek valamit, és ezt magamnak mondom, mert rám egyébként sajnos mindig jellemző, nem tudom, 2000 forintért megveszek valamit, ami a hűtőben van, és akkor ugye azt ki kell dobnom, mert mondjuk nem használtam, akkor az olyan, mintha fognék 2000 forintot, és így szét darabokra tépném, és így kidobnám a kukába. Tehát, hogy azért az úgy, ha az ember így vizuálisan elképzeli, akkor sokkal jobban rájön, hogy hoppá, igen, kétszer is meggondolom, hogy inkább mit veszek meg. Vagy mire kötök biztosítást?
2: Hát mert ugye sem mindegy, igen.
3: Erről is beszéltünk, hogy például nagyon sokan úgy vannak vele, hogy minek kötni biztosítást, igen, plusz költség, nem is olyan kevés mondjuk, ha elmész nyaralni, de ez Murphy, hogy tuti, hogy akkor történne valami. Például, ha balira nem kötöttünk volna biztosítást, több milliós összeget fizettünk
2: hát,
3: volna az orvosnak.
2: Ilyen, főleg ilyen keleti ország, de teljesen mindegy, hogy keleti vagy nem keleti, tehát akárhova mész külföldön, szerintem ott érdemes, mert biztos,
3: Afrikában
2: hogy
3: Afrikában is, tehát akkor hogy azért ott is összeszedhetsz bármit.
2: Vagy egy, igen, valamilyen betegség, de jöhet egy fogfájás is. Jó, azt még lehet, hogy gyógyszerekkel visszaszorítod, amíg haza nem érsz, de bármi történhet. Vagy hát tudod, azért mondjuk tengerparton belelépsz egy tengerisünkbe, akkor lehet, hogy már, igen, ha éppen olyan, akkor kell rá valamilyen.
3: Hát nekem egy ismerősömnek a kislányát medúza csípte meg.
2: Hát akár a medúza is ilyen egyébként, igen.
3: Bár a kislány úgy tudja, hogy egy tengeri növény ért hozzá, mert ez lett neki mondva, de mindegy. Igen, egyébként a fogorvosi vizsgálatot, ahogy behoztad, eszembe jutott, hogy egyszer beszéltünk is erről, hogy talán, hogy sokan így próbálják meg egyébként olcsóbban a fogászati beavatkozásokat, hogy biztosítást köt, kimegy külföldre,
2: igen.
3: És ugye nyaral idézőjelben, és hát hopsz, pont akkor kell egy fogászati beavatkozás, és akkor egy jóval olcsóbban, miután a biztosítás fizeti,
2: igen.
3: Így jár neki.
2: Bár
3: akkor
2: nem tudom, mennyire könnyű már kijátszani, mert nyilván, ha nagyon fáj, meg hát ez ugye látszik, de hát most, ha egyébként csak mondjuk elmegyek, mert ott olcsóbb a, nem tudom, gyökérkezelés, vagy a korona, vagy a bármi, tehát hát fenne tudja, igen, de lehet, hogy egyébként ezt abszolút ki lehet játszani. Jó, hát ezek a biztosítások olyanok, hogy sokan azt gondolják, hogy például amire nekem nem kötöttek a szüleim, az iskolába tudod, lehet, és hát tudom, hogy majd fogok-e a gyerekre. Hát mondjuk Levire lehet, hogy kell, mert ő tényleg az a típusú fiú, aki hát azért már kétszer voltunk a Heimpába, mert egyszer ugye picinek a homloká, hát nem beszakadt, de ugye lett rajta egy ilyen sérülés, meg most nyáron az állán. Tehát ugye van, amikor így körbeadják ezt a kis biztosítási lapot az iskolában, ugye csonttöréstől kezdve.
3: Tényleg van ilyen.
2: Nekünk volt a suliba, amikor én voltam általános iskolás, szerintem most is van, és ott lehetett a szülőknek beigszelni, hogy mondjuk törésre, vagy nem tudom, mi volt még ott rajta, de hogy akkor ezt kérhetik, hogyha ugye iskolán belül,
3: wow.
2: Akár tornaórán, akár valahol történik. És emlékszem, hogy így mondták apáik, hogy te úgyis vigyázzol magadra, nem. És amúgy igazuk, hát most visszagondolva, igazuk volt velem, nem történt semmi. De én mondjuk már látom például azért így a gyerekeimet, hát a Levi tényleg az a típus, akire lehet, hogy inkább azt mondom, hogy azért lehet, hogy kötnék rá egy ilyen iskolai biztosítást. Hát ez is nyilván valaki azt mondja, hogy abszolút nem felesleges, hát ezt úgy el kell dönteni.
3: És hogy akkor kérdés,
2: a saját gyerekedet.
3: Kérdés, hogy az ember ilyenkor miért szurkol, hogy jaj, csak ne történjen semmi, vagy történjen már valami, ne feleslegesen fizessem évekig, nyilván ez most csak vicc.
2: De. De nekem például emlékszem, hogy ott nem kérték a szüleim, mert mondták, hogy igazából nem gondolják, hogy nekem annyira kéne. Persze, bármikor bármi történhet. Én például, képzeld el, eltörtem egy kis ujját egy kislánynak az általános iskolába. Véletlenül, tudod, akkor gyakoroltuk ezt a pók vagy rákjárás valamelyik.
3: Igen, igen, igen.
2: És én nem vettem észre, hogy az ő keze pont az én lábam, a sarkam alatt van, és akkor igen, egy kicsit, nem tört el talán teljesen, de eléggé megzúzódott, tehát utána ott a kis ujját nem igazán tudta sokáig hát mozgatni tulajdonképpen, úgyhogy végül is bármikor, tehát akármennyire vigyázhatsz magadra, nyilván egy ilyen dolog akármikor történhet.
3: Te Betty, itt látok valamit itt magam előtt, és nem tudom eldönteni, hogy ez egy pók, ami ki van lapulva, vagy majd onnan te pont nem látod, vagy ez csak valami kosz, úgyhogy most így konkrétan megfagyott bennem a vér is, úgyhogy
2: hát én a monitortól én
3: mozogni nem
2: látom,
3: mozog, úgyhogy lehet, hogy csak a cipőmről valami kosz, legalábbis nagyon bízom benne, mert ha ez pók, akkor én szívrohamot kapok.
2: Akkor helyet cserélünk.
3: Az biztos. Hú, ez most nagyon rossz élmény volt.
2: Látom,
3: sok minden történt velem már élőadásban, de ilyen még nem.
2: Hát, de
3: nem mozog, úgyhogy csak pont valahogy úgy van a nem is tudom mi ez, a cipőmről, ami lejött, mert feltettem ide a lábamat, hogy mintha a két lába így elő lenne a póknak, de aztán lehet, hogy csak az agyam hiteti ezt el. Fú, na, visszatérve egyébként, mert nem mozog, úgyhogy így még tudok beszélni. Az eredeti témánk, régen ezen gondolkoztam, hogy vajon nekem van-e olyan, ami tényleg ilyen kidobott pénz. Hát egyszer én elkezdtem egy kutya kozmetikai képzést, na. Ne is kérdezz, hogy minek, még úgy gondoltam, hogy akkor nekem nagyon kell kutya kozmetikusnak is lennem, de hát nyilván nem fejeztem be. És hát nyilván mikor olvassa el az ember a szerződést, amit aláír, mikor már mindegy, és benne volt, hogyha abba hagyod és nem végzed el a képzést, akkor
2: egy, kell fizetni?
3: Hát nem az egészet, de a képzésnek a felét, harmadát, na az nagyon fájt.
2: Hát tehát, azért hogy, az mondjuk igen.
3: És képzeld el, hogy emlékszem, hogy akkor bementem a bankba, mert nem tudom, le akartam venni a készpénzt, vagy nem tudom, és így nézett rá, ja nem, átutaltam, és valamiért még bementem a bankba, nem tudom miért, mindegy, és így kérdezi tőle a banki ügyintéző, hogy mit írjon a közleménybe. És akkor így mondom neki, hogy tanfolyam lemondását. Néz rám, hogy a tanfolyam lemondásért ennyit kell fizetni? Hát mondom, igen, igen, én sem tudtam, én nem olvastam el az apróbetűs részt. Na, az nagyon fájt. Tehát, hogy
2: hát
3: azért az...
2: Igen, de hány alkalom után hagytad abba?
3: Tehát hát megcsináltam, volt egy, az első vizsga volt, tudod, mindenhol vannak ilyen vállalkozói alapismeret, azt még igen. Megcsináltam. Aztán elmentem Dunaharasztira az egyik kutya kozmetikába, hogy akkor megnézzem, hogy amúgy mit is fogok csinálni, hogyha elvégzem ezt az iskolát. Na, ott teljesen elment tőle a kedvem, teljesen le is beszéltek egyébként az ott dolgozók.
2: Tényleg,
3: igen, mert azt mondták, hogy azzal számolok egyébként, hogy oké, hogy te itt nem emberekkel, hanem állatokkal fogsz foglalkozni, ami tök jól hangzik, de azoknak az állatoknak van a gazdáik egyrészt, másrészt az a kutya megharap, megkarmol, lepisil, lekakil, hát, összekoszol, egész álló nap tiszta koszos ruhába vagy, mert
2: kutyaszőrös.
3: Kutyaszőr, igen.
2: Hát én nem tudnám csinálni, az biztos.
3: Akkor tehát, hogy... a gerincedet is, a lábadat is, egész napot állsz, nagy testű, kis testű kutyát pakolsz jobbra-balra, és akkor így végighallgattam, és mondtam, hogy jó, akkor megyek, és lemondom ezt a képzést, mert
2: inkább hagyjuk ezt.
3: Én ezt nem így képzeltem el. Mondjuk egyébként lehet, hogy előbb kellett volna bemennem megnézni, hogy mit csinál egy kutyakoz. Tudod, én nekem volt egy ilyen cuki kis elképzelésem, hogy jaj, de jó, ott majd fésülgetem a kutyákat, meg befonom a haját. Hát nem. Tehát még képzeld el egy nagyobb testű kutyának, mire levágod a körmét, vagy a bűzmigyét kinyomkodod, hogy az azért nem, hát nem annyira nekem való. Maradjunk ennyibe.
2: Valahogy nem tudom, nagyon nagy, nyilván nem arról szól, hogy ki, tehát szeretjük az állatokat, de hát oda kell egy olyan elhivatottság szerintem, hogy azért ezt úgy tényleg minden nap, hát bírni, na. Igen. Meg egyébként, amit mondott, hogy azért vannak gazdáik azoknak a kutyáknak.
3: Akinek
2: lehet, hogy
3: nem tetszik, hogy úgy nyírtad le, igen, meg hát, hogy, miért nincs rajta kutya parfüm.
2: Sokszor lehet az a nehezebb egyébként tényleg, mint inkább a kutyákkal foglalkozni, de igen, tehát hogy ezt azért úgy bírni kell.
3: És így nem lettem óvónő sem, mert az is szerettem volna lenni, hogy tök jól hangzik, hogy a gyerekekkel vagy egész nap, de azoknak a gyerekeknek vannak szüleik, akiknek el kéne magyaráznom valamit, nem akarják feltétlenül megérteni, és azért abba úgy bele lehet fásulni. Na, megyünk zenélni, én itt megpiszkálom ezt a valamit, lehet, hogy csak sár, nem tudom.
2: Hogy mozog-e vagy sem?
3: Hát egyelőre nem mozog, úgyhogy valószínűleg nem pók, és aztán visszatérünk, meglátjuk, hogy egy szívinfarktussal jövünk vissza, vagy sem, csak maradjatok nem velünk.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

Nakihegy Rádió FM 107. Hoppá!

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. 2026. szeptember 27-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: További egyeztetések szükségesek a Dunaparti Bisztró ügyében. A korábbi bizottsági ülésen megtárgyalták, valamint az azóta összehívott tárgyalás napján már közelebb kerülhettek a felek a megoldáshoz, mondta rádiónknak Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke. Hozzátette, a Hegema Sport Kft. Szeptember 16-án írásbeli szerződés módosítási kérelmet nyújtott be. Ebben a társaság a többi között vállalta a nyitvatartási idő csökkentését, valamint a 2026-os év hátralévő részére tervezett koncertek lemondását. Kiemelte, ezzel a bizottság egyetértett és elfogadásra javasolta.
5: A cég részéről volt egy felajánlás, egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátralévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között.
4: További tárgyalásokra és egyeztetésekre lesz szükség a szerződés módosítás részleteinek véglegesítéséhez. Tóth Pál hozzátette, a módosítási kérelem legtöbb elemét elfogadták. A bérlő emellett felajánlotta, hogy vállalja a parkoló területén kialakított mosdókulcsának őrzését, valamint annak nyitvatartási időben történő kiadását és kezelését. Kiemelte, ezt a bizottság nem támogatta.
6: Szabó képviselőtársának volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
4: Módosítják a település rendezési szabályokat Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi lakók számára kedvező változásokat hozhat a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az önkormányzat még 2016-ban kötött szerződést a település rendezési dokumentumok átfogó felülvizsgálatára. A folyamat során az állami főépítés szakmai vélemény alapján több ponton módosítani kellett a dokumentumokat. Lupa János alpolgármester rádiónknak elmondta, a hiányosságok kijavítása végül olyan változtatásokat eredményezett, amelyek kedvezőbb helyzetet teremthetnek a helyiek számára.
6: Szabó képviselőtársának volt is egy ilyen kérdése, hogy akik már ott laknak ebben az övezetben, ebben a körzetben, azokra hogy vonatkozik ez, és Tétényi Éva fő Péter azt, hogy megnyugtató választ adott, hogy éppenséggel ez a módosítás, amit a módosítása, ez az ő helyzetüken fog javítani, hiszen a telek egyesítést majd véletőleg remény szerint így meg tudják alkotni.
4: Első segélynyújtást tanulhatnak a kisgyermekes családok. Ingyenes baba és kisgyermek elsősegély, valamint újraélesztési előadást szervez a Magyar Vöröskereszt Sziget Szent Miklós irodája. A gyakorlással egybekötött program október 1-én délelőtt 9 órakor kezdődik. A szervezők elsősorban szülőket, nagyszülőket és mindazokat várják, akik kapcsolatban vannak kisgyermekekkel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az eva.nagykukac.vöröskereszt.hu e-mail címen lehet megtenni.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónak arról beszélt. A kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
7: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár díjátadások, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Málai Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
4: Tovább fejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
7: Az éves beruházásaink között ott van a Leszek északi részének a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
4: Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bulgár országos önkormányzat elnöke Muszev Dancsó. A megemlékezésen halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint erdélyi testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bulgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bulgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták. 10. alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A TFSE együttesét fogadva kezdi a bajnokságot a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A találkozón a tavaly ezüstérmet szerző Sziget Szent Miklósiak esélyesként lépnek majd pályára saját közönségük előtt. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, nagyon szeretnének rögtön jó játékkal előrukkolni, de az első fordulókban nyilván nem lesz még hibátlan a végrehajtás. Hozzátette, az ellenfél az előző szezon óta megerősödött, de így is mindenképp győzelemre számít, hiszen idén kimondott céljuk, hogy megint ott legyenek a döntőben, ahhoz pedig az ilyen hazai mérkőzéseket meg kell nyerniük.
8: Ők jönnek hozzánk, az a csapat, aki majdnem akar lenni, a hazai mérkőzéseken dominálni kell, és idegenben is jobb arányokban kell lennie, mint másoknak, tehát mindenképpen egy olyan mérkőzésre számítok, ahol egy megerősödött tehetséges fiatalok ellen tudjuk játszani azt a stílust, amit megálmodtunk, és egyúttal már készülünk a későbbi mérkőzésekre.
4: A Budafok otthonában lép pályára a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában. A Dunaharasztinak várhatóan nem lesz könnyű dolga a tabellán jelenleg második budafokiak ellen. Ugi Bárka térségi együttes vezetőedzője elmondta, elég nehéz a sorsolásuk, mert a legtöbb élcsapattal az őszi szezon első felében kell játszaniuk, de ez nem lehet kifogás, és kell lennének a bravúr pontok. Hozzátette, ha végre tudják hajtani, amit elterveztek, igenis hisz abban, hogy ponttal vagy pontokkal távozzanak a Budafok pályájáról.
1: Időjárás.
4: Hétfőn túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a légmozgás döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. Kedden gyengén felhős napos száraz idő valószínű, az északkeleti-keleti szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig, Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangversenytermében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.
4: Ez a backstage, szobafogság, kicsit csíkok.